Első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Járt Jézus esküvön? Hogyan látta a házasságot? Mit tehet Jézus az én családomért? A kánai mennyegző felidézése majd segít választ kapni ezekre a kérdésekre. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát. Korunkban a család, a házasság válságát éljük. Mit tanít a Biblia házasságról? Mit tehetek a saját házasságom érdekében? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium a második fejezetében olvassuk az első versekben. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, asszony? Nem jött még el az én órám. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Ezzel a rövid bevezetővel indul Jézus Krisztus első csodájáról szóló beszámoló. Ebben találjuk, hogy Jézus Krisztust meghívták egy esküvői ünnepére, valószínűleg Jézus rokonságához tartozott az ifjú pár. És ezen az esküvőn egy olyasmi történt, ami rendkívül nagy szégyent jelent egy házigazda, egy vendéglátó számára. Elfogyott az innivaló. Hogy milyen borról van itt szó, arról sok vita folyt már a teológusok, a bibliakutatók körében. Azonban ezt a bibliai beszámolót összevetve a Biblia sok más igehelyével könnyen megérthetjük, hogy édes borról, szőlőléről vagy köznyelven szólva mustról volt szó. A lényeg azonban nem is ezen van, hanem Mária kijelentésén, valamit mondnéktek, megtegyétek. Jézus Krisztus jelenléte ezen az esküvőn, és ennek a csodának a megtörténte, amely első volt Jézus Krisztus csodái sorában, elárulnak valamit arról, hogy mekkora fontosságot tulajdonított Jézus Krisztus a családnak. A család egy isteni intézmény, szoktuk mondani, és ez egy olyan valami, amit teremtéskor kapott ajándékba az emberiség. Talán emlékszünk még a történetre, Ádámot megteremtette az Isten, az Édenkertbe helyezte, de Ádám nem érezte jól magát. És erre a hiányérzetre válaszképpen Isten adta neki élettársát, Évát. Habár Ádámot és Évát Isten nem egy pillanatban teremtette meg, mégis tervében volt mind a kettő. Néhány percig azonban mégis magára hagyta Ádámot, hogy érezze át az egyedüllét súlyát. És az űrre, amely Ádámban keletkezett, válaszképpen Isten adta Évát, és a Biblia megjegyzi, mint hozzáillő segítő társat. Azonban, ahogy az egészség, a környezet, a természet megrongálódott, degradálódott az idők során a bűn miatt, ugyanígy a házasság is. Manapság már kevés ember tudja sajnos elmondani, hogy az ő élettársa hozzáillő, és hogy az ő házassága kiegyensúlyozott és boldog. Az a probléma, amely jelentkezett a kánai mennyegzőn, látszólag komoly probléma volt. Azonban Jézus Krisztusnak már elő volt készítve a megoldás, és tudta is, hogy mit fog tenni, kiderül ez azokból a szavaiból, amelyeket édesanyjához, Máriához intézett. Még nem jött el az én órám. Volt tehát egy kitűzött pillanat, egy eltervezett idő, amikor Jézus a már elgondolt megoldást gyakorlatba fogja ültetni. Rövidesen el is jött ez az idő, és mindenki megkönnyebbülésére tovább szolgálhatták fel a felszolgálók az édes italt. Ez a rövid kis esemény sokkal nagyobb jelentőséggel bír annál a néhány vedernyi édes italnál, amivel Jézus Krisztus megszaporította a házigazda készletét. Ennek a rövid kis eseménynek nagy jelentősége van családainkra nézve. Sokan gondolkoznak azon, hogy miért megy olyan rosszul a családi életük, és amikor néhány év után a lázas szerelemből heves perlekedés, s ne talántán még válás is lesz, azon csodálkoznak az érintett felek, azon csodálkozik a rokonság, az ismerősök. Hogy történhetett ilyesmi? Nagyon szerették egymást, hogy jutottak idáig? Az érintett felek sem tudják, senki sem tudja, de kénytelenek megállapítani, hogy házasságuk zátonyra futott. Vajon hol van a probléma? Mi hiányzott? A Prédikátor könyvében a 4. fejezet 9-től 12-ig terjedő verseiben Bölcs Salamon beszél egy olyan kötőanyagról, amely házas életünk tégláit össze tudja tartani, és ezt a falat erőssé tudja tenni bármilyen probléma, bármilyen családunkat megrázó vihar között is. Egy érdekes példázatot használ ezekben a versekben Bölcs Salamon. Azt mondja, hogy jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti, hogyha az egyik fázik, a másik megmelegíti, s a végén a 12. versben levonja a konklúziót, a hármas kötél nem hamar szakad el. Vajon miért van itten a hármas szám, amikor az előző mondatokban csupán két emberről beszél? A házas életünket összetartó erő, mondhatnánk úgy, malter, ami összeragasztja házas életünk tégláit, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Éppen ezért mondja ő maga egyik beszédében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, embernek nincs joga, és nem is választhatja el. Ebben a mondatban fogalmazza meg tehát Jézus Krisztus saját szerepét az emberek családi életében. Ő az, aki összetartja a családot. A család válságát élő kor számára azonban nem olyan fontos, nem olyan komoly dolog Jézus Krisztusnak a családban vállalt szerepe. Manapság már az ember felvilágosult lett, ismeretei szélesedtek, rájött arra, hogy sokkal több mindent meg tud oldani, mint valaha is gondolta volna, éppen ezért azt hiszi, legjobb, ha a maga útját járja. Így legalább megszabhatja életének az irányt, és az ő problémáit majd így vagy úgy megoldja. Azonban sok olyan dolog van az életben, s közöttük az egyik, a családi élet megromlása, amely előtt kénytelen-keletlen fejet kell hajtanunk és be kell ismernünk, hogy kevés hozzá az erőnk és a tudásunk, hogy csak úgy gomnyomásra vagy valamilyen csodaszerrel ezeket rendbe hozzuk. Jézus Krisztusra van szükség ahhoz, hogy a családot megerősítse. Réá van szükség ahhoz, hogy a családot összetartsa. A kánai mennyegzőn valószínűleg kevesen szereztek tudomást arról, hogy fogytán van az ital. Valószínűleg csak a násznagy, néhány felszolgáló, és talán az ifjú pár tudott erről a dologról. És azt gondolták magukban, na tessék, még meg se kezdtük, és már is jelentkeznek a problémák. Hogyha így indulunk, mi lesz velünk? Ha már most itt a falu előtt az esküvőnkön lejáratjuk magunkat, hogyan lesz tovább? Ki fogja elhordozni ezt a szégyent? Hogyan mossuk le magunkról? Tartunk még egy esküvőt? Ugyan már. Azonban a kétségbeesésnek ezekben a perceiben Jézus Krisztus biztosította őket arról, hogy a megoldás készen van. Csak türelemmel várják meg azt. Hasonló magatartásra kell nekünk is eljutnunk családi életünk problémái között. Istennél mindig van megoldás. És nekünk türelemmel meg kell várjuk azt, hogy Isten az általa kiválasztott időben közbelépjen. Nehéz ez a várakozás, de tulajdonképpen ez a hit próbája, és hogyha van türelmünk megvárni azt az időt, amelyet Isten előkészített, akkor annál inkább fogunk örülni az ő megoldásának, és ami türelmünk elnyeri jutalmát. Másrészt, ahhoz, hogy Isten részt vehessen a családunkban, ahhoz szükség van valamire. Ajtó mögött a helye a hivatlan vendégnek szokták mondani, és ez esküvői lakomákon különösen így van. Így volt Jézus idejében is, de az a tény, hogy ő ott volt, jelent valamit. Meghívták. Hogy Jézus részt vehessen a mi családi életünkben, nekünk is ezt kell tennünk. Meg kell hívni Jézust. És nem elég őt meghívni alkalmanként, egy-egy ünnepélyes estére, amikor mindenki szépen beszél, kedves a másikkal. Jézus Krisztusnak mindig ott a helye a családunkban, amikor fáradtan hazaérkezünk a munkából, amikor ügyes bajos dolgot kell megbeszélni, amikor nézeteltérések merülnek fel, Jézusnak mindig ott a helye. Gyakorlatilag a család alapítás pillanatában már az azt megelőző tervezgetés során elő kell készíteni Isten helyét a családunkban. Úgy, hogy tette az az ifjú pár is annak idején, 2000 évvel ezelőtt keleten, amikor Jézust meghívta az ő esküvőjére. Nekünk is meg kell hívni Jézus Krisztust, hogy legyen ott a mi házasságkötésünk pillanatában. Legyen ott házas életünk minden percében. Adjon nekünk tanácsot, adjon nekünk bölcs gondolkozást, hogy családi életünket keresztényhez, Istenhez méltó módon tudjuk vezetni. Meg kell hívnunk Istent akkor is, ha úgy érezzük, hogy családi életünk elromlott, és eddig nem volt benne Isten. Ami eddig volt, volt, de ami ezután jön, az tőlünk függ, és hogyha Jézus Krisztust meghívjuk családi életünkbe, ő képes megjavítani az elromlott, zátonyra futott kapcsolatokat. Volt olyan család, amelyben a házas felek olyan módon sértették meg egymást, hogy azt sem emberi, sem jogi szempontból nem lehetett normális körülmények között orvosolni. És mivel mind a ketten letették életüket Jézus Krisztus kezébe, sikerült a családi életüket újból a helyes mederbe terelni, sőt, azt mondják, hogy az ő családi életük teljesebb, mélyebb, örömtelibb, mint azelőtt volt. Hívjuk meg mi is a kánai fiatalokhoz hasonlóan Jézus Krisztust az életünkbe, a családi életünkbe, hogy ő tegye azt boldoggá és teljessé.

0: Van reménység.
1: Kedves hallgatóink, ma tovább folytatjuk Van reménység tanulmánysorozatunkat annak ötödik részével, melynek címe Hogyan lehet házasságod boldog és szent? A mai társadalomban szokás beszélni a házasság válságáról, és ezt a kijelentést igyekszik megerősíteni néhány statisztikai adat, amely kiderítette, hogy Európában és többé-kevésbé országunkban is a válások száma az első 5 év után 30-50% között mozog, és inkább közel az 50-hez, mint a 30-hoz. Elmondható tehát, hogy a házasságoknak egyharmada, majdnem fele az első 5 év után felbomlik. Vajon ez a statisztikai kimutatás azt látszik bizonyítani, hogy a házasság egy divatja múlt intézmény? Lássuk, mit mond az Isten igéje, a Szentírás a házasság intézményéről. Mindenek előtt Mózes első könyvében a 2. fejezet 24. versében olvassuk azt a néhány ígét, amelyet Isten az első házaspárnak az egybekelésekor mondott, Ádám és Éva megteremtésekor. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Jól lehet, Ádámnak és Évának nem voltak biológiai értelemben vett szülei, őket Isten teremtette. Isten ezeket a szavakat tulajdonképpen azzal a gondolattal mondta el, hogy megszabja vele az útat, amelyen minden férfinek és nőnek a házasság kötés szempontjából járniuk kell. Van itt két fő gondolat, amely a sikeres házassághoz hozzájárulhat. Elhagyja a férfi az ő atyát és anyját. Pál apostol ezt úgy idézi, elhagyja az ember az ő atyát és anyját. Szükséges bizonyos kötelékeknek fellazulni ahhoz, hogy sikeresen be tudjunk olvadni egy kapcsolatba. Nem jelenti ez azt, hogy az ötödik parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, érvénytelenné válik a megnősült férjhez ment férfiak és nők számára. A szülők iránti tisztelet és a velükkel szembeni hálaérzet életünk és élet

0: életük végéig nem hunyhat ki belőlünk. Azonban a szülők befolyásának csökkenni, alábbhagynia kell, ahhoz, hogy kialakulhasson egy harmonikus kapcsolat. A másik pedig lesznek egy testi. Vonatkozik ez nem csak a két fél közötti testi kapcsolatra. Jól lehet, az is Isten ajándéka, ha tiszta és egészséges. Azonban ez a lesznek ketten egy testi vonatkozik egy érzelmi, egy szellemi egyesülésre, amelynek folytán a két fél egy egységet képez. A Szentírás tehát így látja egy harmonikus kapcsolat kialakulását és fennmaradását. Azonban sajnos a tapasztalat és az úgynevezett szürke hétköznapok sokszor bemutatják, hogy nincs minden éppen így. Sőt, egyes emberek a sorozatos kudarcok és csalódások folytán még azt is megkérdőjelezik, elérhető egyáltalán ez az ideál. Péter apostol az első levelében azt a tanácsot adja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Buzdít bennünket Péter apostol arra, úgy általában, de most különösen a házas életre nézve, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretetre legyünk hajlandók, ne a sértődésre, ne a haragra, vagy a visszavágásra. Mindenek előtt a szeretetre. És ez az az alap, amely erőssé, rendíthetetlenné teheti házas kapcsolatunkat, a szeretet. És ahelyett, hogy egymást bosszantanánk, ahelyett, hogy egymást csípkednénk, halmozzuk el egymást szeretetünk apró jeleivel, kedves szavakkal, apró ajándékokkal. Nem kell egy ajándéknak, egy figyelmességnek drága lenni ahhoz, hogy a szeretet nagyságát kifejezze. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, amit azért az Isten egybe szerkesztett. Ember el ne válassza, és ez vonatkozik nem csak a két házasfél közé álló harmadikra, hanem vonatkozik ránk is, hogyha Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, nem dobhatom el úgy magamtól ezt a köteléket, mint egy elhasznált cipőt, egy elszakadt könyvet, vagy egy kitörött hegyű ceruzát. Sokszor a házas életen belül felmerülő problémák legelőbb gondolati szinten jelentkeznek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a homlokát összeráncolja, vagy az arcára szomorú kifejezést fest. Nem tudjuk, nem is veszük észre, lehet, hogy túlságosan elfoglaltak, vagy túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk. És észre sem veszük azt, hogy romlik a kapcsolat, egyszer csak pedig összeroppan alattunk, mint a korhadó híd. Uralkodni kell a mi gondolatainkon, és nem szabad megengednünk, hogy érzelmeink uralkodjanak fölöttünk. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, tanácsolja bennünket Bölcs Salamon. Éppen ezért olyan dolgoknak, amelyek házas kapcsolatunkat elronthatják, még a gondolatát sem szabad megtűrni a mi elménkben. Hogyan kezelhetők a konfliktusok, és hogyan tartósítható a javult és javuló állapot? Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetében egy nagyon bölcs tanácsot találunk. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nehéz nyugovóra térni akkor, amikor az ember összekap élettársával, és ezt a haragot emésztve, forgatva gondolataiban kell nyugovóra térnie. Elronthatja az éjszakát, elronthatja a másnapot is, és megterheli az ember lelki ismeretét. Azonban valaki tapasztalatból megállapította, hogy a legsikeresebb konfliktus kezelés az, amelyiket azonnal végrehajtanak. Ha felmerül egy nézeteltérés, egy probléma, ne halogassuk, mert a halogatás azt eredményezi, hogy ez az áldatlan állapot megkövesedik és tovább romlik. És minél tovább halogatjuk a javítást, a helyrehozást, annál nehezebb kezdeményezni. Éppen ezért ezt a szabályt vegyük alapul. A nap ne menjen le a mi haragunkon, ha összevesztünk. Mielőtt nyugovóra térnénk, mielőtt magunkra húzzuk a takarót és lekapcsoljuk a villanyt, kérjünk bocsánatot egymástól és rendezzük a viszonyt. A javult viszony tartósítása érdekében pedig Visszatérve Prédikátor 4:9-12-ig terjedő verseire, vissza kell helyeznünk a hiányzó kötőanyagot kapcsolatunkba, Jézus Krisztust. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hiába törekszem a családomat minden úton, módon, hatalmas erőfeszítések árán fenntartani, ha egyszer nem megy, akkor be kell látnom azt, hogy szükség van Jézus Krisztusra, hogy ő oldja meg a problémákat, és ő kösse újra egybe a családunkat. Hiába vergődünk, hogyha Jézus Krisztust nem hívjuk meg családunkba, az a család nem fog jobb útra térni. Imádkozzunk együtt. Amikor gondok vannak, hívjuk meg a mi élettársunkat, és kérjük meg őt, hogy velünk együtt röviden kérje a megoldást imában Istentől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Lehet, hogy elhatároztuk elménkben a házasságkötés pillanatában, hogy soha nem fogjuk megengedni egy harmadiknak, hogy közénk álljon. És egy szép nap azon ébredünk fel, hogy csapdába estünk. És mi magunk tévedtünk el. Mi magunk léptünk félre. Gondolkozunk azon, hogyan? A lélek kész volt, de nem volt ereje ragaszkodni a fogadalomhoz. Mert Jézus Krisztus az, aki a családi fogadalmat erőssé és tartossá teheti. Istennek nem volt akarata a válás. Nem azért adta a házasság kapcsolatát az embernek, hogy az emberek úgy egyszerű, bagatell módon kezeljék, hanem azért, hogy azt fölöttébb értékeljék és ragaszkodjanak hozzá. Éppen ezért soha nem szabad megengednünk, hogy egy konfliktus annyira elmélyüljön, hogy az embernek már csak ez az egy kiútja maradjon. A házasságot mindig igyekezni kell megmenteni. Meg kell őriznünk tehát a családi kör intimitását. Már a médiában is különféle közéleti egyéniségek szinte már büszkeséggel mosolyodnak el akkor, amikor valaki az ő botrányos hátterükről beszél, és arról, hogy törvénytelen kapcsolataik vannak. Sőt, az efféle hősöknek már-már, hogy jól áll, mondják sokan, ha egy kicsit félrelépnek. Csodálkozik az ember azon, hogy hogyan juthattunk idáig. Csodálkozunk azon, hogyan lehet, hogy a házasság, amelyet Isten adott, az ennyire olcsóvá vált, és ennyire könnyen ki tudunk lépni belőle. A házasság két embernek intim, Isten előtt zajló kapcsolata. Éppen ezért ennek így is kell maradnia. Isten leírta, hogy hogyan kell a házastársaknak szeretnie egymást. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, sorolja Pál apostol 1 Korintus 13-ban. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Valami ehhez hasonlóra van szükségünk, ilyen szeretetre van szükségünk, hogy a mi házas életünk valóban olyan legyen, ahogy Isten azt elképzelte, ahogy Isten azt az embernek adta. Nem szabad megengedni, hogy az elkeseredés, a fáradtság miatt, a kritizálás és a rosszindulatú csípkelődés uralkodjon beszédünkben. Nem szabad túlzásba esni és emlegetni te mindig és te soha. Mértékletesnek kell lenni a beszédben is. És tisztességes minden tekintetben, mert a házasság és a házaság szeplőtelen. Olvassuk Zsidó 13:4-ben. Nem szabad tehát a mi házassági kapcsolatunkat ingyen vagy olcsó pénzre váltva elkótya vetélni. Tiszteletben kell tartanunk egymás személyét, egymás jogait. A szeretet hosszú tűrő, nem cselekszik égtelenül, mai nyelvezetben, meggondolatlanul. Jól meg kell tehát gondolnunk, hogy egymásnak mit mondunk. És éreztetnünk kell a másikkal, hogy számunkra ő is velünk egyenértékű ember, szeretetünk tárgya. Igyekeznünk kell kedves hangon beszélni, és a másiknak a problémáit észrevenni, vele kommunikálni. Végül pedig le kell vonnunk a konklúziót. Szükség van arra, hogy családi életünkben változásokat eszközöljünk. Szükség van arra, hogy Jézus Krisztust oda meghívjuk, és családi életünket a Biblia alapelvei szerint irányítsuk. Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsá Speranzé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
0: Kedves hallgatóink, igyekszünk a rendelkezésünkre álló idő korlátai között válaszolni néhány kérdésükre. Az egyik kérdés, valóságos hely a menny? Hol van? Kérdezi egyik hallgatónk. Válaszképpen hadd keressük meg Jelenések könyvének a 21. fejezetéből az első néhány verset. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ezekkel a szavakkal vezeti be János apostol, a látnok egyben, azt a leírást, amelyben az általa látott új földet írja le. Az első versben azt mondja, látik új eget és új földet, és ezt párhuzamba állítja a régivel, ami már elmúlt, és ami nem létezik. Ha tehát párhuzamba lehet állítani a mennyet azzal a világgal, amelyben élünk, akkor ebből tükröződik, hogy mind a kettőnek valóságosnak kell lennie. De olvassuk tovább, mert még ennél erőteljesebb bizonyítékot is kapunk. És én, János, látám a Szent Várost. Itten az első három szóban, amelyel kezdődik a második vers, János kétszer is hivatkozik saját magára. Én, János. Ezzel erősíti meg azt, hogy amit látott, az valóban egy általa szemtanúként megfigyelt dolog. Nem tehát egy lélekbeli látomás, vagy valamilyen elvont álom, vagy valami egyéb. Én, János, láttam. És ezzel próbálja aláhúzni az általa látottaknak valóságát. És ez csak egy bibliai bizonyíték. A tanulmányban, amely elhangzott a múlt héten, és a nyomtatott anyagban is, amelyet némelyek már megkaptak, van néhány hivatkozás, amely további igehelyeket mutat nekünk azzal kapcsolatban, hogy a menny valóban valóságos. Álljon itt egy másik bizonyíték, amely magától Jézustól származik. János 14:1-3-ig olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus beszélt el egy olyan helyről, ahová elmegy, ahol helyet készít, és ahonnan visszajön, hogy majd bennünket is magával vigyen. Jézus Krisztus nem beszélt az embereknek mesékről, nem áltatta őket legendákkal, hanem valóságos dolgokról beszélt. Jézus Krisztus azt mondta, elmegyek oda, és visszajövök onnan, és ott helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ha hiszünk egy létező Jézus Krisztusban, aki fizikailag létezik, akkor vele együtt és kötelező módon hinnünk kell egy létező mennyben is, amely vele együtt létezik, mert Jézus Krisztus most ott van. És úgy olvasok itten, kedves hallgatóm, hogy Jézus Krisztus oda akar vinni bennünket magával, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Egy másik helyen Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének a végén írja, hogy miután eljön az Úr riadóval és arkangyal szózatával, isteni harsonával, leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, s utána mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtattunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, s eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Szó van tehát annak az ígéretnek a beteljesedéséről, amelyet az imént idéztünk János 14-ből. Így fog teljesedni az ígéret. És amennyire biztos Jézus feltámadása, amennyire biztos az, hogy ő most a mennyben van, annyira biztos, valóságos és fizikai, hogy létezik a menny, és hogy mi is oda eljuthatunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Egy másik kérdés, amivel egyik hallgatónk hozzánk fordult, hogy ha a mennyben vár minket az örök élet, és ennek soha nem lesz vége, akkor mit fogunk tenni évezredeken és évmilliókon keresztül? Nem unatkozunk? A kérdés logikus, és hogyha figyelembe vesszük a mi földi berendezkedésünket, akkor valóban értelme van egy ilyen kérdésnek. Habár mosolyt csal az ember arcára, de egyen érdekes, logikus és érthető. Mit fogunk ott tenni, ha sokszor már itt se bírjuk? Gondolná tovább az ember ezt a kérdést komboítva. Azonban Isten nem akar bennünket egy olyan helyre vinni, ahol unatkozunk, és ahol majd azt kívánjuk, bárcsak vége lenne. Ott soha nem lesz vége például az örömnek. Egy olyan életet fogunk élni, amelyben különféle gondok elkerülnek bennünket, nem fog a lábunk vagy a hátunk fájni, nem fogják a homlokunkat összeráncolni a szomorúság, az aggodalom és egyéb dolgok. Nem lesz könnyebb az életünk ezek nélkül? Dehogy nem. És még ennél szebb dolgokat is tartogat Isten számunkra. Ésaiás könyve 65. fejezetében olvassuk, hogy milyen lesz ez a hely. Dolgozunk, és amit dolgoztunk, az a miénk lesz. Ez egy fontos kijelentés, mert nemrégen egy barátommal különféle fizetésekről, kereseti lehetőségekről beszélgettünk, és ez a barátom azt mondta, hogy a munka értékét soha nem lehet teljes mértékben megfizetni. És ez igaz is. Éppen ezért ígéri meg Isten, hogy majd ott fent, amit elérünk, amiért megdolgozunk, az a miénk lesz. És élvezhetjük annak gyümölcsét. Ugyanezzel a barátommal beszélgettünk arról, hogy az ember akkor jut több pénzhez, amikor sem az egészsége, sem a kondíciója nem megfelelő ahhoz, hogy örvendeni tudjon neki. És amikor fiatal és egészséges, és örülhetne a jólétnek, éppen akkor nincs meg hozzá a pénze. Furcsa, visszás helyzet. Azonban a mennyben nem így lesz. Ott örvendünk majd annak, amit kerestünk. Szőlőket plántálunk, házakat építünk, kiki a maga kedvére, a maga gyönyörűségére. És azon kívül sok olyan kérdésre kaphatunk választ, amit itt a földön soha nem tudnánk egymagunk megoldani. Vannak olyan bibliai események, amelyeket nem értünk elég világosan. Vannak olyan kérdések, élettel, halállal, bűnnel, megváltással kapcsolatban, amelyeket emberi korlátaink között nem tudunk felfogni, és amennyit ír a Szentírásról, az éppen csak elegendő az üdvösséghez. Ha azonban többet szeretnénk tudni, lesz ott alkalmunk erről elbeszélgetni. És hogyha ott lesz mindenki, aki valaha Jézus Krisztus szolgálta, akkor ott lesznek azok is, akik a Szentírást írták. Megkérdezhetjük tőlük, beszélgethetünk velük. Találkozunk majd elhunyt szeretteinkkel, akik szolgálták Jézus Krisztust, és Örvendhetünk az együttlétnek, elbeszélgethetjük egymás életét, azt az utat, amelyen oda eljutottunk. Egy szóval, én azt hiszem, hogy nem is tudunk elég sok dolgot felsorolni, ami majd foglalkoztatja az embereket a mennyben. Én személyesen várom, mert annyi mindent elterveztem már, és remélem, hogy Isten majd ad lehetőséget és időt hozzá, hogy ezt a sok tervet gyakorlatba is átültethessem. És gondolom, kedves hallgatóm, ha eljutnál egy olyan helyre, ahol nem kell betegségekkel, gondokkal küzdened, és ahol találkozhatsz olyan emberekkel, akik a kérdéseidre választ adhatnak, azt hiszem, hogy bőven lesz majd dolog, amivel kitöltjük az időnket. És ami mindenek felett fontos, a legfontosabb, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 6. tanulmánya, melynek címe a Törvény és Kegyelem.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy rövid zenei bevezetővel fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet ma Rajcsek Ramon fog elmondani. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó, a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos gondolatokat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást kívánunk!

Egy paradicsompalánta történetéről szeretnék most nektek mesélni. Volt egyszer egy paradicsompalánta, aki virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer csak jött egy kéz, és kivette onnan. Miért veszel ki innen? Olyan jól érzem magam, kérdezte. Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely növekedni, jött a válasz. A kéz nem sokkal később kiültette a szabad ég alá. Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél, kiáltotta. Azért, mert így tudsz növekedni és erősödni, jött a válasz. Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok. Jaj, félek, elázok, vigyél el innen kész, kiáltotta. Nyugodj meg, a villám nem bánt téged. Víz nélkül pedig legyengülnél, és elszáradnának értékes leveleid. Jött a válasz. Most már szépen nőtt, és csak nőtt és nőtt a kis növény. De jött a kéz ismét. Hozott egy karót, és kikötözte. Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni, mondta. Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami összeköt a gyökérrel, jött a válasz. Aztán újra jött a kéz, és ridegen leszakította a növényből egy levelet. Miért? Mit csinálsz? Miért csinálod? Leszakgatod értékes leveleimet? Kérdezte ingerülten. Nem, felelte a kéz, csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a bőséges termésben. Ezután a kéz beszórta a növényt egy szerrel. Mit csinálsz vele? Ez büdös, alig kapok levegőt, kiáltotta. Ne ijedj meg, mondta a kéz. Ez véd meg majd a kártevőktől. És a növény csak nőtt és nőtt, és végül láthatjuk, hogy micsoda gyönyörű gyümölcsöket hozott, és boldog volt. Mit tudunk így tanúságként levonni a palánta történetéből? Mit csinált a palánta végig? Félt. Mit mond nekünk a Szentírás, hogy ne féljünk? Minket is, téged is, engem is, annak a keze formál, aki teremtett bennünket, aki alkotott. Azt akarja, hogy gyümölcsözzünk, hogy boldogok legyünk.

0: reménység hangja.
1: Ma egy kicsit az egészségünkről fogunk beszélgetni, mégpedig az egészségünknek egy olyan fontos részéről, ami szinte a testünknek és az életünknek, az egészségünknek minden részére kiterjed. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Gáspár Róbertet, aki egyetemi docens és gyógyszerész, és egyébként emellett még a Boldog Élet újságnak is állandó írója vagy.
2: Igen, igen, most már sok-sok éve.
1: Igen. Hát itt az újévi fogadalmak között azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az, amiről most beszélgetni fogunk, az szerepel a fogadalmai között, mégpedig az, hogy elkezdjen sokkal többet mozogni. A mozgás kultúra igazából teljesen egyidős az emberiség történetével, de miért van az, hogy most sokkal többet beszélünk arról, hogy többet kell mozogni? Miért volt természetes ez a régi időben?
2: Nyilván azért, mert a régi időben nem volt autó, meg bicikli, meg semmilyen közlekedési eszköz, lehet, hogy volt lovas szekér, de lényegesen többet mozogtak az emberek, muszáj volt menni. Ugye ma már eljutottunk, nem csak az a baj, hogy autó van, meg tömegközlekedés, hanem internet is van, tehát lényegében ma már úgy vásárolhat az ember, hogy ki sem megy az ajtón. Tehát nagyon sok tekintetben leszűkült az a mozgás mennyisége, ami egyébként a régebbi, nem ennyire modern életnek a természetes része volt.
1: Igen, és ami a szörnyű, hogy ezt már egész gyerekkorban elkezdik, ezt a mai mozgásszegény életmódot a gyerekek is elkezdik, és nyilván ez így, mire felnőttek válnak belőle, meg így adják tovább.
2: Persze, tehát nem is, én a saját gyerekeimen is látom, hogy ha nem tudják, mi a lecke, akkor ugye mi időnkben elmentünk egymáshoz, ők igen, már Messengeren, Viberen valahogy elküldik a leckét, tehát meg se kell mozdulni.
1: Igen. Az öcsémmel beszélgettünk nem régen, és arról beszéltünk, hogy a mi időnkben nem volt elképzelhetetlen volt az, hogy a domboldalon tele szánkózás, igaz, hogy nem csak azért, mert most hó kevés van, de úgy egyébként tényleg a mai gyerekek nagyon nehezen mozdulnak ki, pedig nagyon érdekes, hogy a mozgással rengeteg betegség megelőzhető.
2: Így van, tehát nagyon fontos lenne a mozgás minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek és az időseknek, és természetesen az életkornak megfelelő mozgásokra kell itt gondolni, hiszen a kedélyállapottól kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül sok mindenre jó hatással van a mozgás.
1: Igen, ezeket majd végigvesszük és kitérünk rá, hogy gyakorlatilag a szervezetünkben melyik betegségekre vagy megelőzésre melyik jó. Egy római orvosíró ezt írja: a tétlenség gyengíti a testet és korai öregedést okoz, míg a munka és a mozgás erősíti a szervezetet és fiatalon tart. Szóval úgy látszik, hogy azért ez már régen is téma volt, még ha nyilván nekik ez nem volt olyan nagy probléma, de az, hogy a mozgásra szükségünk van, azt már régen is érezték és tudták.
2: Ez egyértelmű. Nyilván régen is voltak jó módú emberek, akik valószínűleg inkább lakomákra jártak, és kevesebbet mozogtak, és lovaskocsival közlekedtek, és hát az ő életükben egyértelműen látszódott az, hogy ez nem tesz jót az egészségüknek. Egyébként nagyon sokan azt tartják, ugye nagyon sokszor fókuszálunk arra, hogy mit tegyünk, ami egy nagyon helyes dolog,
1: igen,
2: de legalább olyan fontos a mozgás. Tehát a mozgással is legalább, vagy a mozgás hiánnyal is legalább annyi ártalmat lehet okozni a szervezetünknek, mint a helytelen táplálkozással.
1: Így van. Konkrétan beszéljünk akkor arról, hogy a mozgás milyen hatással van a szervezetünkre, egyes betegségekre.
2: Hát rendkívül széles hatásai vannak, hogy egyrészt edzi az izomzatot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő legyen a tartásunk. Nagyon sok ember szenved alsó háti fájdalmakban és egyebekben a sok üléstől, tehát nagyon fontos, hogy a hátizomzatunk az erős legyen, mert az fogja tartani a csigolyánkat is, és ez segít abban, hogy ne alakuljanak ki a

0: Például én iszonyatosan hátfájós vagyok, nyilvánvaló. De mondjuk azon nem tudunk változtatni, hogy ha irodában járunk dolgozni, akkor nyilván egész nap. Tehát akkor ez is egy nagyon érdekes, hogy mit lehet, ez is nagyon jó, hogy a mozgással ugye erősítjük a gerincet, amit mondtál, ez egy nagyon érdekes volt nekem akkor. Tehát, hogy végül is akkor is meg kell keresni valamit. Nem tudom, hogy irodában hogy lehet arra odafigyelni, hogy egy kicsit néha felálljunk és mozogjunk. Milyen mozgásokat lehet?
1: Hát ugye irodában azért szűk a terület, tehát hogy ott lehet egy kicsit mászkálni, vagy az ebédidőben, ami megint nem túl hosszú, de lehet egy 10-15 perces sétát tudatosan betervezni, tehát ilyenekre lehet gondolni. Persze most már van mindenféle okos alkalmazás, meg okos óra, amelyeknek van egészségügyi része, tehát van olyan okos óra, ami óránként az emberre ráadrezek, hogy tessék mozdulni, és mozogni, hogy ne feledkezzen
0: bele. Minden segít, csak éppen egy kis akarat kérni hozzá.
1: Tehát sokféle eszköz van, de tényleg az irodai, hát ott nagyon nehéz megoldani ezt a dolgot, inkább azt kell tervezni, hogy a munka után jusson idő arra, hogy aki üdőmunkát végez, az elmenjen mozogni. Ez elsősorban szándék kérdése. Nyilván a leginkább a mozgásra nem szokott időnk jutni, azt gondolom, de ebbe lehet tervezni, nyilván valamit föl kell adni.
0: Igen, előbb azért belét folytottam, mert elkezdtük beszélni ezt, hogy milyen betegségek alakulhatnak ki a mozgásszegénységre.
1: Igen, tehát nyilván a testsúly, az egészséges testsúly megőrzésében is alapvető a mozgás, ugye az elhízás önmagában mindenféle népbetegségnek
0: igen,
1: a
0: kihat mindenre,
1: talaja, tehát abból jön a cukorbetegség, a szív- és érrendszerű betegség, bélbetegségek és sok minden más is. Tehát a mozgás ilyen szempontból rendkívül fontos a testsúly megőrzésében, és ha megőrizzük a testsúlyunkat, és megfelelő lesz az állóképességünk, akkor olyan betegségeknek is kisebb az esélye, mint a például a székrekedés, különféle mozgásszervi betegségek, mentális betegségek, tehát azok, akik rendszeresen mozognak és aktívak, azoknál az embereknél a demencia, az időskori, hát memóriazavarok, azok lényegesen kisebb eséllyel alakulnak ki.
0: Vagy például ugye a mai népbetegség szintén a depresszió. Tehát az, aki hajlamos rá, vagy már esetleg az depressziós, akkor milyen hatással van-e erre a betegségre?
1: A depresszióra kifejezetten jó hatással van a mozgás, tehát a mozgás terápiaként is szokták használni depressziós betegeknél. Hogyha egy depressziós beteg egy-két órát mozog intenzíven, akkor az kb. Egy olyan 6 órán keresztül javítja a kedélyállapotát minden egyéb gyógyszeres beavatkozás nélkül. Ennek egyébként az a háttere, hogy a mozgás hatására a szervezetünkben olyan hormonok szabadulnak fel, amelyeket endorfinoknak nevezünk. Ezek a nevük ugye hasonlít a morfinra, lényegében ezek fehérjék, de morfin hatású fehérjék. Tehát, hogyha valaki akar legálisan kábítószerezni, akkor mozogjon, mert a mozgással ezek az endorfinok felszabadulnak, és ez egy ilyen megelégedettség, boldogság érzést ad, ami a depresszióban nagyon fontos. Egyébként endorfin akkor is felszabadul, hogyha nevetünk.
0: Igen, biztos.
1: Meg akkor is
0: ha mozgunk, akkor talán
1: igen, jobban meg nevetünk. Ha valaki nagyon szerelmes, akkor is tele van az agya endorfinnal. Tehát, hogy vannak ilyen állapotok egyébként még, de a mozgás az egy mindig elérhető.
0: És ami igazán szörnyű, most így eszembe jutott, hogy beszélgetünk, hogy milyen könnyen, akár hogyha valaki depressziós vagy bármi betegsége van, sokkal könnyebben kapkodjuk elő a gyógyszereket, mint hogy erre valaki senki nem gondol. Nyilván a depresszió ellen a mozgás nem az egyetlen gyógyszer, tehát vagy gyógyszerrel együtt, de az, hogy milyen óriási segítség még egy gyógyszer mellett, azt nem is gondolja senki.
1: Tehát persze, meg nem feltétlenül kell megvárni, hogy orvosilag depressziósak legyünk, tehát az, hogy az embernek néha rosszabb a hangulata, ez az élet velejárója, de ezekben a rossz hangulatokban egy órányi mozgás nagyon sokat segíthet. Tehát nem csak a klinikai depresszióra kell gondolnunk, ott is segít nyilván, ha valaki depressziós, azt kezelni kell orvosilag, de a hétköznapi nyelvben nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, máma olyan depressziós vagyok, ami nem azt jelenti, hogy betegnek érzem magam, csak a hangulatom nem jó.
0: Igen. Egyébként főleg az is, hogy az, hogy milyen mozgásformát választunk, az is nagyon sokat segít sokszor, hogy ilyen társasági sportot űzünk. Mondjuk van jó, van, ami nagyon sport, de van olyan is, ami mondjuk akár egy túrázás, egy séta, ami közben nyilván az ember még jókat beszélget, tehát nem csak az van, hogy na most erőltetem magam és teljesíteni kell a sporthoz, hanem összekapcsolódik egy ilyen társas dologgal, és azért az is segít.
1: Ez nagyon fontos. Vannak a magányos sportolók, tehát van, aki képes arra, hogy ilyen aszkéta

0: szabadon fusson. Mondjuk én sose tartoztam ilyen emberek közé, de ismerek ilyeneket, akik elmegy egyedül és fut kilométereket.
1: Ez nagyon élvezi egyébként.
0: Ez is jó, de, de ezek az emberek általában nem szenvednek mozgáshiányba. Tehát azok, akik mozgáshiányban szenvednek, azok olyan típusú emberek, hogy egyedül képtelen, lehet, hogy egyszer elmegy, és aztán elég volt. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel megyünk. Nem muszáj ennek nagy társaságnak lenni, de hogyha az ember, mert hogy működik? Úgy működik ez, hogy az embernek nincs kedve menni, mert fáradt a napi teendők után, de már a másikkal megbeszélte.
1: Így van. Nekem ez ugyanígy volt egyébként, hogy a barátnőmmel megbeszéltük, és mindig egymást erősítjük. Amikor az egyiknek biztos, hogy nincs kedve, akkor a másik addig erőltet, és addig cukkolja, amíg aztán rávesz. Ráadásul útközben jókat beszélgettünk, és egyszerűen észre se vettük, csak jól esett. Tehát azért ez érdemes úgy, hogy valakivel, vagy családtaggal, vagy valami baráti közösséggel összekötni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

több Mózeshez hasonló emberre van szükségünk. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyűlt Áron ellen, és azt mondta neki, jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. 2 Mózes 32.1 alapján. Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. Hatalmas tömeg gyülekezett sátora körül, és a következő követeléssel álltak elő. Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak. Az ilyen válság szilárd, határozott, rendíthetetlen bátorságú férfit igényelt, aki Isten jóváhagyását a nép kegyénél, személyes biztonságánál vagy életénél is többre becsüli. Áron tett ugyan néhány erőtlen ellenvetést, de ingadozása és félénksége, amit ebben a kritikus pillanatban tanúsított, csak még elszántabbá tette a népet. A csődület tovább növekedett. Áron féltette saját biztonságát, és ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran kiállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Először azt parancsolta, hogy gyűjtsék össze a nép aranyfülbevalóit, és hozzá kell hozzá, remélve, hogy büszkeségükben majd elutasítják ezt a nagy áldozatot. De ők szívesen odaadták ékszereiket, melyekből Áron borjut öntött Egyiptom isteneinek mintájára. Mi is Áron bűnét ismételjük meg, a megalkuvást. Pedig tisztán kell látnunk ahhoz, hogy fölismerjük a gonoszságot, és világosan rá is mutassunk, még akkor is, ha ez kellemetlen helyzetbe állít minket. És félremagyarázhatják indítékainkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk, ha igazságtalanul bánnak testvéreinkkel, vagy bárkivel, akivel találkozunk. Áron bűne az volt, hogy nem állt ki határozottan az igazság mellett. Ha világosan kijelentette volna az igazságot, az aranyborjú soha nem készült volna el. Még mindig vannak ingadozó Áronok, akik engednek a megszenteletlenek kívánságainak. Így bátorítják őket a bűn elkövetésére. Azok, akiket Isten megbizatással tisztelt meg, nem lehetnek gyengék. Nem térhetnek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel kell végezniük Isten munkáját.

Túl magas a tét, hogy most ingadozzunk. Jakab 1:6-ban olvassuk, de kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Vannak olyan személyek, akiknek nincs szilárd jellemük. Ezek olyanok, mint a gyurma. Bármilyen formára átalakíthatóak. Le kell győzniük ezt a gyöngeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Mert az igaz keresztény jellem hajlíthatatlan, s nem győzhető le vagy alakítható át kedvezőtlen körülményekkel. Legyen az embernek erkölcsi tartása. Legyen becsületes, hogy ne lehessen hízelgéssel befolyásolni, megvesztegetni vagy megfélemlíteni. Hatalmas ellenségünk van. Amikor emberek átadják magukat Sátán szolgálatára, nem tanúsít feléjük ellenséges viszonyt, mint azokkal szemben, akik Krisztus nevét viselik és Istent szolgálják. Irántuk halálos gyűlölettel viseltetik. Ha megtudja őket téveszteni, kárt tud bennük tenni, ha hitüket meggyengíti és képtelenné teszi őket Isten szolgálatára, tudja, hogy ezzel Jézust megszomorítják. Akiket Sátán sikeresen saját szekere elé fogott, azoknak bizonyos fokú pihentetőt ad, mivel hajlandóak őt szolgálni. Azonban gyűlölete feltámad, amikor a könyörület üzenete eléri rabszolgáit, és ők megpróbálnak hatalmából szabadulni, hogy az igaz pásztort kövessék. Sátán és fogja között akkor kezdődik a küzdelem, amikor a rab rángatni kezdi láncait, és szabadulni vágyik. Biztos ígéretük van azoknak, akik igazán arra vágynak, hogy Istentől tanítottak legyenek, és az ő útjain járjanak, mert ő megígérte, hogy ha valakinek nincs bölcsessége és tőle kér, akkor ő készségesen és szemrehányás nélkül adja azt. Az apostol így folytatja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Higgy. Hidd el, hogy Isten megcselekszi, amit megígért. Szüntelenül imádkozz, légy éber, munkálkodj és várakozz. Harcold meg a hit nemes harcát. Míg a világárjával egy irányban úszunk, nincs szükségünk vitorlára vagy evezőre. Munkánk akkor kezdődik, amikor szembefordulunk az árral.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

0: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység televízió keresztutadásában. Ma estéli kínálatunkban egy igen fontos kérdéssel fogunk foglalkozni, Farkas Győző lelkipásztor igei üzenetén keresztül. Az ige szolgálat címe: Mikor elég az elég? Tartalmas estét kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezen a mai szolgálaton olyan témát hozhattam, amely hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, de hozzátartozik a lelki életünkhöz is. Ezért meghívom a kedves tévénézőket, hogy Isten igéből olvassunk el egy igei szakaszt, amely megadja az alapot a témánkhoz, és pedig a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versekig. Hol azt mondja az ige: valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Gondolom, hogy ezen ige alapján, mivel kétszer is megjelenik benne ez a fogalom, megelégedés, elégedjünk meg vele, a témánk és a témánk címe az, hogy mikor elég az elég? Vagy egyáltalán mennyi az elég a mai ember számára? Jó-e, ha mind inkább többre és többre vágyunk? Egyáltalán hol a határ a vágyaink és az igazi szükségleteink között? Az elmúlt 2 évtizedben a világ hihetetlen mértékben megváltozott. Hogyha ezelőtt 30-40 évre visszagondolunk a szüleinkre vagy nagyszüleinkre, és megkérdezzük tőlük, hogy hogyan élték az életüket, akkor kiderül az, hogy ők sokkal kevesebbel megelégedtek. Sokkal kevesebb elég volt. És mikor elég az elég, talán ott látjuk a problémát, hogy az embereknek a kényelmi és a luxus igénye nagyon magasra nőtt az utóbbi 2 évtizedben. Ha csak arra gondolunk, hogy szinte mindenki felsőoktatásban részesül. Már itt is látjuk, hogy milyen magasra szálltak az igények. Vagy nem beszél arról, hogy milyen sokan már egyetemet végeznek. Egyáltalán kell-e a hívő embernek megkülönböztetni azt, hogy mi a különbség a vágyak és a szükségletek között, és mikor elég az elég? Mai világban nagyon nehéz felismerni az igazi szükségleteinket. Miért? A fogyasztói társadalom egyre inkább gyengíti ezt a képességünket. És pedig ez abban tűnik ki, hogy állandóan az érzékszerveinket bombázzák különféle reklámokkal, különböző elvárásokkal, különböző igényszinttel. És sajnos, hogy az érzékeink azok már teljesen kezdnek el deformálódni ilyen szemszögből. És ezért van az, hogy nem elégszünk meg 2 pár cipővel, egy ünneplővel és egy viselővel, nem elégszünk meg 2 pár ruhával, egy ünneplővel és egy viselővel, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, hanem most már ott tartunk, hogy van egy talán egy ünneplő autónk, van egy ünneplő telefonunk, van egy munkás autónk, van egy munkás telefonunk, és az igényszintet még tovább fokozhatnám, amikor arról beszélünk, hogy az embereknek már van hétvégi házuk, van nyaralójuk, és ezek az igények egyre inkább fokozódnak. Élvezni akarjuk az élet nagyszerűbb dolgait, élvezni akarjuk az élet kínálatát, és sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk eleget tenni, és emiatt elégedetlenek vagyunk azzal, amivel rendelkezünk. Valóban szükség van bizonyos esztétikai megelégedettségre, szükség van bizonyos anyagi megelégedettségre. Jó, ha szeretjük a szépet. Jó, ha szeretjük azokat a dolgokat, amelyek Isten jó voltából a rendelkezésünkre állnak. De elgondolkoztat bennünket az, hogy az emberi szükségletnek vajon melyik részéből fakad az, hogy elégedettek legyünk, vagy pedig elégedetlenek. Hiszen Pál itt Timóteusnak arról beszél, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Vajon megelégszünk azzal, hogy van élelmünk? Vajon megelégszünk azzal, hogy van ruházatunk? Vagy van egy hely, ahova lehajthatjuk a fejünket pihenni? És ha az emberi megelégedés legmagasabb szintjére próbáljuk helyezni a megértését ennek, akkor ez nem más, mint az önértékelés, vagy az önmagunkkal való megelégedés. Ha önmagunkkal meg vagyunk elégedve, akkor az önértékelésnek egy bizonyos csúcsára érhetünk el. Úgymond, az az ember, aki önmagával, önmagát elfogadja, az eljut arra a szintre, hogy tudja, mennyi az elég, tudja, mikor elég az elég, és tud különbséget tenni a szükséges dolgok között, és a szükségtelen dolgok, vagy a vágyak és a kívánságok, vagy pedig a kényelmi és a luxus cikkeknek a felhalmozása között. Tehát gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Miért van az, hogy ma az emberek nem megelégedettek saját magukkal? Van, aki belenéz a tükörbe, és amit lát, az neki nem tetszik. És elkezdve onnan, hogy milyen ruha van rajta, vagy milyen cipő van rajta, vagy milyen frizurája van, vagy milyen az alakja, vagy milyenek az arcvonásai, innen kezdődik el, hogy az ember elfogadja magát, és megelégszik magával. Nem szeretnék belemenni nagyon mélyen ebbe, hiszen már ott tartunk, hogy az emberek annyira nincsenek megelégedve magukkal, hogy plasztikai sebészethez folyamodnak. Tehát kés alá feküsznek csak azért, hogy változtassanak azon, amit látnak a tükörbe. De valójában nem a külső megelégedés, vagy a külső változtatás hozza meg az eredményét annak, hogy elfogadjuk magunkat, és hogy úgymond elégedettek legyünk önmagunkkal, hanem egy belső változásra van szükség. Egy olyan változásra, ami valóban meghozza az eredményt. Ugye amikor a tükörbe nézünk, akkor Isten képmását láthassuk. Hiszen ez az a cél, amit el kell, hogy érjen a hívő ember, amire el kell, hogy jusson a keresztény ember, hogy az Isten szeretete meggyökerezzen szívünkben. És ez a szeretet egy olyan egészséges egyensúlyt eredményezzen az életünkben, amellyel önmagunkat és másokat is elfogadunk és szeretünk. Elgondolkozható az, hogy a legtöbb embernek az önértékelése, tehát három alapvető módon épül fel. Ezzel inkább általánosságban véve beszélhetünk erről a három dologról, a három alapvető dologról. Ez természetesen egyénektől függ és egyénektől változik. De alapvetően ez a három dolog jelenik meg. Az, hogy valaki milyen gazdag, tehát a vagyon felhalmozása. Ha van pénzem, akkor értékes vagyok. Ha van anyagi hátterem, akkor van hatalmam. Ha van pénzem, akkor azt veszek meg, és azt látják az emberek, hogy én valaki vagyok. A másik, ami szintén hozzájárul az önértékeléshez, és pedig az, hogy az emberek állandóan az önmegvalósításon és az önfejlesztésen keresztül próbálják az önértékelésüket egyensúlyba hozni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon is képzettekké válnak. És a képzés sajnos sokszor csak az elméleti síkon van, és amikor a gyakorlatba kell ültetni, akkor nehezebben valósul az meg. Minden esetre azt látjuk, hogy az emberek ma azzal, ha tudnak dicsekedni, hogy hány egyetemet, milyen magas végzettségük van, milyen képzéseket, kurzusokat jártak ki, önmagukat ezzel jobbnak tüntetik fel a társadalomban, vagy pedig erre van szükségük ahhoz, hogy talán megelégedjenek önmagukkal. Hát úgy, ahogy az anyagi háttérrel valaki szeretne értékesebbnek, többnek látszani, és azt mutatni, amivel nincs megelégedve, és magának bebizonyítani, hogy ha elérem azt a szintet, akkor elégedett leszek, ugyanígy van a tanulással is, ugyanígy van a képzéssel is, és vannak, akik örök diákok, és hiába értek el már akár milyen magas doktori címet, még mindig vágyat éreznek, és szükségét érzik, mondjam így inkább, hogy képezzék magukat. Nagyon fontos az, hogy képzettek legyünk abban, amit csinálunk. Viszont ne váljon ez egyfajta önmegvalósítássá, vagy pedig önértékelési problémává. És még van egy harmadik, és talán ez az egyik leggyakoribb, ami belopja magát az életünkben, belopja a fiataljaink, gyermekeink életében, és ez nagy mértékben függ a kultúrától, a neveltetéstől, és ez a harmadik nem más, mint a kényszer érzet. Mit mondanak mások? A vélemény. Másoknak a szava. És mi sem mutatja jobban, mint amikor elmegyünk valahova, és az alapján ítélnek meg, hogy milyen drága ruhát hordunk, milyen drága telefont, vagy milyen autóval érkeztünk. Ez a mások véleménye. Ez egy kényszer, és ezért nem tudunk megelégedni. Ugyanakkor találkozunk valakivel, saját tapasztalatból is el tudom mondani, hogy velem egykorúak, az első kérdés az, hogy és milyen egyetemen van a gyereked? Mit tanul a gyereked? Tehát mások véleménye egy kényszert helyezhet ránk olyan szemszögből, hogy anyagi, illetve a felsőoktatásban való részvétel, vagy az önképzés, az önfejlesztés területén az ember kényszert érezzen, és így bármilyen területen érzékelhetjük ezt. És sokszor látjuk, hogy ezek mennyire veszélyesek. Mert mit eredményeznek? Azt, hogy nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, és semmivel, ami körülvesz bennünket. Holott az ige arra figyelmeztet, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Figyeljük meg azt is, hogyha ezt vesszük alapul, akkor

vagy pedig, hogy mit gondolnak mások rólam? A Biblia egyszerűen határozza meg ezeket a dolgokat, és úgy tűnik a tanításából, mintha pont az ellenkezőjét mutatná be. Lukács 14.33-ban az Úr Jézus Krisztus egy érdekes dolgot mond, és azt mondja, hogy ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Tehát, ha Jézus tanítványa akarok lenni, ha jó hívő, a keresztény akarok lenni, akkor búcsút kell vegyek a vagyonomtól. És mi sem mutatja jobban a gazdag ifjú példázata Máté 19. fejezetében, ahol Jézus elmondja a 21. 23. versben, hogy igen, a gazdagoknak nagyon nehéz az Isten országába bejutni. Akkor vajon bűn gazdagnak lenni? Vagy egyáltalán kitől van a gazdagság? Istentől? Vagy emberi törekvés? Vagy valami rosszabb? Talán sátántól? És hogy kitől van a gazdagságunk, az határozza meg, hogyan viszonyulunk a gazdagsághoz. Tehát, ha megfelelően viszonyulok hozzája, akkor nem mondhatom azt, hogy a gazdagság sátántól van és bűn. Hiszen nagyon sok dologhoz, ami a misszió munkát illeti, pénzre van szükség. Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy mit kezdjen a pénzével? Ossza ki a szegényeknek. Tehát segítsen másokon. És sokszor erre van szüksége a mai embernek is, hogy adjon, hogy adakozzon. És az az ember, aki ad és aki adakozik, az az ember, aki másokon segít, aki észreveszi a másiknak a szükségletét, az egy boldog, egy megelégedett emberré tud válni. Egy egészséges, kiegyensúlyozott életet tud élni. Hoztam néhány nagyon jó gondolatot az Ellen White írásaiból, például a gazdagsággal kapcsolatosan. Jézushoz vezető út című könyv 44. oldalán következőt írja. Mindazt el kell hagynunk és fel kell adnunk, ami szívünket elvonhatja Istentől. A gazdagság sok ember bálványa, a pénz szeretete, a vagyonszerzés vágya, az az aranylánc, amely sátánhoz kötözi őket. Gondtalan, kényelmes és felelősség nélküli élet, rang és méltóság, szintén oly bálványok, melyeket sokan imádnak. Azonban szét kell törnünk a rabszolgasság eme bilincseit. Nem lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Isten gyermekei, ha nem vagyunk teljesen azok. És erre mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. A hegyi beszédben világossá teszi, hogy vagy az Úrnak, vagy pedig a mammonnak, vagy az Istennek, vagy pedig a pénznek. Arról is beszél az Úr Jézus, hogy ahol van a mi szívünk, ott van a mi kincsünk. Elgondolkoztató ez a dolog. Tehát bűnné válhat a vagyonszerzés, a gazdagság. Bizonyos szint után teljes mértékben. Hiszen el kell hagyjuk, el kell szakadjunk. Búcsút kell vegyünk, azt mondja Jézus. Ha nem veszünk búcsút tőle, akkor nem lehetünk az ő tanítványai. Búcsút venni nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy megszabadulunk tőle, hanem azt is jelenti, hogy megfelelően gazdálkodok vele, nem a pénz irányít engem, hanem én irányítom a pénzt. És nem a pénz az, aki uralkodik rajtam, hanem én uralkodok rajta, és rajtam pedig az Úr Jézus Krisztus. Tehát a gazdagság nem bűn. A Bibliában látunk olyan személyeket, olyan egyéneket, akik igenis gazdagok voltak, tehetős emberek. Mégsem éltek vissza ezzel. Ott van Jobb példája, ott van Ábrahám példája. És sorolhatnánk ezeket a tényezőket. Figyeljük meg a következő idézetet, amely nagymértékben

0: segíthet megtalálni ezt a határt, ezt az egyensúlyt, hogy az ember tudja, hogy mikor elég az elég. Tudja azt, hogy elfogadom azt a helyzetet, amiben vagyok, és meg vagyok elégedve. És tudom, hogy nem a pénz adja az értékemet, hanem valami sokkal több, amit az Úr Jézus Krisztus vére határoz meg, és az, hogy mennyire fogadom el ezt, hogy mondja Péter apostol, nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a Krisztusén. Tehát a mi értékünket nem a bankszámlánk, nem a felhalmozott vagyonunk, a házaink vagy a földünk mennyisége határozza meg, hanem egyedüli érték, amit az ember magáról tudhat, az, hogy Krisztus az ő drága vérét adta érettünk. És ezért vagyunk becsesek, ezért vagyunk értékesek, és ezért kellene, amikor a tükörbe nézünk, értékeljük magunkat, elfogadjuk magunkat, megelégedjünk magunkkal. Miért? Mert a drága Jézus az ő vérét adta érettünk. És ezért kellene a pénzünket, a vagyonunkat mások megsegítésére is használjuk. Miért? Mert akkor leszünk elégedettek, hogyha értékelni tudjuk a másik embert is, aki ugyanúgy az Úr Jézus drága vérén lett megváltva. És nincs különbség gazdag és szegény között. Ez az, amire Pál apostol többször is felhívja a figyelmünket. Azt mondja ez az idézet a Tanácsok a sávfásság című könyvből. Az igazság, amelyet Isten lelke a szívbe helyez, kiszorítja a gazdagság szeretetét. Jézus szeretete és a pénz szeretete nem lakhat ugyanabban a szívben. Isten szeretete oly annyira felülmúlja a pénz szeretetét, hogy a birtokos elszakad a gazdagságtól, és szeretetét Istenre helyezi át. A szeretet arra készteti, hogy a rászorulók szükségleteinek kielégítésére és Isten ügyének segítségére szolgáljon. Legfőbb öröme, hogy helyesen rendelkezzen az ő urának javaival, mindazt, amilyen van, úgy tartja, mintha nem lenne a sajátja, és hűségesen teljesíti kötelességét Isten sáfárjaként. Akkor tudja megtartani a törvény mindkét nagy parancsolatát, hogy szeresd az Urat, a Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeress fele barátodat, mint önmagadat. A gazdag ifjú történetét említettük, ő szerette az Istent. Olyan mértékben szerette az Istent, hogy a parancsolatok megtartásáról elmondhatta azt, hogy gyermekségétől fogva megtartotta azokat. Viszont volt egy kis önértékelési problémája, és volt egy nagy mértékben a mások, a fele barátok iránti értékelési problémája. És pedig az, hogy a szegényeket nem tartotta a saját felelősségének. Az, hogy rajtuk segítsen. És amikor Jézus arra kérte, hogy tegye ezt, és kövesse őt, akkor szomorúan eltávozott. Vajon ma, amikor Jézus erre kér bennünket, és erre hív bennünket, hogy engedjük, hogy az ő szeretete szorítsa ki szívünkből a pénznek a szeretetét, a vagyonszerzésnek a szeretetét, vajon mit eredményez ez nálunk? Vajon hogyan válaszolunk? Egy másik történet, az Zákeus története, csak nagyon röviden, amikor megtapasztalta azt, hogy Jézus mennyire szereti őt is, akkor önmagától felajánlotta, hogy amit csalással elvett, azt visszaadja négyszeresen, és a vagyonának a többi részét pedig a szegényekre fordítja. Figyeljük meg a következő lépést, amely az embereknek az önértékeléséhez és a megelégedettségi szintjéhez hozzájárul. Említettük, hogy ez nem más, mint az önmegvalósítás, az önfejlesztés. Nem bűn az, ha valaki szeret tanulni, és hogy képezi magát. Sőt, kell, hogy képezzük magunkat, és kell, hogy egy bizonyos szinten legyünk, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy vízszerelő, vagy egy bármilyen társadalmi státuszban, szolgálatban elhelyezkedő ember legyen, kell, hogy képezze magát és szinten tartsa magát. Vagy ha jövünk az orvostudományhoz, vagy pedig a pedagógiához, hát, vagy a lelkészi szolgálathoz, ott is megvan az, hogy a képzés az legyen szinten tartva. Viszont van egy érdekes gondolat a Kolossi Levél 3. fejezetében, a 23. 24. vers, ami figyelmeztet bennünket, ahol azt mondja az ige, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Tehát elkezdve a lelkésztől, akár az orvosokig, a tanárokig, és bármilyen szolgáltat töltsönbe valaki, tudatában kell legyen annak, hogy amit tesz, azt az Úrnak teszi. És amiért képezi magát, azt nem önmagáért, nem az embereknek, nem azért kell képezzük magunkat, hogy másokat felülmúljunk ezzel, és többnek lássuk magunkat, mert ez ad egy megelégedettségi szintet, hanem épp fordítva, azért törekedjünk erre, hogy képezzük magunkat, hogy legyünk értelmesek, okosak, műveltek, hogy megértsük az embereknek a szükségleteit, megértsük a körülöttünk lévő embereknek a problémáit, és tudjunk ezekre megfelelő módon válaszolni. Tehát ne azért tanuljunk, ne azért képezzük magunkat, hogy önmagunkat ezzel jobb színben tüntessük fel. Nehogy ugyanaz legyen, mint a drága holmiknak a megvásárlásával, hogy többnek tűnjek azáltal, hogy több a diplomám, több a pénzem, hanem azért legyen, mert ezzel Krisztusnak szeretnék szolgálni. Valóban elvárható a lelkészektől, elvárható az orvosoktól, elvárható a tanároktól, és sorolhatnám egészen a legegyszerűbb gumijavítóig a vulkanizáréban, hogy azt, amit csinál, ahhoz értsen és ahhoz elég képzett legyen, hogy jól és hatékonyan elvégezze. Viszont a magas teljesítmény a munkában, tényleg ez egy tiszteletre méltó dolog, és tekintélyt parancsol. De ne a versengés, ne a verseny szellem álljon a háttérben. Mert miből fakad ez? Nem másból fakad, mint az önzésből, az emberi önzésből, az énből. És hogyha mindenkinél okosabb vagyok, mindenkinél képzettebb vagyok, akkor megelégedett vagyok. Hol van a küszöb, hol van a határ, mikor elég az elég? Egy idézet a Nevelés című könyvből Ellen White a következőt mondja ezzel kapcsolatban. Isten tervében ott van a helye minden embernek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legvégsőkig fejlessze adottságait, és ebbéli hűsége, legyen szó akár több, akár kevesebb talentumról, igenis tiszteletet érdemel. Isten tervében nincs helye önző versengésnek, akik önmagukhoz mérik magukat, vagy másokkal hasonlítják össze saját lényüket, azok nem bölcsek. De mennyire más az a nevelés, amit ma kapnak a diákok? A gyermekek legkorábbi éveitől kezdve versenyre és vetélkedésre hívja őket, és az önzést, minden gonoszság gyökerét erősíti bennük. Milyen oktatás divatos manapság? Mi a legfőbb motiváció? Kérdezi ezeket Ellen White. És a válasz az, hogy az önmegvalósítás. Az oktatás legnagyobb részt meghazudtolja saját nevét. A valódi oktatásban megjelenik az ellenhatás világunk átkával. Az önző ambíciókkal, a hatalomvággyal, az emberiség jogai és szükséglete iránti közömbösséggel szemben. Tehát döbbenetes, hogy Ellen White mennyire rátappint a 21. század problémájára. Itt tartunk most, hogy annyira túlképzett a társadalom, hogy egyszerűen az emberi jogok, szükségletek abszolút közömbössé váltak. Hanem csak az számít, hogy én érjek el valamit. Én valósítsak meg valamit. És ha kell, akkor bárkin átgázolok, csak hogy magasabb pozícióba jussak, mint más. És azért tart itt a mai társadalom, mert picikortól sajnos már a piros pontokkal az óvodában elkezdjük ezt a versenyszellemet. Ezért lenne fontos, hogy megtaláljuk azt a fajta önfejlesztést, önmegvalósítást, amiben nem az én áll az első helyen, hanem az Úr Jézus Krisztus. Hanem az énemet feszítsem meg minden nap, ahogy mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És még a harmadik pontot is nézzük meg, ami által az emberek próbálnak megelégedettséget kicsikarni az élettől. És ez talán az egyik legveszélyesebb része, hiszen még mindig a társadalomnak egy bizonyos rétege nem tud eljutni felsőoktatásba, vagy egyetemre, és talán anyagi háttér miatt, vagy pedig egyszerűen a képességei miatt, és ez már magába foglalja ugye magát az anyagi hátteret is, viszont van egy másik tényező, és pedig a mások véleményének megfelelni. Van nagyon sok ember ezen a világon, és talán ebből van a legtöbb, hogy mások véleménye határozza meg a viselkedésünket. Megfelelési kényszer. És talán a kultúránkból, a neveltetésünkből, vagy akár már a szüleink valami miatt elrontják a mi nevelésünket, és ott van az a háttér, hogy állandóan a hasonlítgatás, állandóan a számon kérés és a másokkal való összehasonlítás a tényező. Gondoljunk csak bele, amikor hazajön a gyerek, és elmondja, hogy hát én csak 8-as kaptam matematikából. És a szülő nagyon sokszor elköveti azt a hibát, hogy megkérdezi, na és XY hányas kapott? Vagy mások hányas kaptak? Vagy kaptak még mások is 8-ast? És sorolhatnám azokat a hibákat, amik sokszor már kicsikortól gyerekeink nevelésében elrontunk. És folytathatnám a sort, amikor, és ez különösen falun vagy községekben érvényesebb, hiszen ott jobban ismerik az emberek egymást, hogy egyáltalán mit szólnak mások. Milyen szokások vannak a faluban, milyen szokások vannak a községben vagy kisebb városban. Mi az, amit elfogadnak, mi az, amit nem fogadnak el. És sokszor mi nem a Biblia kritériumát veszük alapul, hogy mi feleljünk meg az Isten igéjének, és az szerint éljünk, és azt töltsük be, hanem jobban figyelünk és koncentrálunk arra, hogy mit szólnak mások. És ez igaz a családban is. Mert mit fog szólni az édesanyám? Mit fog szólni az édesapám? Mit fognak szólni a rokonaim? Mit fognak szólni, a szűkebb körből kimegyünk, a gyülekezetbe? Mit fognak szólni a gyülekezetbe, hogyha én másképp fogok valamit tenni, mondani, vagy másképp fogok viselkedni? Természetesen az Isten igével összhangban, nem valami olyan dolgot, ami ellentétes az igével, de mégis más, mint a megszokott. És akkor jön a nagy kérdés, hogy hát honnan vetted a bátorságot? Hogy merészelted? És talán ehhez kapcsolható az, hogy mennyire megvan romolva a családon belüli kapcsolat az emberek között. Hogy egyszerűen nem beszélgetnek egymással, nem kommunikálnak. Rokon a rokonnal, testvér a testvérrel. És döbbenetes, mert mindez abból fakad, nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, de ahhoz, hogy elégedett legyek önmagammal, vagy kilépek ebből, vagy pedig ragaszkodok ehhez a kényszerhez, hogy megfeleljek mások elvárásainak. Máté evangéliuma 10. fejezete egy érdekes dolgot mond el. Az Úr Jézus Krisztussal szemben is voltak az ő szüleinek és testvéreinek elvárásai. Jézus beszél arról is, hogy kik az ő igazi testvérei, viszont másik esetben, a Máté 10.37-ben ráhelyezi a hangsúlyt arra, hogy a családi kapcsolatok mennyire veszélyessé válhatnak egy bizonyos szemszögből. Mert azt mondja itt, hogy aki jobban szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Hiszen megtörténhet az, hogy mivel a családban az az elvárás, hogy ragaszkodjak a vallásomon belül bizonyos szokásokhoz, akkor én ebből nem merek változtatni, hogy nekik megfeleljek. Közben az Isten igéje alapján nem felelek meg az Isten elvárásainak, az ige elvárásának. Mit választok? Azt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti a szüleit, vagy jobban szereti a gyermekeit, mint hogy ragaszkodjon a megismert igazsághoz, és az igazi kritériumhoz, ami elégedettséget, ami igazi megnyugvás, lelki békét eredményezze, azt félreteszem, inkább vállalom a lelki nyugalmat, az elégedetlenséget, a békétlenséget, csak hogy elhallgattassam a szüleimet, a testvéreimet, vagy a gyermekeimet. Tehát döbbenetes, hogy az ember képes arra, hogy erőszakot tegyen a saját lelkiismeretén, a saját meggyőződésén, csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Az igazság az, hogy tényleg a személyes kapcsolatok törékenyek, és meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan kezeljük ezeket a kapcsolatokat, és megtanuljuk, hogy hol a határ. Viszont nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a viselkedésünket és a gondolkodásunkat csupán emberi szokások vagy társadalmi normák határozzák meg. Nem szabad helyet adjunk annak, hogy a mások rólunk alkotott véleménye kontrollálja a döntéseimet és az értékrendemet, hogy mi az, ami az értékemet meghatározza. És egy befejező gondolat Ellen White írásából, a Jézus élete című könyvből, azt mondja itt Ellen White, senkinek sem szabad irányítani a másik gondolkodását, helyette ítélni, vagy megszabni kötelességét. Isten minden léleknek gondolkodási szabadságot ad, hogy követhesse a saját meggyőződését. Senkinek nincs joga a saját egyéniségét a máséba olvasztani. Minden olyan dologban, ahol elvekről van szó. Krisztus országában nincs úri elnyomás, nincs viselkedési kényszer, a menny angyalai nem uralkodni vagy hódolatot kierőszakolni jönnek a földre, hanem a kegyelem követeiként, hogy együtt munkálkodjanak az emberekkel, a fajunk felemelése érdekében. Összegzésként, függetlenül attól, hogy anyagiak birtoklása, a személyes teljesítmény vagy a megfelelési kényszer motiválna, meg kell tanulnunk megállni, időnt szánni a kiértékelésre. Úgymond jelképesen nézzünk bele a tükörbe, és nem a fizikai tükörbe, hanem nézzünk bele az Isten igéjébe, a szabadságnak tükrébe, az Isten törvényébe és parancsolataiba, és tartsunk egy önvizsgálatot, értékeljük ki magunkat. Mi az, ami meghatározza az értékemet? Mi az, ami az elégedettségi szintemet eredményezi? És itt alá kell húznom egy fontos dolgot, hogy amikor itt megelégedéssel, önmagunkkal való megelégedésről beszélek, akkor nem elbizakodottságra gondolok, nem egy eldeformálódott önbizalom problémára utalok ezzel. Nagyon fontos ezt látni. Megelégedni, amiről Pál beszél, megelégedni, amiről az ige beszél, azt jelenti, hogy elfogadom azt az élethelyzetet, amiben vagyok, és a legjobbat hozom ki az Isten országának és az érdekében és az embertársaim megsegítésének az érdekéből, abban, amilyen helyzetben vagyok. Nagyon sokféle áldása van az Istennek, és hogyha elkezdjük értékelni ezeket az áldásokat, akkor több nyugalmat, több békét eredményez az életünkben. A Biblia és Pál apostol a Filippi levélben nagyon szépen értékeli azt, hogy a megelégedettség az egy tanulható eszköz. Az egy olyan dolog, amiben az ember önmagát motiválhatja és önmagát képezhet, és megtanulhatunk bizonyos dolgokat. Filippi levél 4. 11. versétől azt mondja Pál, nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tehát meddig elég az elég, mikor elég az elég, hogyan érhetjük el ezt az elégedettségi szintet, vagy megelégedést úgy, hogyha az Isten igéből és az Istennel való kapcsolatunkból kitűnik azt, hogy mi tanulunk Krisztus lábainál, és egyre inkább rádöbbenünk arra, hogy mi az igazi érték. Nem az, hogy sok pénzünk legyen, és sok vagyonunk legyen felhalmozva. Nem az, hogy nagyon sok diplomával és nagyon magas képzettséget érjünk el. Még csak nem is az, hogy mit gondolnak mások rólunk, hanem az ember igazi értékét az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozata adja. Az emberi képzettség az, vajon meg tudok-e tanulni, együtt élni azzal, amiben vagyok. Úgymond megtanulom a megelégedettség leckéjét. És végül a mások véleménye. Egy vélemény számít csak igazán. És pedig az, hogy amikor megállunk Isten ítélőszéke előtt, az, amikor Krisztus kell, hogy véleményt formáljon rólunk, én őszintén megelégednék azzal az értékeléssel, amit az Úr Jézus a talentumok példázatában ad, a Máté 25-21-ben, és talán ez az az igazi értékelés, ez az, amit mindannyian szeretnénk hallani majd, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Adja ezt az Úr mindannyiunknak az ő kegyelméből, hogy egy olyan életet élhessünk ezen a földön, hogy végül megfeleljen a mi élet színvonalunk, élet minőségünk az Isten igéjének a kritériumjának. És megtaláljuk az igazi békét, az igazi megelégedettséget, és lássuk a határt, a szükségletek, és a kívánságok és a vágyak között, hogy végül az igazi vágy és az igazi magas cél az legyen, hogy Isten országának örökösei legyünk. Ezt kívánom minden kedves tévénézőnek az Úr Jézus kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, hálával van tele a szívünk, a te szeretetedért, jóságodért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy annyi sok áldással körülvettél bennünket, és köszönjük, hogy az igén keresztül bennünket szeretnél igazi értékekre megtanítani. Köszönjük, ami megváltó Jézus Krisztusunk értünk kiontott vérét. Köszönjük, hogy nem az arany és nem az ezüst határozza meg a mi értékünket. Köszönjük, hogy nem a mi képzettségi szintünk határozza meg a mi értékünket, hanem az a, hogy mennyire képesek vagyunk megtanulni, megelégedettek lenni abban, amilyen állapotban és amiben vagyunk. Segíts bennünket, hogy megértsük, hogy a megfelelési kényszer Az emberi akarat erőnek a megtörése az nem a mennynek a szimbóluma, és nem a mennynek az akarata. Segítsél bennünket, hogy kiküszöböljük ezeket az életünkből. Se a kényszer, se az erőlködés, se a vagyonszerzés, se a képzés ne álljon útjába az igazi megelégedettségnek, az igazi békességnek, az igazi nyugalomnak. Jó Atyánk, segíts nekünk, hogy téged tudjunk első helyre tenni életünkben. Hogy valóban megfeszítsük énünket, önzőségünket, a versengésnek a szellemét kiküszöbölve életünkből. Egy egyensúlyt találjunk abban, hogy mikor elég az elég, mennyi elég az életünkben, és mi az igazi szükséglet, és mi az, ami már csupán kívánság, vágy, vagy ami kényelmi és a luxus vágyainknak a kielégítése. Adjad, hogy felismerjük ezt, és meg tudjuk tartani az egyensúlyt, hogy így, amikor eljössz országoddal, akkor egyikünk se hiányozzon. Kérlek szépen áld meg a tévé képernyő előtt lévő embertársaimat, és adjad, hogy az igazi értékrend kialakuljon a mi életünkben. Áld meg a Speranza TV-nek minden munkatársát, és adjad, hogy ez a fajta szolgálat által minél több ember megértse és elfogadja a te igédnek üzenetét és igazságát. Maradjál mindannyiunkkal, maradj a nehézségben lévőkkel, a betegekkel, a szegényekkel, és adjad, hogy eszközeid lehessünk szent kezedben, úgy a lelki, mint a fizikai problémáknak az enyhítésében. Így tesszük kezedbe a mi kezünket, áldásoddal maradjál velünk. Az Úr Jézus nevében kértük kegyelmedből. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nagy igazságot hallhattunk arra vonatkozólag, hogy ez a világ, de még mi is talán a külsőségekre, a telhetetlenségre engedünk eltolódást az életünkbe? Isten az egyszerűségre, a jól kigondolt életre hív bennünket. Isten áldása teszi életünket boldoggá, békessé, nem pedig eleget tenni eme világ követeléseinek. Fontosak az emberi képzések, elért célok, de ezek Isten nélkül mind értéktelenné válnak. Kívánom, hogy az igazi értékekre törekedjünk, Krisztus megismerésére és elfogadására. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

magát, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását,

0: Élet és egészség.
1: Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra, és remélem, hogy hasznos lesz mindannyiunk számára az itt kapott információ. Mai témánk az allergia és életmód. Az allergiát korunk betegségének tartják, pedig már az ógörög hippokrátészi iskola is beszámol olyan kórképekről, amelyeket allergiás betegségek közé sorolunk. A 20. század eleje óta az allergiás betegségek gyakorisága viszont folyamatosan nő. Az utóbbi 30 évben elsősorban a civilizált, nyugati életmódot folytató országokban meredeken emelkedő tendenciát mutat. Mára már a népbetegségekre jellemző 20-30% gyakoriságot is eléri. Magyarországon mintegy 3 millió embert érint. Tehát alig akad család, ahol ne fordulna elő ez a betegségcsoport. Úgy tűnik, hogy ez a tény, a gyakoriság és elsősorban az életmód és életkörülmények változásával hozható összefüggésbe betegség szaporodása. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk az életmóddal összefüggő okozati tényezőket, elengedhetetlen, hogy az allergiás betegségekkel kapcsolatos néhány alapfogalmat tisztázzunk. Az immunrendszer szervezetünk védekező rendszere, őrködik szervezetünk belső harmóniája, kiegyensúlyozott működése fölött. Az immunrendszer szervei szervezetünkben elszórtan helyezkednek el, mindenki számára ismerős a mandula, a garatmandula, orrmandula, a különböző régiókban lévő nyirokcsomók, a csecsemőmirigy, a lép, a vékony beleg gyökerénél lévő pejerplakok, a féregnyúlvány, a nyirokutak és maga a csontvelő is az immunrendszerhez tartoznak. Az allergiával kapcsolatos első tisztázandó kérdés, hogy mit nevezünk allergénnek. Ezek többnyire fehérje természetű, nagy molekulasúlyú anyagok, amelyeket idegenként ismer fel a szervezet, és így ellenanyagot termel ellene. Leggyakoribb táplálék allergének például a tej, tojás, hal, olajos magvak és a citrusféleségek. A citrusféleségek közül talán megemlíteném, hogy vezető helye van most már a kivi, a banán és a narancs. Az allergének java része legtöbbje a táplálékkal, illetve légutainkon keresztül jut a szervezetünkbe, így ahogy említettem, a táplálékon keresztül jutnak be ezek az anyagok, és a leggyakoribb légúti allergének pedig a házi poratka, a pollen vagy virágporok, az állati szőrök és penészgombák. Az allergiát, mint betegséget, ha meghatároznánk, akkor az első és legfontosabb tény, hogy az allergia veleszületett hajlam talaján alakul ki. Az immunrendszer tévedésekén is felfogható, hiszen a szervezet számára a környezet ártalmatlan anyagaira az immunrendszer úgy reagál, mintha azok veszélyesek lennének, és védekezésként védőanyagokat, úgynevezett ellenanyagokat termel ellene. Az allergiás hajlamot génjeink határozzák meg. Az allergénnel való ismételt találkozás alkalmával, tehát egy lényeges, hogy az ismételt találkozás alkalmával, a már korábbi találkozások során termelődött ellenanyaggal kölcsönhatásba lépve beindít egy láncreakciót, amelynek eredményeként különböző szervi tünetek alakulnak ki. Az allergén behatolási helyétől függően különböző tünetek alakulnak ki, így a legismertebb, amit itt már mi a folyosón is tapasztaltunk, ugye az allergiás szénonátha, amire jellemző a nyálkahártya duzzadása fokozott váladékképződés. Aztán a másik behatolási kapu a légutaknak a lentebbi szakasza, ami hőrgyulladást, illetve asztmát okoz. Aztán, ha kötőhártya a behatolási kapu, akkor természetesen kötőhártyagyulladás, vagy ételallergia alakul ki, hogyha a gyomorbéltraktuson keresztül jut, vagy ha a bőrön keresztül, akkor ekcéma, allergiás kiütés, illetve a behatolási kapunak egy ritka, de nagyon veszélyes, úgymond életveszélyes reakciója a darázs és méhméreg allergia. Tekintsük most át az allergiás reakciónak a sémás mechanizmusát azért, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogyha valaki ismételten találkozik az allergénnel. Allergén, ami bejut a szervezetbe, idegenként ismeri föl a szervezet, és az immunrendszerünknek első védvonalában lévő úgynevezett falósejtek bekebelezik, feldolgozzák, és a már feldolgozott, megjelölt allergént a sejtfelszínre bocsátják. A sejtfelszínen lévő allergén utána a sejtből felszabadult kémiai anyagok útján oda hívja az immunrendszer egyéb sejtjeit, így például a T-limfocitákat, amik segítő sejtek, és ebben a védekező mechanizmusban nagyon fontos szerepük van. Ezek az úgynevezett segítő sejtek, tehát kémiai kommunikáció útján fognak odajutni az adott helyre, és két szerepet töltenek be. Egyrészt fogják serkenteni az egyéb sejteket, ezek az úgynevezett B-limfocitát, amik azután újabb sejteket, az úgynevezett plazma sejteket fogják serkenteni arra, hogy most már termeljenek ellenanyagot, és itt látjuk a legvégén ennek az allergiás reakciónak a végtermékét, azaz az ellenanyagot. Tehát látjuk a szervezetnek a csodálatos működését, hogy milyen kémiai anyagok útján kommunikálnak az egyes sejtek, és micsoda összerendezett összhangban működnek. Ugyanakkor vannak olyan sejtek is, amik szintén kémiai közvetítő anyagok útján kapcsolódnak be ebbe a reakcióba, ugyanis hogyha a szervezet már úgy ítéli meg, hogy kellő mennyiségű ellenanyagot termelt, akkor ezek a bizonyos szupresszor, tehát elnyomó sejtek, ezek lefújják az egész reakciót, és így megáll a folyamat. Ez tulajdonképpen egy önmagát gerjesztő folyamat, tehát amikor beindul, akkor nagyon nehezen lehet leállítani. Ahogy mondtam, ezek a szupresszor elnyomó sejtek képesek erre. Ennek a küzdelemnek a nyomaként ott maradnak részben az ellenanyagok, és részben pedig úgynevezett memória sejtek. A memória sejtek azok, amik megjegyzik az antigénnek vagy allergénnek a szerkezetét, és visszaemlékeznek rá, hogy a legközelebbi találkozás alkalmával, amikor jelentkezik, mondjuk legyen a házi poratkának az ürüléke, vagy virágpollen, vagy pedig valamilyen fehérje természetű anyag, akkor ezt azon visszaemlékeznek rá, és azonnal serkenteni fogják a szervezetet, hogy dobja be a már korábban képződött, részben lekötött, a sejtfelszínekhez lekötött, részben pedig keringő ellenanyagokat. Tehát a memória sejteknek ez a legfőbb funkciója. Akkor, amikor ismételten bejut az allergén a szervezetbe, most mondjuk beszéljünk virágporról, akkor a sejtfelszínén ott lévő ellenanyagok, amiknek két-két karja van, a két kar közé beékelődik egy allergén, és így, miután ez a kapcsolódás létrejött, egy olyan reakciót indít el a sejt belsejébe, hogy szétdurran a sejt, és ezek az úgynevezett hízósejtek, mikor szétdurranak, akkor szabadul föl belőlük az a hatóanyag, amit például mindenki számára ismert, a hisztamin, ami felelős. Természetesen mások is vannak, hisztamin, szerotonin, bradikinin és egyéb kémiai mediátorok, amiknek az a következménye, hogy kialakul az elsődleges reakció, az, ami általában 5, 10, 15 vagy maximum 20 percen belül kialakul. Tehát valaki kimegy a levegőre, beszippantja a nyárfapollent, vagy pedig a mogyoró pollenjét, és 5-10 percen belül elkezd tüsszögni azért, mert már korábban a szervezetében ott voltak a megtermelődött ellenanyagok, és mikor újra találkozik vele, akkor jön létre a detonáció, és akkor jelentkezik ez a tünetegyüttes. Ezek a korai tünetek, ugye, ahogy említettem, mindenki által ismertek, a nyálkahártya duzzanat a bárhol, a behatolási kapunál, tüsszögés, orrfolyás vagy hörgőgörcs, akár eszméletvesztés okos állapot is kialakul. Ezen közben, a reakciók közben nem csak az úgynevezett előképzett, tehát már ott jelenlévő anyagok vesznek részt, hanem újak is szerepelnek, újak is képződnek, amik aztán a folyamat elhúzódásáért felelősek. Ugyanis ez a korai reakció, ez általában lezajlik egy 20-30 perc alatt, és a késői reakció pedig az, amikor például kialakul egy asztmás görcs, vagy pedig perzisztál mondjuk valakinek a kiütése. Most az a kérdés, hogy én is lehetek-e allergiás, vagy akik itt vagyunk, lehetünk-e allergiásak? Ahogy említettem már, örökletes tényezők alapvetően meghatározzák. Mégpedig az a tapasztalat, hogy egyes családokban halmozottan fordulnak elő szervi lokalizációjú allergiás betegségek, és a tudomány mai állása ismeretei szerint az allergiás immunválasz különböző részleteiért felelős géneket mintegy 6 különböző kromoszómán sikerült megtalálni. Tehát nem egyetlen hibás gén az, ami felelős az allergia kialakulásáért, hanem, ahogy említettem már, többet is sikerült azonosítani. Az allergiás betegségek várható kockázatát látjuk ezen a táblázaton, ahol ugyanis azt látjuk, hogy ha mind a két szülő például vagy asztmás, vagy szénanáthás, tehát úgy mondjuk, hogy azonos szervi lokalizációjú allergiás betegségben szenved, akkor a születendő gyermeknek 60-80%, tehát igen magas esélye van arra, hogy ő is allergiás beteg lesz. Ha mind a két szülő allergiás, de az egyiknél mondjuk ételallergia szerepel, a másiknál szénanátha, akkor ez a gyakoriság csökken, és így, ahogy látjuk felsorolva, hogyha csak egy szülőnél van, vagy egy testvérnél, akkor mindig kisebb a találati arány, de hát gyakorlatilag egyikünk sincs bebiztosítva arról, hogy esetleg nem leszünk allergiásak, hiszen az életkor bármelyik szakaszában kialakulhat, nem csak a korai szakaszban, hanem a későbbiekben is allergiás betegség. A rendelőbe például egy 70 éven felüli idős nőbeteg jelentkezett nálam, és hát kezeit széttárva csodálkozott és okvetetlenkedett, hogy nálunk a családban senkinek nem volt allergia, megértem 70 évet, és most lettem allergiás. Igen, mert ekkorra éred be a különböző külső hatásoknak a keserű gyümölcse, amiről majd természetesen fogunk még beszélni. Tehát az allergiás betegség kialakulása attól függ, hogy a genetikailag prediszponált egyén mikor, tehát az életnek milyen szakaszában, milyen dózisban, és mennyi ideig van kitéve allergén expozíciónak, és ezen közben pedig milyen tényezők hatnak. Ez egyértelmű, ugye? Tehát itt ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük. A táplálkozás során elsősorban gyermekkori allergiák alakulnak ki. Ugye a középen látjuk a genetikai hajlamot, amit örökölt az újszülött. Ha találkozik az allergénnel, mondjuk a tejjel, vagy találkozik esetleg a köldökzsinóron keresztül az anyai szervezetet ért például a házi poratka behatásnak, akkor a szervezete érzékenyítődik, szenzitizálódik ezzel az anyaggal szemben. Ekkor még nem alakult ki az allergiás tünet. Ekkor még csendben van a szervezet. Hanem hogyha újra jelentkezik az allergén, tehát ismételten bejut a szervezetbe, akkor alakulnak ki a különböző tünetek. Így például ugye az emésztőrendszeri tünetek, a légzőszervi tünetek, a bőrtünetek, és ritka esetben az anafilaxia, vagyis anafilaxia sok, tehát ez közvetlenül az életet veszélyezteti. A csecsemőkorban az immunrendszer még éretlen, és a bélnyálkahártya is fokozottan áteresztő, és ezért a leggyakoribb a táplálékallergia. A bélnyálkahártya hatalmas felület a szervezetben, amin keresztül az éretlen immunrendszerű csecsemőnél gátlástalanul juthatnak át, tehát úgymond ellenőrzés nélkül az allergének, és így alakítják ki a táplálékallergiát. A leggyakoribb oka lehet a tej, a szója, a tojás, és a különböző citrusfélék, amit már említettem, kivi banán a leggyakoribb. Felnőtt korban a táplálékkal bejutott allergének közül szintén a tehéntej és a különböző tejtermékek jönnek szóba allergénként, különösen az érett sajtok, amik aztán erjedési penészt is tartalmaznak, tehát így most már nem csak a tejfehérje, hanem a benne lévő penész is allergizál, a tojás, a halfélék és a kagylófélék. Gyümölcsök közül leggyakoribb az eper, málna, őszi barack, a dinnye és a banán. A zöldségfélék közül leggyakoribb allergizáló a paradicsom, az uborka, az zeller, paraj, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon sokféle, bármely élelmiszerből, táplálékból, ami képes allergiás reakciót kiváltani. A diófélék közül különösen a diómandula, a mogyoró és a gesztenye az, ami allergiás reakciót válthat ki. A méz és a propolisz az, ami kevesek által ismert, nagyon gyakran természetes gyógyszerként használják, és valóban nagyon jó is, de különösen a virágpor allergiában szenvedőknél allergiás reakciókat válthat ki, részben azért, mert virágport tartalmaz mindkettő, vagy pedig a propolisz esetében még ezen túlmenően a fahéj és a benzoésav, amit tartalmaz, ez komolyan allergizálhat. Általános tüneteket ugyanúgy okozhat, mint helyi tüneteket, például valaki propoliszos cukorkát szopogat el, akkor lehet egy olyan nyálkahártya duzzanat, ahogy a nyelve alig fér be a szájába. Természetesen még egyszer nem szabad próbálkozni ezzel. Ez azt lehet mondani, hogy előre senkinél nem lehet tudni, ez a puding próbája megeszi, és megtudja, hogy allergiás-e vagy rá vagy sem. De még egyszer az oroszlán bajuszát természetesen nem bölcs húzogatni, hogy aztán újra panaszt okozzon. A vanilin és a fahéj, tudjuk, hogy nagyon sok élelmiszerben egyrészt aroma és ízjavító anyagként előfordul, és viszont a kozmetikai iparban tisztálkodó szerek, dezodoráló szerek és a fogkrémek előállításánál is felhasználják, és így történhet meg az, hogy különböző kozmetikumok használatakor helyi allergiás reakció alakulhat ki. Hát itt látjuk egy kicsit képszerűen, hogy jobban megmaradjon, hogy mik azok, amik tulajdonképpen természetes velejárója a táplálkozásunknak és élelmünk javarészének, és mégis előfordulhat, hogy allergizálnak. A gyorséttermi szendvicsekben lévő húskészítményekben

kimikáliáknak teszik ki, tehát így ezek, mint egy kísérő adjuvás tényezőként halmozzák az allergiára való hajlamot. Tehát semmiképpen nem tanácsos ezeknek a fogyasztása. A természetes körülmények között nevelt gabonával etetett és zöldfüvet csipegető pipi bizonyára nem kerül egyik hűtőládába se, a hűtőpultokba, a nagy bevásárlóközpontba és a hús készítményekbe se ezeket teszik, hanem hogy említettem, a nagyüzemileg termelt húsokat még külön papainnal például kezelik, amivel szebbé, pirosabbá teszik, és így aztán az allergizáló hatását természetesen fokozzák. Hát a borban lévő borpenész, vagy a sört is mondhatnám, a kolbász, a különböző tenger gyümölcsei, ezek mind a részben a bennük lévő penész, illetve a magas hisztamin tartalma miatt váltanak ki nagyon sokszor allergiás reakciót. Ezek általában bőrkiütésben nyilvánulnak meg, vagy viszkető csalánkiütésben, vagy pedig helyi ödémában. Sajnos az élelmiszereink közül kedvenc helyen szerepel a különböző puding és a fagylaltoknak a fogyasztása, amiknek javarésze különböző színezékkel van ellátva, és így teszik tetszetősebbé, ízfokozók, színezőkkel dúsított táplálékok, fokozottan allergizálók. Különösen a narancssárga és a piros színűek azok, amik allergizálóak. Tehát ezeket nem sorolnám föl, figyeljünk oda, hogy a narancssárga és a piros tilos. Jó? Aztán egyre inkább szeretik látogatni a különböző kínai éttermeket és a gyors étkezdéket, ahol nem is annyira az allergia okozza a panaszt, hanem az úgynevezett adverz reakció, ami ott a kötényen van látható. Az adverz reakció az azt jelenti, hogy nem ez szerint, a mechanizmus szerint, ahogy elmondtam, reagál a szervezet, hogy úgynevezett immunglobulin termel az allergénnel szemben, hanem mivel hasonló, nagyon hasonló, de nem ugyanaz az allergénje, ezért úgy reagál rá, mintha valós allergén lenne. Például a különböző fűszerek csinálják ezt, amit a kínai éttermekben használnak. Most már a táplálékon, illetve a légutakon bejutó allergéneken kívül a külső tényezőket is nézzük meg, amelyek a mi civilizációs életkörülményeinkkel kapcsolatosak. Ezek az ártalmak játszanak leggyakoribb szerepet a légúti allergia, így a szénanátha és az asztma vonatkozásában. Láthatjuk itt a kipufogó gázokat termelő gépkocsiknak az áradatát. Megfigyelték azt, hogy azokon a helyeken, ahol például autópályák mellett laknak, sokkal több a pollenallergiás beteg, mégpedig arra megfigyelésre jutottak, hogy különösen a dízel üzemű gépkocsiknak, illetve a kipufogó gázának a kis szemcséjére rátapadnak a pollenek, és így válik hatványozottan allergénné, drasztikusabb allergénné. Tehát vannak úgynevezett gyenge allergének, és vannak igen erős allergének, és így teszi még erősebb allergénné például a kipufogó gáz. Vagy ugyanígy mondhatnám a levegő légköri szennyezést, vagy pedig az életmódunkkal, építkezésünkkel kapcsolatos, hogy panelházak, hát mondjuk itt éppen felhőkarcoló van, de a panelházakkal kapcsolatos építkezési mód az is oka lehet az egyre szaporodó allergiás megbetegedéseknek. És különösen az ilyen helyen elszaporodó csótányok, amiket aztán nem igen lehet kiírni, vagy vegyszerezik, akkor a vegyszerrel lesz valaki allergiás, be is kerültünk már ebbe a mókuskerékbe, hogy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy

0: Nincs kiút, tehát a környezeti civilizációs ártalmakkal már meg is csináltuk ezt a bűvös kört, hogy allergizálódik a lakosságnak javarésze, próbálkozunk ellene védekezni, több-kevesebb sikerrel, de azért az a jó hírem, hogy azért mégiscsak lehet tünetmentes állapotot előidézni. A panelházakkal kapcsolatban még fölhívnám a figyelmet arra, és nem csak a panellakásokkal kapcsolatban, hanem az építkezéssel, hogy különösen nagyon nagy előszeretettel használják a műanyag nyílászárókat. Ez is ugye korunk találmánya. A régi fa nyílászáró szerkezeteknél az a lényeg, hogy az idő múltával ezek egy kicsit zsugorodnak, száradnak, és nagyon jól szellőzik a lakás, még akkor is, hogyha nem nyitnak ablakot, ajtót. A műanyag nyílászárók olyan tökéletesen zárnak, hogy nincs levegőáramlás, hamar bepenészedik, és különösen akkor, hogyha még ráadásul párásítót is használnak a lakásokba, úgymond, hogy száraz a levegő, és ezért párásítanak. Sokat tettek annak érdekében, hogy kialakuljon a szénanátha és az asztma. Tehát a különböző tényezők, a genetikai ártalmak, az allergének, a környezeti tényezők együttes hatása mellett a lelki tényezőkre hívnám fel a figyelmet. A lelki tényezők közül különösen a negatív stressz az, ami ha halmozottan jelentkezik, nagyon jó meleg ágya az allergiás betegségeknek is, különösen az asztmának. Nem tudom, valaki hallott-e már arról, hogyha valakit, tehát eleve megvan az allergiás hajlama, asztmás betegség kialakult, de hosszú ideig tünetmentes, viszont ha sok aggodalom, gond, bánat éri, például a nagymamát nem engedik a kisunokájához, egyre másra asztmás rohamot kap. Valaki bemegy a munkahelyére, meglátja a főnökét, azonnal csalánkiütéses lesz. Tehát kicserélik a főnököt, elmegy más munkahelyre, nincs csalánkiütés. Tehát igenis a lelki tényezőknek óriási szerepe van, és akkor itt hadd említsem meg ezt a bibliai helyet, amit nagyon előszeretettel szoktunk idézni, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, és hogy le ne menjen a napati haragotokon. Tehát ha rendszeresen haragot táplálunk a szívünkbe, olyan kémiai mediátorok szabadulnak fel, amik fokozzák az allergiás tüneteknek a kialakulását, illetve azoknak a jelenlétét. A környezeti ártalommal szemben, ha ugye a zöldeknek a munkásságát nézzük, elsősorban a nagyüzemeknek a kéményéből kiáramló füsttel kapcsolatban különböző indítványokat intéztek, és ugyanakkor nem gondolunk arra, hogy a dohányzás az egyik legsúlyosabb környezeti szennyező anyag, illetve cselekmény, aminek során 10 000-szer több szennyező anyag kerül a levegőbe és magának a dohányos embernek a tüdejébe, ami az immunrendszerünket olyan módon károsítja, hogy a behatolási kapu, ami a leginkább ugye a légutaink, a szájnyálkahártya és a hörgőnyálkahártya, ezeket károsítja, és így az allergiás hajlamot fokozza. Tehát egy ekkora hatalmas felületen, mint mondjuk a tüdőnk, ami egy teniszpályának megfelelő nagyságú felületen fogadja ezeket a különböző szennyező anyagokat, amiknek a sokasága mellett ugye az allergén nagyon sok káros hatást eredményezhet a szervezetünkben. Hát most akkor nézzük, ugye a gyermekkorban elmondtam a leggyakoribb allergiás betegségeket, felnőtt korban pedig a leggyakoribb allergiás betegség ugye a szénanátha. A hörgőasztma, a táplálékallergia és a rovarcsípés, ezek így talán előfordulási gyakoriságot is jelentenek. Hát az allergiás náthának a tünetei tulajdonképpen nem olyan egetrengetőek. Az, hogy valaki 20-30-at tüsszent egymás után, viszket az orra, aztán napi 100 papírzsebkendőt használ el, és ordobulás jelentkezik a légutai, nem szellőznek. Ez végül is nem veszélyezteti közvetlenül az életet, de gondoljunk csak arra, hogy ha valaki például autót vezet, vagy pedig motoron van, és elkapja egy ilyen allergiás nátha, egy ilyen roham, és elkezd tüsszögni, balesetveszélyes, akár az illetőnek az életébe is kerülhet közvetlenül, hiszen amikor tüsszent, akkor a látását is elveszíti, és nem tudja kontrollálni a menetirányt. Ennek az okozója leggyakrabban a házi poratka. Gyakorlatilag nem lehet házi poratka allergénmentessé tenni egy lakást, mert nem tudunk úgy tisztítani hogy lakást, hogy ne kerüljön be. De egy biztos, hogy sokat tehetünk az ellen, hogy ne legyen olyan magas koncentrációban jelen. Tehát ott az allergiás betegségek kialakulásánál az egyik fontos tényező, ugye, hogy mikor és milyen hosszú ideig vagyunk kitéve allergén hatásnak, és ez milyen koncentrációban jelentkezik a szervezetünkbe. Tehát ha bekopogtat a házi poratka, ugye, ami egy mikroszkopikus nagyságú rovar, ennek a házi poratkának a kedvenc tápláléka a szőrtól a bőrnek a hámló része, és ezzel táplálkozik, és tulajdonképpen az atkának az ürüléke az, ami allergizál. Ez pedig a száraz lakásban ajtó nyitáskor, vagy végig siet az ember a szobán, már is a levegőbe bekerül, és ezt belélegezve kiváltja az allergiás reakciót. Természetesen, hogyha rendszeresen próbálunk vizes takarítást csinálni, nem szőnyegpadlós a lakásunk, és nem padlófűtéses, akkor a házi poratkának a kedvező életfeltételeit rontjuk, és ilyen módon akkor az allergiás tünetek sem alakulnak ki, vagy nem olyan intenzíven. A másik leggyakoribb allergén a légutakon bejutó különböző virágpor és pollenek, így majd az előadás végén, aki óhajt vehet majd ezekből a szórólapokból, ahol föl van tüntetve a pollen naptár. Ugyanis megfigyelés útján tudjuk, hogy az évnek bizonyos szakaszában milyen pollenek kerülnek a levegőbe. Nem minden pollen allergizál, vannak különösen allergizáló pollenek, amiknek a igen kis mennyisége is komoly betegségtüneteket okoznak, ilyen például a nyírfa, mogyoró vagy az éger, aztán az angol perje. Itt bal oldalon lehet látni magukat a virágokat, illetve hát a barkát, és jobb oldalon pedig ezeknek a pollenjeit. Lehet látni, hogy amelyiknek simább a felszíne, például mint az angol perje, ezek kevésbé allergizálnak, természetesen ez is allergén, de például a parlagfű, aminek ilyen kiálló hegyes tüskéi vannak, ezek annyira nagyon be tudják fúrni magukat a nyálkahártyára, hogy hosszú ideig ott tartózkodnak. Nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy ne legyünk pollenallergiásak, vagy legalábbis a tünetek ne legyenek olyan intenzívek. Például pusztán azzal, hogy rendszeresen lehet kapni ilyen tengervizet, amit vagy egyszerű csapvízzel kimossuk az orrnyálkahártyát, tehát nem hagyjuk, hogy hosszú ideig ott legyen a nyálkahártyán a pollen, vagy ugyanígy naponta hajat mosunk, és akkor kimossuk a polleneket a hajszálak közül. Vagy például nem szárítjuk kinn a pollen szezon közepén a ruhákat, hogy aztán utána egy csomó pollent behozzunk a lakásba, és aztán mikor elraktározzuk a szekrénybe, akárhányszor elővesszük, mindig a pollen hatásnak leszünk kitéve. Említést tennék még a keresztallergiákról. A keresztallergia az azt jelenti, hasonló, mint az adverz reakció, hogy például bizonyos pollenneknél, mint a nyírfa is, látjuk itt felsorolva, hogy arma, körte, cseresznye, őszi balasz, sárga barack, szilva, vagy kivi, mogyoró, mandula, zeller, vagy sárgarépa, burgonya fogyasztásakor előfordulhat. Nem feltétlenül fontos, de előfordulhat, hogy hasonló tünetek alakulnak ki. Például, hogyha valaki nyírfa, ugye ez a nyírmogyoró, meg az éger, ezek a korai virágzású fák, ezek általában február-márciusban jelentkeznek. Ha ebben a szezonban valaki észreveszi azt, hogy például körte, vagy pedig mogyoró, vagy kivi fogyasztás, akkor kapar a torka, és tüszögéses rohama lesz, akkor legbölcsebben teszi, hogyha ezeket az élelmiszereket nem fogyasztja, legalábbis ebben az időszakban, amikor nagy mennyiségű ellenanyag van jelen a szervezetében. Vagy ugyanígy például a fűpolleneseknél nagyon sokszor a görögdínye, narancs, vagy paradicsom, mogyoró, itt látjuk felsorolva, ezek az ételek, amik szintén kiválthatnak reakciót, mégpedig azért, mert ezeknek is hasonló az allergenitása, mint például a fűpollennek. Ugyanígy a parlagfűnél nagyon ismerős, hogy dinnye szezonban szegény parlagfűvesek nem elég, hogy alig látnak a náthától, még a görögdinnyét sem fogyaszthatják sok esetben. Most nagyon érdekes, hogy egy idő után viszont kialakul egy bizonyos tolerancia, tehát ha a parlagfűves egyszer-kétszer elő észrevette, hogy beduzzadt a garatja és viszketett a szájpadlása, a dinnye fogyasztása után, ha kihagy egy bizonyos időszakot és újra megpróbálja, előfordulhat, hogy nem okoz panaszt, de ha ismételten panaszt okoz, nem szabad ezzel kísérletezni, mert komolyabb tünetek alakulhatnak ki. Ugyanígy az ürömnél, hogyha ugye a parlagfűvel azonos botanikai csoportba tartozik az üröm, ez egy gyomnövény, és itt is például a napraforgó, vagy sárgarépa, zeller, ezeknek a fogyasztása okozhat szintén hasonló tüneteket. Hát ez, amit említettem, hogy kevésbé gyakori, de az életet közvetlenül veszélyezteti a méh és darázsméreg allergia. Itt nem kell hosszú idő a szervezetnek a reakción lebonyolításáért. Ha valakinél olyan tünet alakult ki, hogy ugye a darázsméregnél tudjuk, hogy mindig nagyon erős helyi reakció alakul ki, de hogyha az illetőnek nem voltak kísérő tünetei, például, ilyen belső nyugtalansága volt, verítékezett, gyors szívdobogásról tett említést, tehát ha ilyen általános tünetekkel együtt nem járt, a nagy duzzanat önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki méh vagy darázsméreg allergiás, de hogyha egyszerre több méh csípi meg, mondjuk a méhésztés rá támadnak a méhek, akkor önmagában a méreg mennyisége az, ami kiváltja az általános reakciót. Ez természetesen szakembernek a feladata, hogy megállapítsa, hogy most ez konkrétan méh vagy darázsméreg allergia, és míg a többi allergiánál az úgynevezett allergén karencia, tehát hogy nem viszünk be a szervezetbe allergént, ez önmagában már a gyógyulásnak az egyik fontos pillére, míg a darázs-méhméreg allergiánál viszont kötelező az úgynevezett hiposzenzibilizálás, az a leszoktató kezelés, amikor a méh vagy darázs-méreg anyagát egészen hígított formában kezdjük adagolni az illetőnek injekció formában, és így mintegy a szervezetben már ott lévő ellenanyagokat ellopjuk, és így, ha ez egy hosszú folyamat természetesen, éveken át kell az illetőt emelkedő dózisú méreganyaggal kezelni, és ezáltal mintegy leszoktatjuk a szervezetét arról, hogy ilyen fokozott módon reagáljon a méh vagy darázsméregre, és ez az egyetlen allergiás betegség, amiből ki lehet gyógyulni így, hogy hiposzenzibilizáljuk az illetőt. Azért majd még erről fogok mondani mást is. Tehát az allergiás betegségeknek az a része, hogy mikor kezdődik, mikor alakul ki, az anyaméhben előzhető meg legelőször. Az anya által elfogyasztott étel, ugyanis bizonyos alkotó elemei átjutnak a köldökzsinóron keresztül a magzatba, és így allergizálódik már a magzat. Kimutatható, hogy 22 hetes magzat már azzal az immunreakcióval, azzal a bizonyos T-sejtes immunreakcióval képes válaszolni már az anyaméhben. Az anyaméhben történő szenzitizálódás, tehát érzékenyítődéssel sem túlmenően, ha a terhes anya dohányzik, ezzel gátolja az méhében fejlődő magzatnak a fejlődését, és így az immunrendszerének az érését is. Tehát a dohányzó anyának a csecsemője éretlenebb állapotban jön a világra. Mit tudunk tenni a csecsemőkorban, hogy ne alakuljon ki lehetőség szerint az allergia? A legtöbbet teheti az anya, hogyha anyatejjel táplálja legalábbis 6 hónapos koráig a csecsemőt. Különösen nagy szerepe van az első hetekben, hónapokban történő szoptatásnak, mert ekkor készen kap a csecsemő olyan immunanyagokat, amelyek segítenek neki a szervezetébe jutott különböző allergéneknek a feldolgozásában. Tehát rendkívül fontos az anyateljes táplálás. Aztán a környezeti allergéneknek a kerülése. Ugye az anyateljes táplálás. A környezeti allergének közül elsősorban megemlíteném a nagyon divatos plüssmacikat és a különböző plüssállatokat. A legkedveltebb helye, a házi, lakozási helye a házi poratkának. A plüssállatokat ugyan ki lehet mosni, meg van rá lehetőség, hogy megöldököljük ezeket az allergizáló állatokat, például úgy, hogy betesszük a mélyhűtőbe, vagy kitesszük a mínusz 20 fokos hidegbe, akkor biztos, hogy elpusztulnak, de jön a következő, és akkor újra megtelepszik benne. Tehát ezért nagyon fontos, hogy lemosható játékai legyenek a gyermeknek. Azon kívül tolpárna, toltakaró természetesen szintén kedvenc helye, ezt ki kell cserélnünk feltétlenül műszálasra, és hát természetesen a matraca is műszálas legyen. Felnőtt korban, ugye, ahogy említettem, az allergiás betegségek megelőzésének az egyik jó lehetősége, hogy helyesen táplálkozzunk, megfelelő lakáskörülményeink legyenek, amit már említettem, stresszmentes élet és lehetőség szerint a légszennyezést kerüljük.
1: 7. Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom, oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. Gödröt ás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Járt Jézus esküvőn? Hogyan látta a házasságot? Mit tehet Jézus az én családomért? A kánai mennyegző felidézése majd segít választ kapni ezekre a kérdésekre. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát. Korunkban a család, a házasság válságát éljük. Mit tanít a Biblia házasságról? Mit tehetek a saját házasságom érdekében? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek a tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium a második fejezetében olvassuk az első versekben. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, asszony? Nem jött még el az én órám. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Ezzel a rövid bevezetővel indul Jézus Krisztus első csodájáról szóló beszámoló. Ebben találjuk, hogy Jézus Krisztust meghívták egy esküvői ünnepére, valószínűleg Jézus rokonságához tartozott az ifjú pár. És ezen az esküvőn egy olyasmi történt, ami rendkívül nagy szégyent jelent egy házigazda, egy vendéglátó számára. Elfogyott az innivaló. Hogy milyen borról van itt szó, arról sok vita folyt már a teológusok, a bibliakutatók körében. Azonban ezt a bibliai beszámolót összevetve a Biblia sok más igehelyével könnyen megérthetjük, hogy édes borról, szőlőléről vagy köznyelven szólva mustról volt szó. A lényeg azonban nem is ezen van, hanem Mária kijelentésén, valamit mondnéktek, megtegyétek. Jézus Krisztus jelenléte ezen az esküvőn, és ennek a csodának a megtörténte, amely első volt Jézus Krisztus csodái sorában, elárulnak valamit arról, hogy mekkora fontosságot tulajdonított Jézus Krisztus a családnak. A család egy isteni intézmény, szoktuk mondani, és ez egy olyan valami, amit teremtéskor kapott ajándékba az emberiség. Talán emlékszünk még a történetre, Ádámot megteremtette az Isten, az Édenkertbe helyezte, de Ádám nem érezte jól magát. És erre a hiányérzetre válaszképpen Isten adta neki élettársát, Évát. Habár Ádámot és Évát Isten nem egy pillanatban teremtette meg, mégis tervében volt mind a kettő. Néhány percig azonban mégis magára hagyta Ádámot, hogy érezze át az egyedüllét súlyát. És az űrre, amely Ádámban keletkezett, válaszképpen Isten adta Évát, és a Biblia megjegyzi, mint hozzáillő segítő társat. Azonban, ahogy az egészség, a környezet, a természet megrongálódott, degradálódott az idők során a bűn miatt, ugyanígy a házasság is. Manapság már kevés ember tudja sajnos elmondani, hogy az ő élettársa hozzáillő, és hogy az ő házassága kiegyensúlyozott és boldog. Az a probléma, amely jelentkezett a kánai mennyegzőn, látszólag komoly probléma volt. Azonban Jézus Krisztusnak már elő volt készítve a megoldás, és tudta is, hogy mit fog tenni, kiderül ez azokból a szavaiból, amelyeket édesanyjához, Máriához intézett. Még nem jött el az én órám. Volt tehát egy kitűzött pillanat, egy eltervezett idő, amikor Jézus a már elgondolt megoldást gyakorlatba fogja ültetni. Rövidesen el is jött ez az idő, és mindenki megkönnyebbülésére tovább szolgálhatták fel a felszolgálók az édes italt. Ez a rövid kis esemény sokkal nagyobb jelentőséggel bír annál a néhány vedernyi édes italnál, amivel Jézus Krisztus megszaporította a házigazda készletét. Ennek a rövid kis eseménynek nagy jelentősége van családainkra nézve. Sokan gondolkoznak azon, hogy miért megy olyan rosszul a családi életük, és amikor néhány év után a lázas szerelemből heves perlekedés, és netalántán még válás is lesz, azon csodálkoznak az érintett felek, azon csodálkozik a rokonság, az ismerősök. Hogy történhetett ilyesmi? Nagyon szerették egymást, hogy jutottak idáig? Az érintett felek sem tudják, senki sem tudja, de kénytelenek megállapítani, hogy házasságuk zátonyra futott. Vajon hol van a probléma? Mi hiányzott? A Prédikátor könyvében a 4. fejezet 9-től 12-ig terjedő verseiben Bölcs Salamon beszél egy olyan kötőanyagról, amely házas életünk tégláit összetudja tartani, és ezt a falat erőssé tudja tenni bármilyen probléma, bármilyen családunkat megrázó vihar között is. Egy érdekes példázatot használ ezekben a versekben Bölcs Salamon. Azt mondja, hogy jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti, hogyha az egyik fázik, a másik megmelegíti, s a végén a 12. versben levonja a konklúziót, a hármas kötél nem hamar szakad el. Vajon miért van itten a hármas szám, amikor az előző mondatokban csupán két emberről beszél? A házas életünket összetartó erő, mondhatnánk úgy, malter, ami összeragasztja házas életünk tégláit, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Éppen ezért mondja ő maga egyik beszédében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, embernek nincs joga, és nem is választhatja el. Ebben a mondatban fogalmazza meg tehát Jézus Krisztus saját szerepét az emberek családi életében. Ő az, aki összetartja a családot. A család válságát élő kor számára azonban nem olyan fontos, nem olyan komoly dolog Jézus Krisztusnak a családban vállalt szerepe. Manapság már az ember felvilágosult lett, ismeretei szélesedtek, rájött arra, hogy sokkal több mindent meg tud oldani, mint valaha is gondolta volna, éppen ezért azt hiszi, legjobb, ha a maga útját járja. Így legalább megszabhatja életének az irányt, és az ő problémáit majd így vagy úgy megoldja. Azonban sok olyan dolog van az életben, s közöttük az egyik, a családi élet megromlása, amely előtt kénytelen-kelletlen fejet kell hajtanunk és be kell ismernünk, hogy kevés hozzá az erőnk és a tudásunk, hogy csak úgy gomnyomásra vagy valamilyen csodaszerrel ezeket rendbe hozzuk. Jézus Krisztusra van szükség ahhoz, hogy a családot megerősítse. Réá van szükség ahhoz, hogy a családot összetartsa. A kánai mennyegzőn valószínűleg kevesen szereztek tudomást arról, hogy fogytán van az ital. Valószínűleg csak a násznagy, néhány felszolgáló, és talán az ifjú pár tudott erről a dologról. És azt gondolták magukban, na tessék, még meg se kezdtük, és már is jelentkeznek a problémák. Hogyha így indulunk, mi lesz velünk? Ha már most itt a falu előtt az esküvőnkön lejáratjuk magunkat, hogyan lesz tovább? Ki fogja elhordozni ezt a szégyent? Hogyan mossuk le magunkról? Tartunk még egy esküvőt? Ugyan már. Azonban a kétségbeesésnek ezekben a perceiben Jézus Krisztus biztosította őket arról, hogy a megoldás készen van. Csak türelemmel várják meg azt. Hasonló magatartásra kell nekünk is eljutnunk családi életünk problémái között. Istennél mindig van megoldás. És nekünk türelemmel meg kell várjuk azt, hogy Isten az általa kiválasztott időben közbelépjen. Nehéz ez a várakozás, de tulajdonképpen ez a hit próbája, és hogyha van türelmünk megvárni azt az időt, amelyet Isten előkészített, akkor annál inkább fogunk örülni az ő megoldásának, és ami türelmünk elnyeri jutalmát. Másrészt, ahhoz, hogy Isten részt vehessen a családunkban, ahhoz szükség van valamire. Ajtó mögött a helye a hivatlan vendégnek szokták mondani, és ez esküvői lakomákon különösen így van. Így volt Jézus idejében is, de az a tény, hogy ő ott volt, jelent valamit. Meghívták. Hogy Jézus részt vehessen a mi családi életünkben, nekünk is ezt kell tennünk. Meg kell hívni Jézust. És nem elég őt meghívni alkalmanként, egy-egy ünnepélyes estére, amikor mindenki szépen beszél, kedves a másikkal. Jézus Krisztusnak mindig ott a helye a családunkban, amikor fáradtan hazaérkezünk a munkából, amikor ügyes bajos dolgot kell megbeszélni, amikor nézeteltérések merülnek fel, Jézusnak mindig ott a helye. Gyakorlatilag a család alapítás pillanatában már az azt megelőző tervezgetés során elő kell készíteni Isten helyét a családunkban. Úgy, hogy tette az az ifjú pár is annak idején, 2000 évvel ezelőtt keleten, amikor Jézust meghívta az ő esküvőjére. Nekünk is meg kell hívni Jézus Krisztust, hogy legyen ott a mi házasságkötésünk pillanatában. Legyen ott házas életünk minden percében. Adjon nekünk tanácsot, adjon nekünk bölcs gondolkozást, hogy családi életünket keresztényhez, Istenhez méltó módon tudjuk vezetni. Meg kell hívnunk Istent akkor is, ha úgy érezzük, hogy családi életünk elromlott, és eddig nem volt benne Isten. Ami eddig volt, volt, de ami ezután jön, az tőlünk függ, és hogyha Jézus Krisztust meghívjuk családi életünkbe, ő képes megjavítani az elromlott, zátonyra futott kapcsolatokat. Volt olyan család, amelyben a házas felek olyan módon sértették meg egymást, hogy azt sem emberi, sem jogi szempontból nem lehetett normális körülmények között orvosolni. És mivel mind a ketten letették életüket Jézus Krisztus kezébe, sikerült a családi életüket újból a helyes mederbe terelni, sőt, azt mondják, hogy az ő családi életük teljesebb, mélyebb, örömtelibb, mint azelőtt volt. Hívjuk meg mi is a kánai fiatalokhoz hasonlóan Jézus Krisztust az életünkbe, a családi életünkbe, hogy ő tegye azt boldoggá és teljessé.

0: Van reménység.
1: Kedves hallgatóink, ma tovább folytatjuk Van reménység tanulmánysorozatunkat annak ötödik részével, melynek címe Hogyan lehet házasságod boldog és szent? A mai társadalomban szokás beszélni a házasság válságáról, és ezt a kijelentést igyekszik megerősíteni néhány statisztikai adat, amely kiderítette, hogy Európában és többé-kevésbé országunkban is a válások száma az első 5 év után 30-50% között mozog, és inkább közel az 50-hez, mint a 30-hoz. Elmondható tehát, hogy a házasságoknak egyharmada, majdnem fele az első 5 év után felbomlik. Vajon ez a statisztikai kimutatás azt látszik bizonyítani, hogy a házasság egy divatja múlt intézmény? Lássuk, mit mond az Isten igéje, a Szentírás a házasság intézményéről. Mindenek előtt Mózes első könyvében a 2. fejezet 24. versében olvassuk azt a néhány ígét, amelyet Isten az első házaspárnak az egybekelésekor mondott, Ádám és Éva megteremtésekor. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Jól lehet, Ádámnak és Évának nem voltak biológiai értelemben vett szülei, őket Isten teremtette. Isten ezeket a szavakat tulajdonképpen azzal a gondolattal mondta el, hogy megszabja vele az útat, amelyen minden férfinek és nőnek a házasság kötés szempontjából járniuk kell. Van itt két fő gondolat, amely a sikeres házassághoz hozzájárulhat. Elhagyja a férfi az ő atyát és anyját. Pál apostol ezt úgy idézi, elhagyja az ember az ő atyát.

lehet, az is Isten ajándéka, ha tiszta és egészséges. Azonban ez a lesznek ketten egy testé vonatkozik egy érzelmi, egy szellemi egyesülésre, amelynek folytán a két fél egy egységet képez. A Szentírás tehát így látja egy harmonikus kapcsolat kialakulását és fennmaradását. Azonban sajnos a tapasztalat és az úgynevezett szürke hétköznapok sokszor bemutatják, hogy nincs minden éppen így. Sőt, egyes emberek a sorozatos kudarcok és csalódások folytán még azt is megkérdőjelezik, elérhető egyáltalán ez az ideál. Péter apostol az első levelében azt a tanácsot adja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Buzdít bennünket Péter apostol arra, úgy általában, de most különösen a házas életre nézve, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretetre legyünk hajlandók, ne a sértődésre, ne a haragra, vagy a visszavágásra. Mindenek előtt a szeretetre. És ez az az alap, amely erőssé, rendíthetetlenné teheti házas kapcsolatunkat, a szeretet. És ahelyett, hogy egymást bosszantanánk, ahelyett, hogy egymást csípkednénk, halmozzuk el egymást szeretetünk apró jeleivel, kedves szavakkal, apró ajándékokkal. Nem kell egy ajándéknak, egy figyelmességnek drága lenni ahhoz, hogy a szeretet nagyságát kifejezze. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, amit azért az Isten egybe szerkesztett. Ember el ne válassza, és ez vonatkozik nem csak a két házasfél közé álló harmadikra, hanem vonatkozik ránk is, hogyha Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, nem dobhatom el úgy magamtól ezt a köteléket, mint egy elhasznált cipőt, egy elszakadt könyvet, vagy egy kitörött hegyű ceruzát. Sokszor a házas életen belül felmerülő problémák legelőbb gondolati szinten jelentkeznek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a homlokát összeráncolja, vagy az arcára szomorú kifejezést fest. Nem tudjuk, nem is veszük észre, lehet, hogy túlságosan elfoglaltak, vagy túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk. És észre sem vesszük azt, hogy romlik a kapcsolat, egyszer csak pedig összeroppan alattunk, mint a korhadó híd. Uralkodni kell a mi gondolatainkon, és nem szabad megengednünk, hogy érzelmeink uralkodjanak fölöttünk. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, tanácsolja bennünket Bölcs Salamon. Éppen ezért olyan dolgoknak, amelyek házas kapcsolatunkat elronthatják, még a gondolatát sem szabad megtűrni a mi elménkben. Hogyan kezelhetők a konfliktusok, és hogyan tartósítható a javult és javuló állapot? Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetében egy nagyon bölcs tanácsot találunk. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nehéz nyugovóra térni akkor, amikor az ember összekap élettársával, és ezt a haragot emésztve forgatva gondolataiban kell nyugovóra térnie. Elronthatja az éjszakát, elronthatja a másnapot is, és megterheli az ember lelki ismeretét. Azonban valaki tapasztalatból megállapította, hogy a legsikeresebb konfliktus kezelés az, amelyiket azonnal végrehajtanak. Ha felmerül egy nézeteltérés, egy probléma, ne halogassuk, mert a halogatás azt eredményezi, hogy ez az áldatlan állapot megkövesedik és tovább romlik. És minél tovább halogatjuk a javítást, a helyrehozást, annál nehezebb kezdeményezni. Éppen ezért ezt a szabályt vegyük alapul. A nap ne menjen le a mi haragunkon, ha összevesztünk. Mielőtt nyugovóra térnénk, mielőtt magunkra húzzuk a takarót és lekapcsoljuk a villanyt, kérjünk bocsánatot egymástól és rendezzük a viszonyt. A javult viszony tartósítása érdekében pedig, visszatérve Prédikátor 4:9-12-ig terjedő verseire, vissza kell helyeznünk a hiányzó kötőanyagot kapcsolatunkba, Jézus Krisztust. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hiába törekszem a családomat minden úton, módon, hat

0: Hatalmas erőfeszítések árán fenntartani, ha egyszer nem megy, akkor be kell látnom azt, hogy szükség van Jézus Krisztusra, hogy ő oldja meg a problémákat, és ő kösse újra egybe a családunkat. Hiába vergődünk, hogyha Jézus Krisztust nem hívjuk meg családunkba, az a család nem fog jobb útra térni. Imádkozzunk együtt. Amikor gondok vannak, hívjuk meg a mi élettársunkat, és kérjük meg őt, hogy velünk együtt röviden kérje a megoldást imában Istentől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Lehet, hogy elhatároztuk elménkben a házasságkötés pillanatában, hogy soha nem fogjuk megengedni egy harmadiknak, hogy közénk álljon. És egy szép nap azon ébredünk fel, hogy csapdába estünk. És mi magunk tévedtünk el. Mi magunk léptünk félre. Gondolkozunk azon, hogyan? A lélek kész, kész volt, de nem volt ereje ragaszkodni a fogadalomhoz. Mert Jézus Krisztus az, aki a családi fogadalmat erőssé és tartossá teheti. Istennek nem volt akarata a válás. Nem azért adta a házasság kapcsolatát az embernek, hogy az emberek úgy egyszerű, bagatell módon kezeljék, hanem azért, hogy azt fölöttébb értékeljék és ragaszkodjanak hozzá. Éppen ezért soha nem szabad megengednünk, hogy egy konfliktus annyira elmélyüljön, hogy az embernek már csak ez az egy kiútja maradjon. A házasságot mindig igyekezni kell megmenteni. Meg kell őriznünk tehát a családi kör intimitását. Már a médiában is különféle közéleti egyéniségek szinte már büszkeséggel mosolyodnak el akkor, amikor valaki az ő botrányos hátterükről beszél, és arról, hogy törvénytelen kapcsolataik vannak. Sőt, az efféle hősöknek már-már, hogy jól áll, mondják sokan, ha egy kicsit félrelépnek. Csodálkozik az ember azon, hogy hogyan juthattunk idáig. Csodálkozunk azon, hogyan lehet, hogy a házasság, amelyet Isten adott, az ennyire olcsóvá vált, és ennyire könnyen ki tudunk lépni belőle. A házasság két embernek intim, Isten előtt zajló kapcsolata. Éppen ezért ennek így is kell maradnia. Isten leírta, hogy hogyan kell a házastársaknak szeretnie egymást. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, sorolja Pál apostol 1 Korintus 13-ban. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Valami ehhez hasonlóra van szükségünk, ilyen szeretetre van szükségünk, hogy a mi házas életünk valóban olyan legyen, ahogy Isten azt elképzelte, ahogy Isten azt az embernek adta. Nem szabad megengedni, hogy az elkeseredés, a fáradtság miatt, a kritizálás és a rosszindulatú csípkelődés uralkodjon beszédünkben. Nem szabad túlzásba esni és emlegetni te mindig és te soha. Mértékletesnek kell lenni a beszédben is. És tisztességes minden tekintetben, mert a házasság és a házaság szeplőtelen. Olvassuk Zsidó 13:4-ben. Nem szabad tehát a mi házassági kapcsolatunkat ingyen vagy olcsó pénzre váltva elkótya vetélni. Tiszteletben kell tartanunk egymás személyét, egymás jogait. A szeretet hosszú tűrő, nem cselekszik égtelenül, mai nyelvezetben meggondolatlanul. Jól meg kell tehát gondolnunk, hogy egymásnak mit mondunk. És éreztetnünk kell a másikkal, hogy számunkra ő is velünk egyenértékű ember, szeretetünk tárgya. Igyekeznünk kell kedves hangon beszélni, és a másiknak a problémáit észrevenni, vele kommunikálni. Végül pedig le kell vonnunk a konklúziót, szükség van arra, hogy családi életünkben változásokat eszközöljünk. Szükség van arra, hogy Jézus Krisztust oda meghívjuk, és családi életünket a Biblia alapelvei szerint irányítsuk. félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be, leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától, írjon még ma!
0: Kedves hallgatóink, igyekszünk a rendelkezésünkre álló idő korlátai között válaszolni néhány kérdésükre. Az egyik kérdés, valóságos hely a menny? Hol van? Kérdezi egyik hallgatónk. Válaszképpen hadd keressük meg Jelenések könyvének a 21. fejezetéből az első néhány verset. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ezekkel a szavakkal vezeti be János apostol, a látnok egyben, azt a leírást, amelyben az általa látott új földet írja le. Az első versben azt mondja, látik új eget és új földet, és ezt párhuzamba állítja a régivel, ami már elmúlt, és ami nem létezik. Ha tehát párhuzamba lehet állítani a mennyet azzal a világgal, amelyben élünk, akkor ebből tükröződik, hogy mind a kettőnek valóságosnak kell lennie. De olvassuk tovább, mert még ennél erőteljesebb bizonyítékot is kapunk. És én, János, látám a Szentvárost. Itten az első három szóban, amellyel kezdődik a második vers, János kétszer is hivatkozik saját magára. Én, János. Ezzel erősíti meg azt, hogy amit látott, az valóban egy általa szemtanúként megfigyelt dolog. Nem tehát egy lélekbeli látomás, vagy valamilyen elvont álom, vagy valami egyéb. Én, János, láttam. És ezzel próbálja aláhúzni az általa látottaknak valóságát. És ez csak egy bibliai bizonyíték. A tanulmányban, amely elhangzott a múlt héten, és a nyomtatott anyagban is, amelyet némelyek már megkaptak, van néhány hivatkozás, amely további igehelyeket mutat nekünk azzal kapcsolatban, hogy a menny valóban valóságos. Álljon itt egy másik bizonyíték, amely magától Jézustól származik. János 14:1-3-ig olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus beszélt el egy olyan helyről, ahová elmegy, ahol helyet készít, és ahonnan visszajön, hogy majd bennünket is magával vigyen. Jézus Krisztus nem beszélt az embereknek mesékről, nem áltatta őket legendákkal, hanem valóságos dolgokról beszélt. Jézus Krisztus azt mondta, elmegyek oda, és visszajövök onnan, és ott helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ha hiszünk egy létező Jézus Krisztusban, aki fizikailag létezik, akkor vele együtt és kötelező módon hinnünk kell egy létező mennyben is, amely vele együtt létezik, mert Jézus Krisztus most ott van. És úgy olvassuk itten, kedves hallgatóm, hogy Jézus Krisztus oda akar vinni bennünket magával, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Egy másik helyen Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének a végén írja, hogy miután eljön az Úr riadóval és arkangyal szózatával, isteni harsonával, leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, s utána mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtattunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, s eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Szó van tehát annak az ígéretnek a beteljesedéséről, amelyet az imént idéztünk János 14-ből. Így fog teljesedni az ígéret. És amennyire biztos Jézus feltámadása, amennyire biztos az, hogy ő most a mennyben van, annyira biztos, valóságos és fizikai, hogy létezik a menny, és hogy mi is oda eljuthatunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Egy másik kérdés, amivel egyik hallgatónk hozzánk fordult, hogy ha a mennyben vár minket az örök élet, és ennek soha nem lesz vége, akkor mit fogunk tenni évezredeken és évmilliókon keresztül? Nem unatkozunk? A kérdés logikus, és hogyha figyelembe vesszük a mi földi berendezkedésünket, akkor valóban értelme van egy ilyen kérdésnek. Habár mosolyt csal az ember arcára, de egy ilyen érdekes, logikus és érthető. Mit fogunk ott tenni, ha sokszor már itt se bírjuk? Gondolná tovább az ember ezt a kérdést komboítva. Azonban Isten nem akar bennünket egy olyan helyre vinni, ahol unatkozunk, és ahol majd azt kívánjuk, bárcsak vége lenne. Ott soha nem lesz vége például az örömnek. Egy olyan életet fogunk élni, amelyben különféle gondok elkerülnek bennünket, nem fog a lábunk vagy a hátunk fájni, nem fogják a homlokunkat összeráncolni a szomorúság, az aggodalom és egyéb dolgok. Nem lesz könnyebb az életünk ezek nélkül? Dehogy nem. És még ennél szebb dolgokat is tartogat Isten számunkra. Ésaiás könyve 65. fejezetében olvassuk, hogy milyen lesz ez a hely. Dolgozunk, és amit dolgoztunk, az a miénk lesz. Ez egy fontos kijelentés, mert nemrégen egy barátommal különféle fizetésekről, kereseti lehetőségekről beszélgettünk, és ez a barátom azt mondta, hogy a munka értékét soha nem lehet teljes mértékben megfizetni. És ez igaz is. Éppen ezért ígéri meg Isten, hogy majd ott fent, amit elérünk, amiért megdolgozunk, az a miénk lesz. És élvezhetjük annak gyümölcsét. Ugyanezzel a barátommal beszélgettünk arról, hogy az ember akkor jut több pénzhez, amikor sem az egészsége, sem a kondíciója nem megfelelő ahhoz, hogy örvendeni tudjon neki. És amikor fiatal és egészséges, és örülhetne a jólétnek, éppen akkor nincs meg hozzá a pénze. Furcsa, visszás helyzet. Azonban a mennyben nem így lesz. Ott örvendünk majd annak, amit kerestünk. Szőlőket plántálunk, házakat építünk, kiki a maga kedvére, a maga gyönyörűségére. És azon kívül sok olyan kérdésre kaphatunk választ, amit itt a földön soha nem tudnánk egymagunk megoldani. Vannak olyan bibliai események, amelyeket nem értünk elég világosan. Vannak olyan kérdések, élettel, halállal, bűnnel, megváltással kapcsolatban, amelyeket emberi korlátaink között nem tudunk felfogni, és amennyit ír a Szentírás róla, az éppen csak elegendő az üdvösséghez. Ha azonban többet szeretnénk tudni, lesz ott alkalmunk erről elbeszélgetni. És hogyha ott lesz mindenki, aki valaha Jézus Krisztus szolgálta, akkor ott lesznek azok is, akik a Szentírást írták. Megkérdezhetjük tőlük, beszélgethetünk velük. Találkozunk majd elhunyt szeretteinkkel, akik szolgálták Jézus Krisztust, és örvendhetünk az együttlétnek, elbeszélgethetjük egymás életét, azt az utat, amelyen oda eljutottunk. Egy szóval, én azt hiszem, hogy nem is tudunk elég sok dolgot felsorolni, ami majd foglalkoztatja az embereket a mennyben. Én személyesen várom, mert annyi mindent elterveztem már, és remélem, hogy Isten majd ad lehetőséget és időt hozzá, hogy ezt a sok tervet gyakorlatba is átültethessem. És gondolom, kedves hallgatóm, ha eljutnál egy olyan helyre, ahol nem kell betegségekkel, gondokkal küzdened, és ahol találkozhatsz olyan emberekkel, akik a kérdéseidre választ adhatnak, azt hiszem, hogy bőven lesz majd dolog, amivel kitöltsük az időnket. És ami mindenek felett fontos, a legfontosabb, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 6. tanulmánya, melynek címe a Törvény és Kegyelem.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi...

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy rövid zenei bevezetővel fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet ma Rajcsek Ramon fog elmondani. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó, a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos gondolatokat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást kívánunk!

Egy paradicsompalánta történetéről szeretnék most nektek mesélni. Volt egyszer egy paradicsompalánta, aki virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer csak jött egy kéz, és kivette onnan. Miért veszel ki innen? Olyan jól érzem magam, kérdezte. Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely növekedni, jött a válasz. A kéz nem sokkal később kiültette a szabad ég alá. Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél, kiáltotta. Azért, mert így tudsz növekedni és erősödni, jött a válasz. Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok. Jaj, félek, elázok, vigyél el innen kész, kiáltotta. Nyugodj meg, a villám nem bánt téged. Víz nélkül pedig legyengülnél, és elszáradnának értékes leveleid. Jött a válasz. Most már szépen nőtt, és csak nőtt és nőtt a kis növény. De jött a kéz ismét. Hozott egy karót, és kikötözte. Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni, mondta. Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami összeköt a gyökérrel, jött a válasz. Aztán újra jött a kéz, és ridegen leszakított a növényből egy levelet. Miért? Mit csinálsz? Miért csinálod? Leszakgatod értékes leveleimet? Kérdezte ingerülten. Nem, felelte a kéz, csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a bőséges termésben. Ezután a kéz beszórta a növényt egy szerrel. Mit csinálsz velem? Ez büdös! Alig kapok levegőt! Kiáltotta. Ne ijedj meg, mondta a kéz. Ez véd meg majd a kártevőktől. És a növény csak nőtt és nőtt, és végül láthatjuk, hogy micsoda gyönyörű gyümölcsöket hozott, és boldog volt. Mit tudunk így tanúságként levonni a palánta történetéből? Mit csinált a palánta végig? Félt. Mit mond nekünk a Szentírás, hogy ne féljünk? Minket is, téged is, engem is, annak a keze formál, aki teremtett bennünket, aki alkotott. Azt akarja, hogy gyümölcsözzünk, hogy boldogok legyünk.

0: reménység hangja.
1: Ma egy kicsit az egészségünkről fogunk beszélgetni, mégpedig az egészségünknek egy olyan fontos részéről, ami szinte a testünknek és az életünknek, az egészségünknek minden részére kiterjed. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Gáspár Róbertet, aki egyetemi docens és gyógyszerész, és egyébként emellett még a Boldog Élet újságnak is állandó írója vagy.
2: Igen, igen, most már sok-sok éve.
1: Igen. Hát itt az újévi fogadalmak között azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az, amiről most beszélgetni fogunk, az szerepel a fogadalmai között, mégpedig az, hogy elkezdjen sokkal többet mozogni. A mozgáskultúra igazából teljesen egyidős az emberiség történetével, de miért van az, hogy most sokkal többet beszélünk arról, hogy többet kell mozogni? Miért volt természetes ez a régi időben?
2: Nyilván azért, mert a régi időben nem volt autó, meg bicikli, meg semmilyen közlekedési eszköz, lehet, hogy volt lovas szekér, de lényegesen többet mozogtak az emberek, muszáj volt menni. Ugye ma már eljutottunk, nem csak az a baj, hogy autó van, meg tömegközlekedés, hanem internet is van, tehát lényegében ma már úgy vásárolhat az ember, hogy ki sem megy az ajtón. Tehát nagyon sok tekintetben leszűkült az a mozgás mennyisége, ami egyébként a régebbi, nem ennyire modern életnek a természetes része volt.
1: Igen, és ami a szörnyű, hogy ezt már egész gyerekkorban elkezdik, ezt a mai mozgásszegény életmódot a gyerekek is elkezdik, és nyilván ez így, mire felnőttek válnak belőle, meg így adják tovább.
2: Persze, tehát nem is, én a saját gyerekeimen is látom, hogy ha nem tudják, mi a lecke, akkor ugye mi időnkben elmentünk egymáshoz, ők igen, már Messengeren, Viberen valahogy elküldik a leckét, tehát meg se kell mozdulni.
1: Igen. Az öcsémmel beszélgettünk nem régen, és arról beszéltünk, hogy a mi időnkben nem volt elképzelhetetlen volt az, hogy a domboldalon tele szánkózás, igaz, hogy nem csak azért, mert most hó kevés van, de úgy egyébként tényleg a mai gyerekek nagyon nehezen mozdulnak ki, pedig nagyon érdekes, hogy a mozgással rengeteg betegség megelőzhető.
2: Így van, tehát nagyon fontos lenne a mozgás minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek és az időseknek, és természetesen az életkornak megfelelő mozgásokra kell itt gondolni, hiszen a kedélyállapottól kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül sok mindenre jó hatással van a mozgás.
1: Igen, ezeket majd végigvesszük és kitérünk rá, hogy gyakorlatilag a szervezetünkben melyik betegségekre vagy megelőzésre melyik jó. Egy római orvosíró ezt írja: a tétlenség gyengíti a testet és korai öregedést okoz, még a munka és a mozgás erősíti a szervezetet és fiatalon tart. Szóval úgy látszik, hogy azért ez már régen is téma volt, még ha nyilván nekik ez nem volt olyan nagy probléma, de az, hogy a mozgásra szükségünk van, azt már régen is érezték és tudták.
2: Ez egyértelmű. Nyilván régen is voltak jó módú emberek, akik valószínűleg inkább lakomákra jártak, és kevesebbet mozogtak, és lovaskocsival közlekedtek, és hát az ő életükben egyértelműen látszódott az, hogy ez nem tesz jót az egészségüknek. Egyébként nagyon sokan azt tartják, ugye nagyon sokszor fókuszálunk arra, hogy mit együnk, ami egy nagyon helyes dolog,
1: igen,
2: de legalább olyan fontos a mozgás. Tehát a mozgással is legalább, vagy a mozgás hiánnyal is legalább annyi ártalmat lehet okozni a szervezetünknek, mint a helytelen táplálkozással.
1: Így van. Konkrétan beszéljünk akkor arról, hogy a mozgás milyen hatással van a szervezetünkre, egyes betegségekre.
2: Hát rendkívül széles hatásai vannak, hogy egyrészt edzi az izomzatot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő legyen a tartásunk. Nagyon sok ember szenved alsó háti fájdalmakban és egyebekben a sok üléstől, tehát nagyon fontos, hogy a hátizomzatunk az erős legyen, mert az fogja tartani a csigolyánkat is, és ez segít abban, hogy ne alakuljanak ki a különféle gerincsérvel kapcsolatos, meg idegbecsípődéssel kapcsolatos problémák. Nagyon fontos a szív- és keringés szempontjából, ugye az állóképességünk az igazából azon múlik, nyilván múlik azon is, hogy mennyi izomzatunk van, de nem csak ezen múlik, hiszen vannak olyan testépítők mondjuk, akiknek iszonyatos mennyiségű izomzata van, de 200 méter futás után kifullad. Tehát az izomtömeg az egy dolog, de a másik, ami szükséges hozzá, hogy legyen megfelelően edzve ehhez a szív és a keringési rendszer. Tehát ez az, amiben a mozgás nagyon sokat, vagy hát máshogy nem lehet ezt megszerezni.
1: Igen, érdekes, amit mondtál egyébként, hogy ez az ülő munka, mert ugye rengetegen végzünk, például én iszonyatosan hátfájós vagyok, nyilvánvaló. De mondjuk azon nem tudunk változtatni, hogyha irodában járunk dolgozni, akkor nyilván egész nap. Tehát akkor ez is egy nagyon érdekes, hogy mit lehet, ez is nagyon jó, hogy a mozgással ugye erősítjük a gerincet, amit mondtál, ez egy nagyon érdekes volt nekem akkor. Tehát, hogy végül is akkor is meg kell keresni valamit. Nem tudom, hogy irodában hogy lehet arra odafigyelni, hogy egy kicsit néha felálljunk és mozogjunk. Milyen mozgásokat lehet?
2: Hát ugye irodában azért szűk a terület, tehát hogy ott lehet egy kicsit mászkálni, vagy az ebédidőben, ami megint nem túl hosszú, de lehet egy 10-15 perces sétát tudatosan betervezni, tehát ilyenekre lehet gondolni. Persze most már van mindenféle okos alkalmazás, meg okos óra, amelyeknek van egészségügyi része, tehát van olyan okos óra, ami óránként az emberre ráezek, hogy tessék mozdulni, és mozogni, hogy ne
1: már
2: feledkezzen
1: minden segít,
2: bele.
1: Csak éppen egy kis akarat kéne
2: igen,
1: hozzá.
2: Tehát sokféle eszköz van, de tényleg az irodai, hát ott nagyon nehéz megoldani ezt a dolgot, inkább azt kell tervezni, hogy a munka után jusson idő arra, hogy aki üdő munkát végez, az elmenjen mozogni. Ez elsősorban a szándék kérdése. Nyilván a leginkább a mozgásra nem szokott időnk jutni, azt gondolom, de ebbe lehet tervezni, nyilván valamit föl kell adni.
1: Igen, előbb azért belét folytottam, mert elkezdtük beszélni ezt, hogy milyen betegségek alakulhatnak ki a mozgásszegényre.
2: Igen, tehát nyilván a testsúly, az egészséges testsúly megőrzésében is alapvető a mozgás, ugye az elhízás önmagában mindenféle népbetegségnek
1: igen,
2: a
1: kihat mindenre,
2: talaja, tehát abból jön a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri igen. betegség, bélbetegségek és sok minden más is. Tehát a mozgás ilyen szempontból rendkívül fontos a testsúly megőrzésében, és ha megőrizzük a testsúlyunkat, és megfelelő lesz az állóképességünk, akkor olyan betegségeknek is kisebb az esélye, mint a például a székrekedés, különféle mozgásszervi betegségek, mentális betegségek, tehát azok, akik rendszeresen mozognak és aktívak azoknál az embereknél, a demencia, az időskori, hát memóriazavarok, azok lényegesen kisebb eséllyel alakulnak ki.
1: Vagy például a mai népbetegség szintén a depresszió. Tehát az, aki hajlamos rá, vagy már esetleg az depressziós, akkor milyen hatással van-e erre a betegségre?
2: A depresszióra kifejezetten jó hatással.

0: hatással ezek az endorfinok felszabadulnak, és ez egy ilyen megelégedettség, boldogság érzést ad, ami a depresszióban nagyon fontos. Egyébként endorfin akkor is felszabadul, hogyha nevetünk.
1: Igen, ez is.
0: Meg akkor
1: de
0: is
1: ha mozgunk, akkor talán
0: igen,
1: jobban
0: meg ha valaki nagyon szerelmes, akkor is tele van az agya endorfinnal. Tehát, hogy vannak ilyen állapotok egyébként még, de a mozgás az egy mindig elérhető.
1: És ami igazán szörnyű, most így eszembe jutott, hogy beszélgetünk, hogy milyen könnyen, akár hogyha valaki depressziós vagy valami betegsége van, sokkal könnyebben kapkodjuk elő a gyógyszereket, mint hogy erre valaki senki nem gondol. Nyilván a depresszió ellen a mozgás nem az egyetlen gyógyszer, tehát vagy gyógyszerrel együtt, de az, hogy milyen óriási segítség még egy gyógyszer mellett, azt nem is gondolja senki.
0: Tehát... Persze, meg nem feltétlenül kell megvárni, hogy orvosilag depressziósak legyünk, tehát az, hogy az embernek néha rosszabb a hangulata, ez az élet vele járója, de ezekben a rossz hangulatokban egy-egy órányi mozgás nagyon sokat segíthet. Tehát nem csak a klinikai depresszióra kell gondolnunk, ott is segít nyilván, ha valaki, depressziós, azt kezelni kell orvosilag, de a hétköznapi nyelvben nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, már olyan depressziós vagyok, ami nem azt jelenti, hogy betegnek érzem magam, csak a hangulatom nem jó.
1: Igen. Egyébként főleg az is, hogy az, hogy milyen mozgásformát választunk, az is nagyon sokat segít sokszor, hogy ilyen társasági sportot űzünk. Mondjuk van, jó, van, ami nagyon sport, de van olyan is, ami mondjuk akár egy túrázás, egy séta, ami közben nyilván az ember még jókat beszélget, tehát nem csak az van, hogy na most erőltetem magam, és teljesíteni kell a sporthoz, hanem összekapcsolódik egy ilyen társas dologgal, és azért az is segít.
0: Ez nagyon fontos, vannak a magányos sportolók, tehát van, aki képes arra, hogy ilyen aszkéta módon fusson, mondjuk én sose tartoztam ilyen emberek közé, de ismerek ilyeneket, akik elmegy egyedül és fut kilométereket.
1: És nagyon élvezi egyébként.
0: Ez is jó, de ezek az emberek általában nem szenvednek mozgáshiányba. Tehát azok, akik mozgáshiányban szenvednek, azok olyan típusú emberek, hogy egyedül képtelen, lehet, hogy egyszer elmegy, és aztán elég volt. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel megyünk, nem muszáj ennek nagy társaságnak lenni, de hogyha az ember, mert hogy működik? Úgy működik ez, hogy az embernek nincs kedve menni, mert fáradt a napi teendők után, de már a másikkal megbeszélte.
1: Így van. Nekem ez ugyanígy volt egyébként, hogy a barátnőmmel megbeszéltük, és mindig egymást erősítjük. Amikor az egyiknek biztos, hogy nincs kedve, akkor a másik addig erőltet, és addig cukkolja, amíg aztán rávesz. Ráadásul útközben jókat beszélgettünk, és egyszerűen észre se vettük, csak jól esett. Tehát azért ez érdemes úgy, hogy valakivel, vagy családtaggal, vagy valami baráti közösséggel összekötni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

több Mózeshez hasonló emberre van szükségünk. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyűlt Áron ellen, és azt mondta neki, jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. 2 Mózes 32. 1 alapján. Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. Hatalmas tömeg gyülekezett sátora körül, és a következő követeléssel álltak elő. Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak. Az ilyen válság szilárd, határozott, rendíthetetlen bátorságú férfit igényelt, aki Isten jóváhagyását a nép kegyénél, személyes biztonságánál vagy életénél is többre becsüli. Áron tett ugyan néhány erőtlen ellenvetést, de ingadozása és félénksége, amit ebben a kritikus pillanatban tanúsított, csak még elszántabbá tette a népet. A csődület tovább növekedett. Áron féltette saját biztonságát, és ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran kiállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Először azt parancsolta, hogy gyűjtsék össze a nép aranyfülbevalóit, és hozzá kell hozzá, remélve, hogy büszkeségükben majd elutasítják ezt a nagy áldozatot. De ők szívesen odaadták ékszereiket, melyekből Áron borjút öntött Egyiptom isteneinek mintájára. Mi is Áron bűnét ismételjük meg, a megalkuvást, pedig tisztán kell látnunk ahhoz, hogy fölismerjük a gonoszságot, és világosan rá is mutassunk, még akkor is, ha ez kellemetlen helyzetbe állít minket. És félremagyarázhatják indítékainkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk, ha igazságtalanul bánnak testvéreinkkel, vagy bárkivel, akivel találkozunk. Áron bűne az volt, hogy nem állt ki határozottan az igazság mellett. Ha világosan kijelentette volna az igazságot, az aranyborjú soha nem készült volna el. Még mindig vannak ingadozó Áronok, akik engednek a megszenteletlenek kívánságainak. Így bátorítják őket a bűn elkövetésére. Azok, akiket Isten megbizatással tisztelt meg, nem lehetnek gyengék. Nem térhetnek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel kell végezniük Isten munkáját.

Túl magas a tét, hogy most ingadozzunk. Jakab 1:6-ban olvassuk, de kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Vannak olyan személyek, akiknek nincs szilárd jellemük. Ezek olyanok, mint a gyurma. Bármilyen formára átalakíthatóak. Le kell győzniük ezt a gyöngeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Mert az igaz keresztény jellem hajlíthatatlan, s nem győzhető le vagy alakítható át kedvezőtlen körülményekkel. Legyen az embernek erkölcsi tartása. Legyen becsületes, hogy ne lehessen hízelgéssel befolyásolni, megvesztegetni vagy megfélemlíteni. Hatalmas ellenségünk van. Amikor emberek átadják magukat Sátán szolgálatára, nem tanúsít feléjük ellenséges viszonyt, mint azokkal szemben, akik Krisztus nevét viselik és Istent szolgálják. Irántuk halálos gyűlölettel viseltetik. Ha megtudja őket téveszteni, kárt tud bennük tenni, ha hitüket meggyengíti és képtelenné teszi őket Isten szolgálatára, tudja, hogy ezzel Jézust megszomorítják. Akiket Sátán sikeresen saját szekere elé fogott, azoknak bizonyos fokú pihentetőt ad, mivel hajlandóak őt szolgálni. Azonban gyűlölete feltámad, amikor a könyörület üzenete eléri rabszolgáit, és ők megpróbálnak hatalmából szabadulni, hogy az igaz pásztort kövessék. Sátán és fogja között akkor kezdődik a küzdelem, amikor a rab rángatni kezdi láncait, és szabadulni vágyik. Biztos ígéretük van azoknak, akik igazán arra vágynak, hogy Istentől tanítottak legyenek, és az ő útjain járjanak, mert ő megígérte, hogyha valakinek nincs bölcsessége és tőle kér, akkor ő készségesen és szemrehányás nélkül adja azt. Az apostol így folytatja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Higgy. Hidd el, hogy Isten megcselekszi, amit megígért. Szüntelenül imádkozz, légy éber, munkálkodj és várakozz. Harcold meg a hit nemes harcát. Míg a világárjával egy irányban úszunk, nincs szükségünk vitorlára vagy evezőre. Munkánk akkor kezdődik, amikor szembefordulunk az árral.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívni.

77. zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Szeretettel hívom meg Önöket a ma esti ligeszolgálat megtekintésére, melynek címe Online Életstílus, melyet Bíró Szilárd lelkipásztor mutat be. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Kedves hallgató! A következőkben egy néhány gondolatsort fogok elmondani, és meg szeretnélek kérni arra, hogy ha rezonálsz ezekkel, vagy valamelyik helyzetben találod magad, mint ahogy én is nagyon sokban felfedeztem magam, gondolj bele, és értékeld át egy picit. Gondold el, hogy reggel felébredsz, és ez nagyon jó. Nagyon szép. És hála legyen Istennek azért, hogy ad reggel egy újabb napot. És reggel, miután fölébredünk, az első mozdulatod az az, hogy egy adott tárgy felé irányul a kezed. Egy téglalap alakú tárgy fölé. Aztán a kezedbe veszed, majd miután a kezedbe vetted, azonnal kezdted olvasni, hogy milyen értesítések jöttek. Talán valaki üzenetet írt, és gyorsan próbálsz ezekre válaszolni. Aztán kezdődik a reggeli rutin, fogmosás, és lehet, hogy fogmosás közben is, valami TikTokon, valami Instagramon, vagy YouTube-on megy, és folyamatosan valamilyen anyag hallható a fürdőszobádban. Aztán folytatódik a reggeli rutin, talán még a vécézés közben is folyamatosan görgetsz, utána gyorsan rohansz reggelizni, és a reggelit sem szépen csendben nyugodtan fogyasztod el, hanem reggeli közben is egy YouTube videó megy talán, egy paródia, egy stand-up comedy, vagy egy érdekes szórakoztató műsort hallgatsz. Aztán telik az idő, és észreveszed, hogy rohanni kell a munkahelyre. Azonnal összeszeded a dolgaidat, és öltözködés közben is talán még kétszer-háromszor rápillantasz a telefonodra, majd rohansz a munkahelyedre. Míg a munkahely felé tartasz, ez a téglalap alakú tárgy elkísér téged, ott lapul a zsebedben, és amikor talán pirosra vált a jelzőlámpa, és megállsz, azonnal kiveszed ezt az eszközt, és görgetni kezdesz, vagy éppenséggel üzenetekre válaszolsz. Ha tömegközlekedést használsz, akkor még könnyebb, mert állandó jelleggel a kezedben élhet, hisz nem kell az útra figyelned. Talán megnyitasz egy játékot, talán épp az aznapi ajándékcsomagot veszed át, muszáj belépj, muszáj megnézd, muszáj teljesítsd a küldetéseket azért, hogy a szériádat ne veszítsd el. Aztán végre beírsz a munkahelyedre, vagy az iskolába, vagy az egyetemre. Telnek az órák, múlik az idő, és folyamatosan ez a kis kütyű rezzen a zsebeinkben, és megnézed, válaszolsz, reagálsz, lájkolsz, posztolsz, talán egy birilt készítesz. Majd eljön a szünet, vagy eljön az ebédszünet, és az asztal mellett, miközben ebédedet fogyasztod, szintén ezt a kis kütyüt a kezedben tartva bámulod, és simogatod. Majd talán egy kollégád melléd ül, egy ismerősöd, egy barátod, és arról kezdtek el beszélni, hogy mit posztolt X vagy Y, vagy éppenséggel milyen érdekességet láttál az este a YouTube-on, vagy egy mémet mutatsz meg neki, amin jól nevettek. Az ebédszünet ugye hamar lejár, folytatni kell a munkát, folytatni kell a tanulást, majd miután ennek is, vagy a munkaóra is lejár, indulunk haza. És amikor hazaindulsz, ez a telefon veled van, elkísér. Ott van a zsebedben, ott van nálad. Hazafele menet, ugyanúgy, mint a munkába menet, simogatod, nézed, küldesz üzeneteket, készítesz bizonyos birileket, posztokat. Majd hazaérkezel, és otthon azon gondolkodsz, hogy mit is főzzek vacsorára, mit is készítsek a család számára, vagy saját magam számára. És kinyitom az internetet, és találok egy jó receptet. A YouTube videó segítségével elkészítem. Majd arra gondolok, hogy milyen jó lenne valamit a házban megjavítani, megszerelni. Szintén egy YouTube videót használok fel arra, hogy megtanuljam, hogyan kell azt a feladatot elvégezni.
Majd tervezni szeretnél valamit, és gondolkodsz azon, hogy hogyan is lehetne amoda, vagy ide, vagy amoda eljutni. Azonnal az internetet használod. Repülőjegyeket keresgélsz talán, mert láttad, hogy bizonyos ismerőseid, barátaid egy adott helyen nyaraltak, és már te is nagyon kívánkozol. Aztán utazási tanácsokat kérsz ChatGPT-től, elmondja neked, hogy körülbelül milyen lesz az időjárás, vagy talán kiszámol neked olyan dolgokat, amelyeket soha nem voltál képes kiszámolni, bármennyit is, vagy bármennyire is jól figyeltél a matek órák alkalmával. Aztán eljön az este, és azt mondod, hát ezt a kis kütyüt még a kezembe veszem 5 percre, de nem többre, mert mindenképp akarnék aludni már, és minél hamarabb lefeküdni, hogy reggel pihenten tudjak ébredni. És 5 perc helyett eltelik 30 perc, eltelik 60 perc, eltelik 90 perc, és azon kapom magam, és azon kapod magad, hogy már éjfél is elmúlt, és te még mindig ezt a téglalap alakú kis tárgyat simogatod. Aztán gyorsan lecsapod az éjjeli szekrényre, talán ébresztőt állítsz reggelre, és próbálsz elaludni. De nem tudsz elaludni, azért, mert folyamatosan gondolatok cikáznak a fejedben, azzal kapcsolatosan, amit aznap az interneten láttál. De valahogy végül elalszol. Aztán reggel felébredsz, és minden kezdődik előről. Az első gondolatod az, hogy nyúj megint ahhoz, a téglalap alakú tárgyhoz. Nagyon sok elemet felsoroltam az imént elmondott gondolatmenetben. És talán, ha nem is mindegyikben, de egy jó néhány helyzetben felismerjük magunkat. Én legalábbis magamat több helyzetben is felismerem. Nem szeretnék arról beszélni, hogy milyen jó hatásai vagy rossz hatásai vannak a telefonnak. Hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogy folyamatosan online lehetünk, és ilyen gyorsan kommunikálhatunk az internet a technológia segítségével. Hanem arról szeretnék beszélni, amit a Szentírásban, a Példabeszédek könyvének 3. fejezetében olvashatunk. A 3. fejezet 6. verse a következőképpen hangzik. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És ő egyengetni fogja ösvényeidet. Látható egy függőségi viszony az ember és telefonja között. És pontosan ezt a függőségi viszonyt szeretném felhasználni arra, hogy szemléltessem azt, amit itt a Szentírás mond. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. Kire? Hát az Istenről beszél itt. Egy igeverssel ezelőtt arról beszél, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Vagy egy néhány verssel még elébb, a fejezet elején, arról beszél, hogy így találsz kedvességet és jó indulatot Istennél és embereknél. Egy online életstílusunk van. De milyen lenne, ha ez az online életstílus nem a közösségi médiával, nem a bizonyos internetes oldalakkal lenne kapcsolatban, hanem Istennel? Milyen lenne, ha egy ennyire erős függőségi viszonyban lennénk Istennel? Ennyire online lennénk az Istennel fenntartott kapcsolatunkban? És hadd meséljük el ugyanezt a történetet egy kicsit másként. Az elején azt mondtam, hogy reggel, amikor fölkelsz, az első gondolatod az, hogy egy adott tárgy felé közeledj a telefonod irányába. Milyen lenne, ha az első gondolatom az lenne,
hogy az Isten milyen csodálatos, és mennyire szeret engem, hogyha ma reggel is erőt adott, hogy felébredjek, és egy újabb lehetőséggel teli napot tesz előmbe. Mennyivel szebb volna az, hogyha a telefonképernyőjének simogatása helyett a Szentírás lapjait simogatnám, forgatnám, lapoznám, olvasgatnám. És az Isten szava lenne számomra az első gondolat, az első tanács, amivel indítanám a napomat. Nem a gondok, nem a problémák, nem a folyamatos jövés-menés, rohangálás, feladatok teljesítése lenne a fejemben a reggeli pillanatokban, hanem az Isten ígéje. És nem a másoktól kapott üzenetekkel kezdeném, hanem az Istennel kapott üzenettel kezdeném. Majd amikor a reggeli rutinra kerül a sor, nem egy YouTube videót hallgatnék, talán egy kabaréval kapcsolatosan, hanem meghallgatnám a reggeli áhítat audio változatát, vagy hangos Bibliát hallgatnék, vagy valami hasznos, istenes könyvről, vagy könyvvel kapcsolatos hangos könyvvel gazdagítanám az elmémet. Majd reggeli közben szintén valami hasznossal tölteném, amely Istenre enged fókuszálni, és közelebb vezet hozzá. Aztán, amikor a tömegközlekedést használom munkában,

számomra. És amikor lejár a nap, és haza kell indulni, és már fáradt vagy, akkor is meg tudod köszönni az Istennek azt, hogy veled volt, hogy segített, és amikor valamilyen döntés előtt álltál, akkor az ő tanácsát kérted ki, és érezhetted az ő vezetését. Majd este, amikor hazaérsz, és 5 percre a telefont kezedbe veszed, vagy 5 percre kinyitod a bibliai applikációt a telefonodon, milyen csodálatos lenne, ha nem 30 percet időznél csupán ott, hanem úgy belemerülnél, mint a facebookozás, instagramozás közben, a youtubeozás közben, a videókba, és azon kapnád magad, hogy Isten igével foglalkozol már 30, 60 és 90 perce, és talán már éjfél van, és ideje lenne lefeküdni. A Zsoltáros azt mondja, hogy a te szavaidon elmélkedve gondolkodom, és azon gondolkodva alszom el esténként. Sokkal nyugodtabb lenne a pihenés, és sokkal jobb lenne a mi kapcsolatunk Istennel. Tehát amit az elején elmondtam, és amit most elmondtam, lényeges különbség van a kettő között. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan imádkoznunk kell. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan a Szentírást kell olvasni. Itt a példabeszédekben a bölcs példabeszédíró azt mondja, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon. Reggel, délben, este, munka közben, munka után, szabad idő közepette, nehézségben, a kényelemben, örömök közepette, minden alkalommal, minden utadon gondolj rá. Nem azt kéri tőled az Isten, hogy reggeltől napestig térden imádkozz és könyörög, vagy a Szentírást olvasd, hanem azt kéri, hogy a kapcsolatod olyannyira függőségi viszonyban legyen ő vele, hogy mindig gondolj rá. Mint ahogy egy fiatal ember, vagy egy fiatal lány, amikor szerelmes, folyamatosan eszébe jut az az illető, aki a szívét ellopta. Folyamatosan rágondol, eszébe jut. Nem azt jelenti, hogy egyfolytában vele van, de folyamatosan gondolkodik, folyamatosan keresi a vele való társaságot, a lehetőséget, hogy felhívja, hogy üzenetet küldjön neki, hogy üzenetet kapjon tőle, valamit olvashasson róla. Sokkal inkább ez jelen való kellene legyen a mi életünkben, az Istennel fenntartott kapcsolatban. Hisz az Isten nem csupán egy szerető, vagy nem egy férj, vagy feleség, vagy gyerek, nem egy apa, egy szülő, egy anya, hanem az Isten, a Teremtő Isten, aki megteremtett téged és engem. Ő az, aki tudja igazán, hogy az ember hogyan működik. Ő az, aki tudja igazán, hogy nekem mire van szükségem. A vele való tanácskozás, a vele való kapcsolatban maradás, egy örökké való használati utasítás az élethez, amellyel állandó jelleggel kapcsolatban lehetek. Egy folyamatos tanácsoló, egy folyamatos erőt adó, egy segítő, egy útmutató, egy gondviselő, egy szerető Isten. És ismételni szeretném azt, amit a példabeszédekben olvashattunk. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. A keresztény ember számára, vagy a keresztény ember fejében megjelenik egy érdekes tévhit. Mégpedig az, hogy az Istennel való kapcsolatnak van egy helye, és van egy ideje. Tehát a helye az Istennel fenntartott kapcsolatnak a templom, az imaház, a gyülekezet, és az ideje az a nap, amit az Isten arra szánt, hogy igenis dicsérjük őt, és egy napot töltsünk vele. És ez, ugye, mint említettem, egy tévhit. Mert az Istennel fenntartott kapcsolatnak nem szabad legyen helye és ideje. Azaz, ha van helye és ideje a gyülekezetben, az egyházban, a templomban, az imaházban, nagyon jó és nagyon helyes. De nem szűkül csupán ennyire,

Isten elfenntartott kapcsolat. Éppen ezért, amikor arra gondolok, hogy imádkoznom kellene, akkor ne halogassam azt hétvégére, amikor elmegyek arra a helyre, ahol általában, mint közösség kapcsolatban vagyunk Istennel. Hanem én magam a belső szobámban nyugodtan fohászkodhatok Istenhez. De még a belső szoba sem szabad korlátozzon bennünket. Mert mindenhol, minden egyes pillanatban lehetőségünk adódik, és lehetőségünk van beszélni az Istennel. Legyen ez a mi életünkben egy olyan életstílus, amely egy online életstílushoz hasonlít. Ez az Isten egy olyan Isten, akinek a tér ereje nem fogy el. Nem tudok olyan helyen lenni, és annyira elbújni, hogy ne legyen térerőm, amellyel az Istennel tudnék beszélgetni. Ugyebár ezek a kütyük bármennyire is okosak, és bármennyire is előrehaladott technológiával rendelkeznek, még mindig vannak olyan helyek, ahonnan nem tudunk egyik vagy másik személlyel kapcsolatot felvenni, fenntartani, mert vagy nincs térerő, mert vagy nincs lehetősége rá, vagy anyagi lehetősége bizonyos személynek. De Istennel bárki, bárhonnan beszélgethet. A legmélyebb barlang aljáról is az Isten meghall bennünket. Az Isten megért bennünket, meglát, és amikor a bűneink hullámai összecsaptak a fejünk fölött, ő akkor is ki tud bennünket onnan szabadítani. Fel tud hozni a felszínre. A napra, a nap világos felére tud fordítani, és az Isten ajándékaiban részesülhetünk. Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk ezt. Hiszem azt, hogy szükségünk van erre, hogy kapcsolatban legyünk egy olyan személlyel, aki állandó jelleggel tud minket tanácsolni, tud minket tanítani, tud minket vezetni, és ráadásul gondoskodik rólunk. Sőt, mi több, életét adta érted, és értem azért, hogy élhessünk. Azért, hogy örök életünk lehessen, és ne csak földi gondok és földi problémák között éljük életünket, hanem eljöhessen számunkra az, amelyet a Szentírás megígér, és maga Jézus mondja el az ő szavaival, hogy elmegy, és helyet készít nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. És nem kell aggódjunk azért, hogy ott nincs elég lakóhely, mert ő azt mondja, hogy az én atyámnak házában, az ő atyámnak országában rengeteg hajlék van. És oda hív bennünket. Oda kívánkozik szívünk, lelkünk. De csak egyetlen út van. Ugyancsak Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy ő majd talál egy utat, talál egy kiskaput, de nem. Egyedül Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És ha így éljük életünket, úgy, ahogy a példabeszédek könyvének írója mondja, hogy minden utamon gondolok rá, az azt jelenti, hogy amikor utazok, és amikor talán meglátom a csodálatos tavaszi természetet, vagy a nyári beérett gabonaföldeket, vagy a csodálatos őszi gyümölcsösöket, vagy akár a hólepellel borított hófehér téli tájat, tudjam azt mondani, hogy Uram, hálás vagyok ezért. És amikor utazok, ezt meglátom, és hálás gondolatok szállnak ki szívemből a menny felé. Vagy amikor valami jól sikerült, mondjam el Istennek, hogy köszönöm. Vagy amikor egy próba előtt állok, akkor mondjam el Istennek, hogy segíts kérlek, Uram. Vagy amikor egy apró döntésről van szó, miért ne kérdezném meg a világ teremtőjét? Nem olyan elfoglalt az Isten, hogy ne lenne ideje rám. Ne gondoljuk ezt soha. Ő mindig szán rám időt, ahányszor megszólítom őt, ő válaszol. Mert ő egy szerető, kedves
Isten. Amikor ellankadok, amikor nem tudom, mit, hogyan csináljak, forduljak hozzá. De már az első pillanatoktól kezdve. Ne csak a legvégén, ne csak akkor, amikor már semmi és senki nem tud segíteni rajtam, és az egyedüli mentőcsónak, vagy a mentő mellé, vagy úszógumi az Isten lenne. Az Isten ne egy pótkerék legyen. Ne egy vészfék. Ne egy sürgősségi helyzetben használandó tárgy, eszköz, vagy elsősegély doboz. Ő legyen állandó jelleggel jelen az életemben. Különösen fontos az, hogy ez az egész, ami jön, ez szívből jövő legyen. Sokkal fontosabb az, hogy az én Isten tiszteletemnek, vagy az Istennel fenntartott kapcsolatomnak a helye ne egy adott épületben, ne egy adott szobában, ne a természetben egy adott helyen legyen, hanem a szívemből induljon ez az egész. És akkor, ha bárhol is vagyok, a hétköznapok folyamán mindig Istennel vagyok kapcsolatban, mert az Isten nem egy templomban lakik, vagy nem egy imaházban lakik, vagy nem egy adott helyen van, hanem az Isten mindig velem van. Azért, mert befogadtam az én szívembe az ő lelkét. És nagyon szépen olvashatjuk a Jelenések könyvében, amikor le van írva, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget. Ő erőszakkal nem jön be az én szívembe. Ha én nem akarok gondolni rá, megtehetem azt, hogy ne gondoljak rá. De ő ott van, és folyamatosan kopogtat a szívem ajtaján. Engedjem be őt, legyen ő az életem ura, és valósuljon meg mindaz, amit itt elmond a példabeszéd írója, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És folytatja, ő egyengetni fogja ösvényeidet. Milyen az ösvény egyengetés? Az ösvény egyengetés úgy történt, hogy amikor valaki, főleg egy híresebb személy kellett egy adott útvonalon áthaladjon a régi időkben, akkor voltak előre küldve bizonyos emberek, akik egyengedték az ösvényt azért, hogy az adott uralkodó, helytartó, király szekere gördülékenyen tudjon haladni az úton. Ha kövek voltak, elmozdították, ha fák keresztezték az utat, akkor megtisztították ezektől, és egyengedték az utat. Az érdekes az, hogy amikor Jézus Krisztus megszületett, és eljött erre a földre azért, hogy meghaljon érettünk, és megváltson bennünket, akkor keresztelő János jött, hogy készítse az utat. Itt pedig valami fordított dologról van szó. Itt arról beszél, hogy ha mi állandó jelleggel rágondolunk, akkor ő az, aki egyengetni fogja az ösvényeimet. Sőt, ha az első verset olvassuk a harmadik fejezetből, azt mondja, hogy ne felejtsd el a tanításaimat és parancsaimat, őrizze meg a szíved. Tehát Isten tanításai és Isten parancsai, mint valami út egyengetők haladnak előttem. És segítenek engem abban, hogy az útvonal gördülékenyebb legyen. Ez nem azt jelenti, hogy alkalomattán nem lesznek nehézségek. Vagy nem azt jelenti, hogy az adott útvonalon, még ha gördülékeny is a haladás, nem lesz eső, vagy nem lesz vihar, vagy nem lesz hatalmas szél, hanem ez azt jelenti, hogy az Isten jelenléte ott van. És ő az, aki vezeti az utat. Mennyivel könnyebb haladni egy túraútvonalon akkor, amikor egy olyan személlyel haladsz, aki ismeri az útvonalat. Aki tudja, hogy most kell balra vagy jobbra térni, aki tudja, hogy ezt a részt inkább el kellene kerülni, vagy esős időben inkább a sziklás rész a veszélyes, máskor pedig vigyázni kell, hogy nehogy sárba ragadj. Tehát egy olyan személlyel haladni, aki már járt az úton, aki ismeri az utat, és aki egyengeti az utat. Sokkal, de sokkal könnyebb, mint egymagad haladni egy adott úton a saját
elképzelésed szerint. Azt mondja itt, és már említettem, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből. Tehát ne legyenek benned kételyek, hanem teljes szívedből bízzál benne, és ne a magad eszére támaszkodj. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ne a magad erejére támaszkodj. Mindkettő nagyon-nagyon helytálló. Se a magad eszére, se a magad erejére ne támaszkodj, hanem Isten legyen számodra az, aki erőt ad, aki bíztat, aki vezet, aki segít, hogy haladj ezen az úton. Akkor, amikor egy ilyen online kapcsolat alakul ki Istennel, egy ilyen állandó függőségi viszony, az teljes mértékben helytálló, vagy helyén való. Mert szoktuk mondani, hogy hát ha ilyen viszonyon van egy telefonnal, egy tárgyal, vagy valamilyen kütyűvel, akkor függőségi viszonyban vagyok vele, és függő vagyok, akkor ő uralkodik rajtam, és ez nem helyes, és ez problémás. Vagy ha két ember pár, ugye egy férj és egy feleség, vagy egy fiatal pár, akik udvarolnak egymásnak, egyfolytában online vannak, egyfolytában beszélnek, egyfolytában csak-csak együtt. Igen, szerelmesek, de sokszor erre azt mondják, hogy már annyit, mint beszélnek, hogy ez már beteges. Viszont az Istennel fenntartott kapcsolatban ilyen nincs. És lehetünk istenfüggők. És ez a lényeg, hogy istenfüggők legyünk. Ha függők vagyunk, akkor az, amitől függünk, irányítja az életünket. És pontosan ez kellene, hogy történjen, hogy Isten irányítsa az életünket. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levél 5. fejezetének 17. versében azt mondja, szüntelen imádkozzatok. A szüntelen imádkozást így kell elképzelni, hogy minden utadon gondolsz rá. Minden helyzetben el tudsz mondani egy rövid mondatot, egy rövid imát. Kapcsolatban tudsz lenni az Istennel. Úgy tudsz beszélni vele, mint egy baráttal, de ugyanakkor olyan tisztelettel és szeretettel, mint egy Istennel. A 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, hogy egész nap róla gondolkodom. És talán feltesszük a kérdést, hogy mennyi ideje lehetett ennek a Zsoltár írónak, hogyha ő egész nap csak róla gondolkodott. Vagy Józsué azt mondja, hogy elmélkedem rajta éjjel és nappal. Milyen sok ideje lehetett Józsuénak, hogy éjjel és nappal elmélkedett az Istenről. Hát valójában mind elfoglalt emberek voltak. A Zsoltár írója is, és Józsué is. Mindketten a népet kellett vezessék. Persze más történelmi időszakban, de mind vezették a népet, feleltek a népért, egy különösen fontos munkát végeztek, és mégis volt idejük és erejük Istenre gondolni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden, amit tettek, abba bevonták az Istent, azaz az Isten segítségével tettek mindent. A 143. Zsoltár 5. verse azt mondja, elmélkedem kezeid munkáin. Mi lenne, ha többször meglátnánk azt, hogy mit tesz értünk az Isten? Mit tett, mit tesz, és mit fog tenni értünk az Isten? És elmélkedjünk kezei munkáin. Ez is azt jelenti, hogy minden utadon gondolsz rá. És ha ezek az apróságok megváltoznak, egy rövid gondolat, egy rövid ima, egy döntés előtti megállás, és Istenre való gondolás, Istennel töltött idő, akkor nagyon könnyen megvalósulhat ez az online életstílus Istennel. És arra bátorítok minden kedves hallgatót, hogy ezek az apróságok hozzák meg mindannyiunk életében a változást, és legyen egy igazi online életstílusunk Istennel. Ámen. Imádkozzunk! Jó Istenünk! Köszönjük neked azt, hogy te egy szerető Isten vagy. Köszönjük azt, hogy te keresed velünk a kapcsolatot, és hogy velünk szeretnél foglalkozni. Segíts, hogy meg tudjuk nyitni szíveinket, és be tudjunk téged fogadni. És szent lelked hass át egész életünket, és a Szentlélek Isten legyen az, aki vezeti gondolatainkat, lépteinket,
egyengeti az utat, és eszünkbe juttatja, hogy minden egyes pillanatban tőled függünk, éppen ezért minden dolgunkban, utunkban, tevékenységünkben, gondolatainkban te légy a legfontosabb. Segíts, hogy nem magunkért csináljunk dolgokat, hanem érted, és azt, amit tenni fogunk az elkövetkezendő napokban, tudjunk bevonni minden egyes tevékenységünkbe. Ugyanakkor segíts veled kezdeni a napot, és veled befejezni a napot, de segíts, hogy nehogy abba a tévhitbe essünk, hogy a te veled való kapcsolatnak csak egy adott helyen és egy adott időben történhet. Segíts megértenünk azt, hogy te mindenhol jelen vagy, és bárhol fohászkodhatunk hozzád, és minden időben kész vagy meghallgatni bennünket. Kérünk, segíts mindig nyitott szívvel és nyitott szemmel járni, hogy valóban ez az online életstílus veled, fenntartott kapcsolatban Istenünk megvalósulhasson, és így örökölhessük azt az országot, amelyet mindannyiunk számára elkészítettél a Jézus nevében. Amen.

Köszönjük ezt az időszerű figyelmeztetést. Mennyire is elfoglalja életünket a technológia, és mennyire leköt? Tetszett ez a hasonlat, ami arra bátorít bennünket, hogy fontoljuk meg azt, amivel Isten megajándékozott. A technológia tudása, felhasználhatjuk azokat, és annak felhasználási módja különböző lehet. A technológiai eszközök, például az okostelefon, egy jó eszköz lehet a kezünkben, ha Isten marad az első helyen. Maradjon Isten az első helyen, maradjon ez a technológiai eszköz egy jó eszköz a kezünkben, hiszen időnk, tevékenységünk ebben az életben nagyon fontos, és Isten mindezek miatt majd egy napon számon kér. Adja meg az Úr, hogy mindaz, amivel rendelkezünk, arra szolgáljon, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, és találkozzunk ővele. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az előadás címe életmódváltás dietetikai szempontból. Én Negyed Gabriella vagyok, dietetikus, és először szeretnék arról beszélni nektek, hogy mit is jelent az, hogy dietetika, és mivel foglalkozik. Hát a dietetika, ez táplálkozástudomány, és az élelmezés tudománynak a gyógyélelmezéssel foglalkozó ága. Tulajdonképpen manapság a kutatókat leginkább az érdekli, hogy melyek azok a tápanyagok, nélkülözhetetlen anyagok, amelyekre a szervezetnek szüksége van, és maga a dietetika tudománya is azzal foglalkozik, hogy miből, mennyit kell fogyasztanunk, mennyiségekre helyezik a hangsúlyt, tehát hogy milyen arányokban kell a tápanyagokat fogyasztani ahhoz, hogy egészségesen étkezzünk. A dietetika tudománya 18. században indult fejlődésnek, és akkor, mint az egészséget fenntartó dolgok tudománya volt, majd a 19. században kezdődött el az a folyamat, amikor már a betegségek megelőzésében is fontosnak tartották ezt a tudományt. Hát itt, ebben az időben sok évszázados hagyományok dőltek meg, hogy például a lázas beteget szomjaztatták, tehát rájöttek, hogy ez nem így van, utána változott meg ez a szemlélet, hogy inkább bőséges folyadékbevitelre és a tápanyagok bevitelére szükség van. A diét egyébként a táplálkozás szabályait jelenti, és mindig, amikor egy étrendet megírunk, akkor figyelembe kell venni, hogy minden étrendnek egyénre szabottnak kell lennie, mert minden ember más, és mindenkinek más a toleranciája, a tűrőképessége, ami az egyik embernek jó, az nem biztos, hogy a másiknak is jó. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek, amiket figyelembe kell vennünk. A táplálkozás az életműködések fenntartásához szükséges. Tehát a táplálkozás során felvesszük azokat a tápanyagokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Itt nagyon sokat hallottunk arról, hogy vannak különböző tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy ha vegetáriánusak vagyunk, akkor bizonyos betegségek megelőzhetők, például ugye a cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy a daganatos betegségek megelőzése. Én egy kicsit más oldalról közelítem meg ezt a témát, hogy inkább arról, olyan irányból, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, miből épül fel a szervezet, hogyan valósul meg az, hogy amit eszünk, azzá leszünk, és hogy ezen az úton, hogy akkor mi is az az étrend, ami a legideálisabb a számunkra, milyen az egészséges táplálkozás. A szervezet, tehát ugye amit eszünk, azzal leszünk, a táplálékunkból épül fel. Tehát a táplálékokat a szervezet megemészti, és aztán azok alapanyagaira bomlanak le, és azok mind beépülnek a szervezetünkbe. Alapvetően három tápanyagról beszélünk, tehát a táplálék tartalmaz fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat. A fehérjék, amikor lebomlanak a szervezetben, akkor azokból aminosavak lesznek, és ezek az aminosavak a vékony bélben, a bélbolyókból felszívódnak, majd a vérből eljutnak egészen a májba, és a máj ez egy olyan központi szerv, ami átalakítja ezeket az aminosavakat, és ezután ezekből az aminosavakból a májban az átalakítás után enzimek lesznek, emésztő enzimek például, vagy szállító fehérjék, ugye a hemoglobin az oxigént szállítja a vérben, a mioglobin pedig az izmokban, aztán védő fehérjék lesznek belőle, például az immunfehérjék, ez is ezek ilyen aminósavakra van szükség, véralvadási faktorok, aztán hormonok, például az inzulin is aminósavakból épül fel, vagy a növekedési hormon, aztán izomfehérjék, ezek az aktin és a miozin, vászfehérjék, tehát inak, csontok, rostjai, a haj, szőr alkotó részei is mind ilyen aminósavakból épülnek fel. A fehérjék a táplálékban, ugye vannak állatéredetű források, és vannak növényeredetű források. A növényekben nem minden aminósav található meg tehát a növényekben nem minden aminósav található meg, viszont hogyha párosítjuk őket, akkor teljes értékű fehérjéket kaphatunk. Ilyen teljes értékű fehérjék például a szárazszőlősek és a gabonafélék párosítása. Ezt például a gyakorlati életben úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy szárazbab főzelékhez, egy barna kenyeret, ha elfogyasztunk, akkor már teljes értékű fehérjéhez jutottunk. Aztán szárazszőlősek és olajos magvak szintén teljes értékű fehérjéket adnak. Akkor a gabonafélék és zöldségfélék, gabonafélék, olajos magvak, tehát mondjuk egy barna rizs mellé egy párolt zöldségköret, az már teljes értékű fehérje. Aztán a zöldségfélék, olajos magvak, tejtermékek, zöldségfélék, gabonafélék, tejtermékek, tehát ezek már kombináltan vannak jelen, tehát ezek is teljes értékű fehérjéket adnak. Egyébként a fehérjék az összenergia szükségletből 12%-ot kell, hogy alkossanak. Tehát ez egy nagyon kevés szám, nagyon kevés arány. Ami azt jelenti, hogy olyan túlzott mennyiségű fehérjére nincs is szükségünk. A fehérjéket biztosítani tudjuk a változatos táplálkozással. Szóval a következő a zsírok. A zsírok, ugye itt elsősorban a zsírsavakról fogunk beszélni, mert a mindenféle zsíradék, ugye vannak állatéredetű zsírok, és vannak növényi olajok. Az állatéredetű zsírokban nagyobb arányban vannak jelen a telített zsírsavak, ezért azoknak, és ezekre az a jellemző, hogy ezek a telített zsírsavak, ezek szobahőmérsékleten szilárd halmaz állapotúak. A növényi olajokban viszont nagyobb arányban vannak a telítetlen zsírsavak, és azok viszont folyékony halmazállapotúak a szobahőmérsékleten, de mindenféle zsírban jelen vannak telített és telítetlen zsírsavak, csak más-más arányban. Egyébként az egészséges táplálkozásban azt mondják, hogy nincsen olyan olaj, amiben a zsírsavak egyenletes, illetve a szervezet számára optimális mennyiségben tartalmazzák a zsírsavakat, hanem elvileg ezeket is változatosan kellene használnunk, mert mondjuk az egyik olajban, például az olívaolajban nagyobb arányban vannak egyszeresen telítetlen zsírsavak, amik a koleszterin szintet csökkentik, napraforgó olajban nagyobb arányban vannak omega-6 zsírsavak, ezek többszörösen telítetlen zsírsavak, vagy például a lemmagolajban pedig inkább az omega-3 zsírsavak vannak meg, nagyobb mennyiségben, tehát ezt is az lenne a legideálisabb, hogyha tudnánk változatosan használni. Tehát a zsírok emésztése tulajdonképpen a májat, az epét és a hasnyál mirigyet veszi igénybe. Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak, ez az omega-9 zsírsav, a napraforgó olaj, kukorica, csíra olaj, ezekben inkább omega-6 zsírsavak, ez a linolsav. A lemmagolajban, abban pedig az omega-3 zsírsavak vannak meg. Tehát a zsírok a szervezetben lebomlanak, illetve a zsíradék, glicerinre és zsírsavakra alapvetően. A zsírsavak nem a vérkeringésen bejutnak, hanem a nyirokkeringésbe, tehát egy lényegesen hosszabb utat tesznek meg, majd ezek egy része raktározódik. És nagyon sokféle funkciót is ellátnak, mert más része a májba kerül, És a májban szintén ezek a zsírsavak átalakulnak, tehát ugye az előbb már említettük, hogy a fehérjékből keletkező aminósavak is a májba kerülnek, és ott is és ott átalakulnak, és a szervezet felépítésében vesznek részt. Ugyanígy a zsírsavak egy része is a májba kerül, és ott, amikor átalakulnak, akkor ezután részt vesznek a sejthártya felépítésében, vagy a véralvadásban. Aztán például a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában, tehát ezek a zsírban oldódó vitaminok az A, D, E és K vitamin. Aztán ezek a zsírsavak részt vesznek például a hormonok, különösen a mellékvese és a szteroid hormonok felépítésében. Ezen kívül a zsírok, ugye, ami elraktározódik, azok mechanikai védelmet nyújtanak számunkra, és csökkentik az ütődések kockázatát, valamint egyes szervek, tehát itt a belső szervek rögzítését is biztosítják, hőszigetelő funkciót látnak el, védik a szervezetet a gyors hőmérséklet változásokkal szemben. Aztán ugye jó lakottságérzést is adnak, tehát igazából nem lehet elképzelni egy étrendet zsiradék nélkül, mert akkor olyan élvezhetetlen lenne, mert ugye aroma és ízanyagokat is hordoznak, tehát kioldódnak a zsiradékbe ezek az aroma és ízanyagok, és ezen kívül energiát is biztosítanak a szervezet számára. Itt azonban egy felkiáltójelet kellene tennünk, mert a zsírok kétszer több energiát tartalmaznak, mint a szénhidrátok. Tehát nagyon óvatosan kell velük bánni, és például az előbb említettem, hogy az összenergia szükségletét 12%, tehát az összenergia szükséglet 12%-át adják fehérjék, 30%-ot pedig a zsiradék kell, hogy biztosítsa, de azonban nem örülhetünk annyira ennek, hogy jaj, de jó 30%, mert aztán igazából ezt a 30%-ot is csak úgy lehet tartani, hogyha valaki mindig a zsírszegény tejet veszi, vagy a kefirt, joghurtot. Tehát mindenből zsírszegényeket választ, mert aztán utána megugrik nagyon könnyen ez a zsiradékbevitel. Ez egyébként azt is jelenti, körülbelül 60-70 g zsiradékot jelent, ez a 30%. Mert ugye ez most nem azt jelenti, hogy 60 g mandulát kell lennem, mert a mandulában sem az egész zsiradék, hanem abban is vannak fehérjék. Tehát így összességében. De majd a végén még mondok számokat a vitaminokkal kapcsolatban, hogy megláthatjuk, hogy a gyakorlati életben hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy mondjuk minden vitamint, illetve a vitamin szükségletünket teljes mértékben tudjuk bevinni a szervezetbe. Aztán a harmadik legnagyobb tápanyag csoport a szénhidrátok. A szénhidrátokra van a legnagyobb szükség a szervezetben. A táplálékkal elfogyasztott szénhidrátból az emésztő enzimek hatására glükóz, szőlőcukor lesz. Majd ez a szőlőcukor az inzulin segítségével jut be a sejtekbe. Tehát ugye először a glükóz felszívódik a bérrendszerből, és szintén a vérbe kerül. Majd ezután a vérből az inzulin segítségével eljut a sejtekbe. És ezeknek a szénhidrátoknak a legfontosabb funkciója az, hogy energiát szolgáltatnak, tehát ahhoz, hogy mi mozgunk, és mindenféle tevékenységhez elsősorban szénhidrátokra van szükség, és odaírtam, hogy csak másodszorban a zsírokra támaszkodik a szervezet. Tehát elsősorban a szénhidrátokat fogja elégetni. Aztán az emberi agy és a központi idegrendszer működéséhez is szénhidrátokra van szükség, és ez az összszénhidrát szükséglet mintegy 40%-át igényli. Egyébként az összszénhidrát szükséglet az energia 58%-a, tehát majdnem az összes szénhidrát szükséglet szinte a központi idegrendszer és az agyműködéshez kell, illetve még ezen kívül a mozgáshoz. Ahhoz is nagyon sok szénhidrátra van szükség. Tehát az energia szolgáltatás alatt azt is értem, hogy például az emésztés, szívműködés, akkor légzés, tehát mindenféle, ami a szervezetben ilyen életfolyamat történik, ahhoz energiára van szükség. A legtöbb energiára a mozgáshoz van szükség. Aztán a harmadik jellemző a szénhidrátoknál, hogy a fölösleges szénhidrát a májban és az izmokban raktározódik, és hogyha mondjuk hirtelen stressz helyzetbe kerülünk, akkor az első, hogy a májból fog előjönni ez a szénhidrát, ami aztán segítségünkre lesz, hogy az adott helyzetben a megnövekedett energia szükségletünket pótolni tudja. És fontos még azt is tudnunk, hogy például akik fogyókúráznak, ott a májban lévő raktár, aki nem edzett, annak legalább 40 percig kellene mozogni, hogy az kiürüljön, és hogyha kiürül a májból ez a raktár, akkor utána kezd el a szervezet a zsírokat égetni. Egyébként felmerül ugye az emberbe a kérdés, hogy manapság milyen sokféle étrend van, és mondjuk a sajtóban vagy a médiában is mindig reklámoznak valamit, és akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy most akkor melyik a jó, mit kell követni. Hát ilyenkor szerintem az a legjobb, hogyha ismerjük ezeket az információkat, úgyhogy ez az előadás egy kicsit ilyen elméleti síkú, mert úgy gondolom, hogyha megismerjük a szervezetnek a működését, akkor utána már jobban tudunk következtetéseket levonni, hogy vajon az étrend, amit éppen reklámoznak, hogy az most mennyire jó. Például ugye van ez az Atkins diéta, ahol inkább azt mondják, hogy csak fehérjét kell fogyasztani, meg zsíradékot és szénhidrátot ne, hát ugye ott meg túlzásokba esünk. Tehát mindenképpen fontos az arányok megtartása. És majd erről a végén, az összefoglalásban még ejtek szót, hogy tényleg mi minden fér bele ebbe az étrendbe, de nagyon fontos a változatosság az étrendben. És hogy, hogy minél több zöldségfélét, teljes kiörlésű gabonafélét, növényi olajokat, olajos magvakat fogyasszunk. A vitaminokról akarok még szót ejteni, és utána arról, hogy például egyes vitaminokból mennyit kell fogyasztanunk, illetve mivel tudjuk biztosítani a napi szükségletet. 4 vitaminra koncentráljatok. Első az A-vitamin. Tehát az A-vitamin azért nagyon fontos, mert például a látáshoz szükséges, vagy például, ha valakinek nagyon száraz a bőre, akkor is lehet, hogy A-vitamin hiánya van. Aztán afrikai országokban még most is előfordul, hogy ilyen szürkületi vakság alakul ki gyerekeknél. Ugye nálunk itt nyugati országokban annyira nem jellemző. Mivel tudjuk az A-vitamint bevinni a szervezetbe? Ugye a növényekben a bétakarotin található meg, napi szükséglet felírtam 1 mg-ja retinol ekvivalens. Ezt fedezi például 50 g sárgarépa, az nem is olyan nagy mennyiség. 100 g szezámmag, ez a 4 evőkanálnyi körülbelül, vagy 140 g aszalt sárga barack, vagy 140 g spenót, tehát a karotin az ilyen piros, és sárga és sötétzöld színű zöldségfélékben található. Tehát annyira nem vészes. Tehát ezzel az ábrával tulajdonképpen arra akartam választ adni, hogy szükségünk van-e táplálékkiegészítőkre. Nagyon sokat reklámozzák. Igazából a vitamin hiány esetében van erre jobban szükség. Vagy mondjuk, hogyha az immunrendszerünket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, mondjuk egy évben egyszer lehet egy ilyen kúrát csinálni, de rendszeres szedésre nincs szükség. Akkor nézzük tovább az E-vitamint. Hát az E-vitamin az immunrendszer serkentésében vesz részt, vagy véralvadásgátló, és nemi hormontermelésben is szerepet játszik. Például meddőségnél, abortusznál is lehet ok az E-vitamin hiány, de annyira végül is nem jellemző, tehát ugye, hogy nagyon nagy hiánybetegség alakuljon ki. Ez elsősorban a növényi olajokban és olajos magvakban található meg. Mivel tudjuk fedezni? Például az E-vitamin szükségletű, ez naponta 12 mg, ezt 30 g tökmag fedezi. Hát ez már nagyon kevés, ez olyan másfél evőkanálnyi. Vagy 40 g napra forgó olaj, vagy 50 g mandula. Ez a 40 g, ez körülbelül egy olyan 2-3 evőkanálnyi. Tehát simán tudjuk pótolni ezt a szükségletet. Akkor a következő a B12 vitamin. Ugye ezt nagyon sokszor mondják, hogy vegetáriánusoknál hiány alakulhat ki. A B12 vitamin ugye nagyon fontos, a vörös vérsejt képződéshez szükséges, és különböző anyagcsere folyamatokhoz, itt a nukleinsav anyagcserét írtam. Hiányában vérképzési zavarok lehetnek, vagy a hiánybetegség a vészes vérszegénység. Hogyha például nincs gyomorsav, akkor is ilyen B12 hiány alakulhat ki. Hogyan tudjuk pótolni ezt a B12-t? Hát ez sajtokban azért elég nagy mennyiségben van ilyen B12, például 130 g sajt, vagy a 230 g túró, vagy 4 deci tej. Tulajdonképpen úgy is meg lehet oldani, hogy valaki ilyen táplálékkiegészítőt szed. Tehát, hogyha nem eszik sajtot, akkor azért ezt nem árt szednie, mert igaz, hogy a vastagbél baktérium, illetve a vastagbélből is felszívódik valamennyi, vagy termelődik, de ezek még igazából ilyen bizonytalan

nagyobb a veszélye a B12 hiánynak, tehát jobb, hogyha az ember inkább megelőzi a bajt, mint hogy esetleg valami komoly probléma legyen, mert azért, hát igaz, hogy ez raktározódik, 5 évig elég a B12, de aztán lehetnek nem csak vérképzési problémák, hanem idegrendszeri zavarok, tehát például egy feledékenység, kimerültség, levertség, ezek mind okai, tünetei lehetnek a B12 vitamin hiányának. De még a C-vitaminról csak annyit, ugye ezt tudjátok ti is, hogy ez az immunrendszer felépítésében segít, vagy védi a fogint, a fogakat, tehát például hiányában vérzések lehetnek az ínyben, vagy fertőzésre való hajlam lehetséges, hiánybetegség a skorbut, tehát az most már nem jellemző. És hát hogyan tudjuk fedezni? Hát egy fél zöld paprika, az már fedezi a szükségletet. Hát mondjuk, hogyha az almából akarom fedezni, akkor almából már 1 kilót kéne elfogyasztani. Tehát az almába például kevesebb a C-vitamin. De mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 120 mg, és akkor az még mindig fedezi egy darab zöld paprika. Vagy például vannak esetek mondjuk egy betegségben, akkor ugye megnövekszik ez a szükséglet. És akkor valóban többre van szükségünk, de még akkor is, hogyha valaki naponta egy zöld paprikát megeszik, még azzal is tudja fedezni a C-vitamin szükségletét. Aztán, vagy mondjuk másfél narancssal, vagy a brokkoliban is nagyon sok C-vitamin van, mondjuk 50 g brokkoli, 100 g karfiol, 120 g káposzta, egy tányér paradicsomos káposzta, az már bőven fedezi a napi C-vitamin szükségletet. Van nálam még 4 ásványanyag, itt is csak talán ezt nézzétek meg, hogy kálciumot hogyan tudjuk pótolni. Ugye, nem tudom, megkérdeztem, hogy milyen étrendben vagytok. Vegetáriánus mindenki? Mérsékelt húsfogyasztó? Vagy mondjuk a vegetáriánusból melyik óvalaktó, vagy vegán? Vegyes, ugye? Hát én inkább az óvallaktó vegetáriánust tartom jónak, de én sem vettem meg a halat vagy a szárnyasokat, tehát hogyha olyan helyzetbe adodok, akkor meg szoktam enni, hogyha mondjuk mit tudom én megkínálnak vele. Tehát igazából egy mérsékelt húsfogyasztó még az is egészségesnek számít, és hát egy vegetáriánus az hallhatjuk, hogy mennyi előnye van, de egy vegetáriánus étrendet is lehet rosszul csinálni, hogyha mondjuk a szénhidrátokat túlzásba visszük, vagy van, aki azt mondja, hogy nem eszik húst, de mondjuk persze nem hiszem, hogy ez most így itt közülünk lenne ez jellemző, hanem van, hogyha valaki túl sok édességet eszik, tehát az se jó, ugye. Tehát nem lehet elmenni egyik irányba sem. Tehát ez az egész táplálkozási témát, tehát nagyon változatos ez az egész. És nem lehet egy-egy sémát húzni, most csak ez a jó, vagy csak az a jó, hanem tényleg ami jó, azt mindenből meg kell tartani. Na nézzük, hogy a kálciumot hogyan tudjuk úgy pótolni, hogy mondjuk valaki vegetáriánus. Hát most már megint a sajta jövünk. Ugye az olajos magvakból a szezámmag és a mák, azok tartalmaznak nagyon sok kálciumot, és azokkal, hát igazából itt is jó lenne megtalálni a középutat. Tehát én úgy látom a munkám során, hogy az embereknek nagyon változatosak a táplálkozási szokásaik. Tehát például vannak, akik csak kenyeret és húst fogyasztanak, vagy például nagyon jellemző az, hogy például elég gyakran fogyasztanak alkoholt napi szinten, az úgy van, aki napi 1 liter, ez egy, na jó, mondjuk ez az egyik legtöbb, de naponta 0,5 liter az úgy átlagos, tehát aztán nem fogyasztanak zöldségfélét naponta, csak heti 2-3 alkalommal, tehát igazából annyira nagy eltérések vannak, és olyan szélsőségek vannak, hogy mondjuk egyik irányban van egy ilyen, hogy abszolút ne együnk semmi ilyet, a másik oldalon meg abszolút az állati eredetű élelmiszerekről van szó, hogy valahol a középutat kellene megtalálni.

ebben is, mert ami bizonytalan, ami abból nem biztos, hogy tudom fedezni a vitamin szükségletemet, tehát mondjuk itt a B12-re gondolok, és akkor, hogyha mondjuk nem ehetek sajtot, akkor mivel? Mert akkor egyszerűen nem tudom, hogy akkor mivel tudja bevinni ezt a B12-t. Mondjuk én soha nem voltam híva a riogatásnak, tehát hogy elriasztom az embereket, mert ugye az evésnek is a legfontosabb funkció, hogy az evés az öröm, tehát hogy az élvezetes legyen, amit megeszek, és hogy örüljek annak, és ne legyek stresszbe, hogy most ezt ehetem, meg azt nem ehetem. Tehát igazából, hogyha megnézzük, hogy mire van szükségünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk itt, ahogy felsoroltam ezeket, hogy mondjuk a magnézium szükségletet tudjuk egy kevés, mondjuk 40 g tökmag, vagy egy másfél darab korpás zsemlével fedezni, akkor ezekből az látszik, hogy minél több teljes kiöllésű élelmiszert, minél több száraz szüvelyeset kell fogyasztani, mert aki mondjuk vegetáriánus, annál ezeket az ásványanyagokat legfőképpen ezekből tudjuk pótolni, mert ugye a húsokban tudjuk, hogy sok a B12, meg sok a cink, meg a magnézium, vagy a kálcium is van ugye a tejtermékekben. Mivel tudjuk mondjuk pótolni? Tehát nagyon sok szárazszüvelyes, nagyon sok teljes kiörlésű zöldségfélék. Minimum naponta egy 500-600 g zöldségfélék gyümölcsöt el kellene fogyasztanunk. Ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzunk. Tehát igazából mindenféle irodalmat meg kell először vizsgálnunk. Mert tehát igazából amit most én elmondtam, ez nem csak a nyugati orvoslás, hanem hát nyugati orvoslás végül is. Tehát ez egy egész, tehát teljesen a táplálkozás tudománynak a mai álláspontja is. És én is szoktam olvasni valóban külföldi szakirodalmakat is, és mondjuk, hogyha ha van valami, amit egy intézet képvisel, de a többi meg nem, akkor nem biztos, hogy az a legjobb. Az a legjobb, amit nagyon sokan képviselnek, több helyen is alátámasztották azt az információt, és az már biztos, hogy hiteles. Hogyha nem csak egy valaki mondja, hanem más valaki is rájön, hogy na igen, ez így van. Na akkor még az utolsó, tehát ugye ezek voltak a makroelemek, kálcium, foszfor, nátrium, kálium, magnézium. Egyébként a szervezetnek 4-5%-át alkotják ásványanyagok, és ennek a fele a kálcium, negyed része a foszfor, és csak a többi része a többi ásványanyag. Akkor ugye itt még a vashiányról érdemes beszélni, mert a vegetáriánus étrendben ez is felmerül. A vasból is azért elég sokat kell fogyasztanunk, tehát mondjuk 10 dek a mák, vagy 15 dek a szezámmag az, ami biztosítja a napi vas szükségletet, ezt a 12-15 mg-ot, vagy 160 g köles. Tehát ugye a teljes kiörlésű gabonafélék, aszalgyümölcsök, olajos magvak, tehát a mákban nagyon sok a vas, vagy a szezámmagban. Ezekből tudjuk pótolni a vasat. Vagy a cink, az pedig, mondjuk az már sokkal könnyebb, mert például egy műzli szelet az már segít a cinket pótolni. Vagy itt is mondjuk a szárazszüvelyesekben is nagyon sok van, vagy a sajtokban is sok cink van. Tehát körülbelül ez a lényege a táplálkozásnak. Tehát én úgy látom ezek alapján, hogy mondjuk egy kicsit így jobban áttanulmányoztam, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, és mi az, amiből felépül, hogy ezt egy óvolaktó táplálkozás ezt biztosítja. De ugyanakkor mondjuk egy mérsékelt húsfogyasztó, aki heti egy-két alkalommal fogyaszt húst, még azzal se lesz egészségtelen igazából, mert az is mindent pótol. De hogyha valaki mondjuk vegán, az is lehet egészséges, hogyha mondjuk mellette a B12-t tudja pótolni. Tehát igazából ami fontos, hogy a túlzott fehérjebevitel, ugye, ahogyha valaki nagyon sok húst eszik, hússal,
vagy a túlzott zsíradék bevitel, azok a legnagyobb problémát okozzák, és egyébként nagyon érdekesek az emberek, mert nagyon sok történet volt már, amikor így beszélgettünk a táplálkozási szokásokról. Hát ugye hogyan lehet megváltoztatni valakit, az én életmódját? Ez egy nagy kérdés ebben a szakmában, mert amikor én oda megyek egy emberhez, akkor ehhez nagyon sok türelem kell, hogy megértsem, akkor utána felmérni, hogy milyenek a táplálkozási szokásaim, és akkor elbeszélgetünk velük, és akkor hát mondom a néninek, hogy hát mondom, kisnéni, fogyni kellene egy pár kilót, egy 25 kilós testsúly feleslege van, és akkor hát ő meg teljesen idegesen mondja, hogy hát miért, hogyha megeszek egy zsemlét egy felvágottal, akkor a végén gyomorsüllyedésem lesz. Szóval ilyen vicces dolgokat tudnak mondani. És tehát nagyon nagy türelemmel kell oda menni az emberekhez, ahhoz, hogy megváltoztassuk az életmódjukat. És tehát mindenben a kiegyensúlyozottságra kell törekedni, hogy ez az étrend az energiát biztosítsa, akkor mindenféle tápanyagot, vitamint biztosítson, és hogy ne legyen túlzó, tehát hogy mértékletes legyen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha öt.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. Köszönti Önöket László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk elején Pillanatkép Krisztussal című rovatunk hangzik el. Vajon milyen biztatásra szolgált Jézus Mártának, aki síratta elhunyt testvérét? És milyen biztatás, milyen reménység van számunkra ennek a tapasztalatnak, ennek az élménynek az alapján? Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát. Mi történik azokkal, akik elköltöznek közülünk? Hol vannak? Hogyan találkozhatunk velünk? És mivel bátorít, mivel bíztat bennünket Jézus Krisztus? Erről szól mai tanulmányunk. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszolunk mindazoknak, akik vették a bátorságot és írtak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus Krisztus mindenkit egyformán szeretett. Erről beszélt ő sokszor, különösen az evangélium egyik legszebb igeversében, János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a bibliavers rávilágít arra, hogy Jézus Krisztus az egész világért odaadta magát, és mindenkit egyformán szeretett. Efelől nincsen semmi kétség, még akkor sem, ha voltak Jézus Krisztus életében olyan személyek, akikhez bizonyos értelemben közelebb állott, akiket a szívébe zárt. S talán ez a kiemelt vonzalom, amit Jézus Krisztus ezek iránt érzett, csak válasz volt arra, ahogyan ezek az emberek éreztek Jézus Krisztussal szemben. Az Úr Jézus mindenkit megközelített, mindenkivel igyekezett kapcsolatba kerülni, közölni velük az evangélium örömhírét, azonban egyesek kevesebb, mások több vonzalommal válaszoltak Jézus Krisztus közeledésére. Többek között volt Jézus Krisztus szívéhez nagyon közel egy család, három testvér, Mária, Márta és Lázár. Emlékezetes az eset, amikor Lázár megbetegszik, és még mielőtt Jézus odaérne, Lázár meghal. És amikor Jézus Krisztus közeledik a faluhoz, amelyben Márta és Mária várta őt, a hír hallatán, hogy Jézus érkezik, Márta eléje szaladt. Látva Márta könnyeit, Jézus vigasztalni próbálja. Tudod, hogy majd feltámad a te testvéred. Mire Márta válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És most találjuk Jézus Krisztusnak egy nagyon érdekes kijelentését János 11.25 és 26-ban, amelyet szeretnénk aláhúzni és néhány percig elmélkedni azon, mit jelentettek Jézus szavai akkor és mit jelentenek ma. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztus ezt az érdekes szójátékot használja. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Egy olyan kifejezés ez, amelyben sok minden benne volt, amit azok, akik hallották Jézus szavait, nem igen értettek meg. Számunkra sokkal világosabbnak, sokkal érthetőbbnek tűnik ez a szöveg, azonban akkor még elég zavaros volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Mit tudott az akkori ember a feltámadásról? Nem olyan sokat. A zsidó hagyományban, a Szentírásban, az Ószövetségben kevés olyan emberről lehet olvasni, hallani, akik feltámadtak volna. Talán csak egy-két eset volt, amikor Isten emberei, proféták, Elizeus föltámasztott egy gyereket, és nagyjából erre alapoztak azok a zsidók is, akik a feltámadásra gondoltak. Jézus szavai sem jelentettek sokkal többet nekik. Jézus szavai, én vagyok a feltámadás és az élet, a Jézus korabeli emberek számára még jelentett talán két csodát, a naini ifjút és Jairus leányát. Lázár ekkor még nem támad fel. Azonban Jézus Krisztusnak ezek a szavai, én vagyok a feltámadás és az élet, sokkal többet jelentenek most számunkra, akik már tudjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez a két szó, feltámadás és élet, elnyerte igazi jelentését. Márta megértette azt annak mélységében, amiután találkozott a feltámadt megváltóval. Abban a pillanatban azonban, amikor Jézus ezt mondta neki, ő még nem tudta, hogy mi következik. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kétértelmű szavak ezek. Az ember azt hinné, hogy a halál után tovább folytatódik a lét valamilyen különleges világban, magasabb szinten. Vajon ezt mondta Jézus? S a 26. vers folytatja és kiegészíti a szójátékot annak másik oldalával. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztusban sokan nem hittek. Azonban voltak olyanok is, nagyon kevesen, de voltak, akik hittek ő benne. Volt néhány olyan eset, amikor Jézus Krisztus azt mondta egyik vagy másik követőjének, akiket meggyógyított, vagy a családtagjukkal művelt csodát, hogy nagy a te hited. Voltak tehát olyanok, akik hittek Jézusban, akikről ő maga is elismerte, hogy hittek. Ezek élnek még ma is? Nem tudunk róluk. Ha élne még valaki Jézus idejéből, bizonyára nagy látványossága lenne az egész világnak. Talán sokan elzarándokolnának, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy a hangját hallják. Azonban senkiről nem tudunk, aki Jézus kortársai közül ma is életben lenne, és nincsen is ilyen személy. Jézus tehát úgy tűnik, hogy valamilyen képletes beszédet használ. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Több mint valószínű, hogy egy ilyen kifejezésnek a megvizsgálása után arra a következtetésre jutunk, hogy itt valami többről van szó, mint fizikai életről, és valami többről, mint halálról. János evangéliumán végighúzódik néhány párhuzamos szál, ilyen például az igazság és a hazugság, a sötétség és a világosság, a halál és az élet. Ezek állandóan ellentétben vannak egymással, és mindegyik fogalomnak mély jelentése van. Jézus szavai szerint, ahogy János evangéliumában gyakran megtaláljuk, az élet vonatkozik az örök életre, amelyet Isten megad majd azoknak, akik hűségesen követik őt, és akik várják Jézus eljövetelét. Ezeknek lesz a része az örök élet. A halál pedig vonatkozik arra a pusztulásra, amely azokat sújtja majd, akik soha nem hittek Istenben, elutasították őt, és amikor Isten véget vet a föld történelmének, és az embereknek oda kell állniuk Jézus Krisztus az ítélőbíró színe elé, akkor ezek majd a példázat szerinti baloldalon fognak állani. Ezeknek az osztályrésze lesz a halál, amelyből sem feltámadás, sem visszatérés nincs, amelyet kikerülni nem lehet. Egy szóval tehát, ez a halál az örök pusztulás. Miután a fogalmakat így módon tisztáztuk, olvassuk el újra Jézus kijelentését, amelyet Márta hallatára tett. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok tehát az örök élet garanciája. Három fejezettel odébb Jézus újból kijelenti. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, folytatja Jézus Krisztus. Tehát aki hisz én bennem, még ha fizikailag meg is hal, az örök élet nyitva marad számára. Még ha el is költözik az élők közül, 20, 50, 70, 80 év után meghal, akkor is számára hátra van még az öröklét. Nem valamiféle túlvilági szellemországról beszél, ahová az emberek köthöz hasonló testben utaznak el, onnan visszanéznek, és csodálkoznak azon, hogy mi hogyan élünk, hanem egészen másról. Pál apostol ezt erősíti meg. Sem élet, sem halál, sem semmi más, mondja a felsorolás végén, nem választhat el bennünket Krisztus szerelmétől. Aki tehát hisz Jézus Krisztusban, az, ha fizikailag meg is hal, de ha életében Jézus Krisztus követője volt, a feltámadás után megkapja az örök életet. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Ez gyakorlatilag kibővíti az előző gondolatot. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak nem kell attól félnie, hogy örök pusztulás lesz az osztály része. Hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, hogyha mind közelebb és közelebb kerülünk hozzá, hogyha egyre szorosabb kapcsolatban élünk ő vele, akkor ez a kapcsolat, ez a barátság, ez a hit megvéd bennünket attól, hogy a bűn hatalmába kerítsen és megláncoljon bennünket. Természetesen kísértések mindig voltak és lesznek. Ha azonban hiszünk Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztussal fennálló szoros kapcsolatunk megvéd bennünket ettől. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérdezte Jézus Mártától, és kérdezi tőled is. Hiszed-e ezt? hogyha mi életünket Jézus Krisztus követésében töltjük el, ha úgy járunk, ahogy ő járt, úgy beszélünk, ahogy ő beszélt, úgy éljük le életünket, ahogy ő leélte, önmegtagadó, önfeláldozó módon, szeretettel, mások iránt. Hogyha hiszünk az ő szavaiban, és rábízzuk, hogy a mi életünket ő vezesse, ha vagyunk annyira őszinték és alázatosak, hogy amikor megtudjuk Jézus mit kér, mi azt meg is tegyük, akkor ránk nézve is érvényes marad ez az ígéret. Még ha meg is halunk, akkor is megmarad a reménység, hogy Isten országában újra élni fogunk örökké.

választ erre a kérdésre, amikor is azt mondja a gyászjelentés szövege, hogy drága halottunkat ekkor és ekkor helyezzük örök nyugalomra. Vajon tényleg örök ez a nyugalom? És vajon nyugalom ez a nyugalom? Mihez hasonlítható? És ahogy elmentem a temetésre, ottan azt is hallottam, hogy az illető most boldogan üldögél fent valahol a felhők között, onnan néz le ránk, üdvözöl bennünket, aggódik érettünk, imádkozik érettünk, tanácsol és irányít bennünket. És én gondolkoztam azon, vajon ez hogyan lehetséges, mert az én nagytatám már idestova 20 éve halt meg, és még mindig nem adott semmilyen tanácsot, pedig sokszor jól fogott volna. Ha felnyitjuk Isten igéjét, és átnézünk együtt néhány igeverset, akkor világosságot gyújthatunk ebben az elég sötét és félreértett kérdésben is. Kezdjük tehát együtt azzal, hogy hogyan jött létre az ember. Ha valaminek megértjük az alkotó elemeit, a szerkezetét, a felépítését, akkor annak végére is fény derülhet. Mózes első könyve 2. fejezetének a 7. verse ezt mondja. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Tehát az ember anyagból, porból, Biblia szerint lett megalkotva, és ebbe a porba, ebbe az anyagi testbe Isten beleöntötte az életerőt, az energiát, magát, az életet. És ennek a kettőnek az eredménye lett az élő lélek. Na már most, Prédikátor 12:9 szerint a halál pillanatában ennek a fordítottja történik. Az ember megszűnik élő lélek lenni, az élet visszatér Istenhez, és a por visszatér a porba, de olvassuk el együtt. Prédikátor 12:9. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A test tehát visszatér oda, honnan vették, az élet Istenhez, az élet forrásához, aki azt adta, és így az ember megszűnik egy tevékeny, aktív lény lenni, megszűnik az ő gondolkozása, megszűnnek érzései, úgy, ahogy a Szentírásban is több helyen találjuk, de erre még visszatérünk. Mi az tehát, ami visszatér Istenhez? Istennek lehellete van az én óromban, mondja Jób 27. fejezet 3. versében. A lélek tehát, amely visszatér Istenhez, a halál pillanatában az élet lehellete. A Bibliában sehol nem találjuk meg azt, hogy a léleknek önálló élete volna, személyisége vagy cselekvéshez elegendő ereje. A lélek egyszerűen az életnek és az anyagnak az eredménye, azaz élő lény, amely vagyok én, vagy te kedves hallgatom, és vagyunk mindannyian a föld színén. És ez az élő lény megszűnik élő lényé lenni, azon túl, hogy Isten az életet visszavonja tőle. A kérdés most már a következő. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik meghalnak? A Biblia ezzel kapcsolatban is felajánl nekünk néhány lehetséges választ. Akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. János 5, 28 és 29. Látjuk tehát, hogy amikor Jézus Krisztus életre hívja a halottakat, amikor maga elé állítja a világtörténelem különböző korszakában valaha is élt embereket, akkor sem a pokolból, sem a mennyből, sem valami különleges lakhelyről vagy az éterből hívja el őket, ahogyan hiszik némelyek, hanem a koporsókból. Logikus körülmények között arra kell következtetnünk tehát, ahogy ahonnan Jézus előhívja őket, azok ottan tartózkodnak egészen addig a pillanatig, amíg ez a hívó szó elhangzik. Cselekedetek 2:29-ben és 34-ben a következőket olvassuk. Dávid pátriárka megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig nálunk van, mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Péter apostol tehát elmondja, hogy Dávid pátriárka, Dávid király meghalt, és a sírja minden mai napig megvan, és nem ment fel a mennyországba,

A sír tehát a temetkezési hely egy olyan hely, ahová az ember kerül, és ahol ott is marad egészen addig a pillanatig, amíg újból életre nem kell. Milyen állapotban van az ember a sírban? Egyesek félnek temetőbe menni. Este különösen. S vajon miért? Valaki nekem elárulta, ha te tudnád, hogy ott mi van éjszaka. És elkezdtem gondolkozni, mivel lehet különbe egy temető éjszaka egy elhagyatott külvárosi utcánál. Gyakorlatilag semmivel. Azonban babonás emberek azt tartják, hogy éjjel a halottak sétafikálnak, jönnek-mennek a sírok között, bosszantják meg, halálra rémítgetik az arra tévedt embereket. Azonban ennél semmi sem tévesebb. Mert ha fellapozzuk Prédikátor könyvének a 9. fejezetét, akkor a 7., 8. és 12. versben találunk egy érdekes leírást arról, hogy mi történik a halálban, mi történik a sírban. Az élők tudják, mondja Istennek ígéje, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Zsoltár 115.17 pedig ezt jelenti ki, nem a meghaltak dicsérik az Urat. Foglaljuk össze röviden. A halottak nem tudnak semmit. Emlékezetük nincs, emlékeik oda vesznek. A halálban már nem emlékeznek arra, hogy honnan jöttek, életük során mit éltek át, kik voltak, hogyan hívták őket, ki volt az ő családjuk. A halál állapotában ezek az emlékek mind-mind elvesznek. Sőt, a halálban megszűnik az ember szeretni. Elhunyt szeretteink nem tudnak többé bennünket sem bátorítani, sem bíztatni, mosolyukkal megörvendeztetni, ami fejünket megsimogatni, hogyha bánatosak vagyunk. Ugyanakkor nem tudnak gyűlölni, és ebből következik, hogy nem tudnak bennünket bántani sem. Elvesztek az ő indulataik, elvesztek vágyaik, céljaik, álmaik, minden megszűnik. És többé leszögezi nagyon gyakorlatiasan Salamon, hogy nincs semmi részük abban, ami a nap alatt történik. Tehát sem nem tanácsolnak, sem vissza nem járnak, még csak fentről sem néznek ránk. Semmi közük többé ahhoz, ami az élők világában zajlik. Nincsen sem cselekedet, sem okoskodás, sem gondolkozás, sem tudomány, semmi nincs. Ott, a Seolban, a halál birodalmában, ahová menendő vagy. Ez tehát az a hely, ahová a halottak kerülnek, azután, hogy lehunják szemüket. Ez tehát a halál állapota, egy teljesen öntudatlan állapot. Jézus Krisztus nem hiába hasonlította ezt az álomhoz. Emlékszünk talán, amikor Jairus leányát föltámasztotta. Azt mondta a lányról, nem halt meg, csak alszik. Sőt, Lázárral kapcsolatban is használja ezt a kifejezést. Lázár, ami barátunk, elaludt. Pedig ekkor már eltelt néhány napja annak, hogy Lázár meghalt, már a sírban volt, holtteste bomlásnak indult, és amikor a tanítványok Jézus szavait hallották, azt mondták, hát nem is baj, ha elaludt, mert ha elaludt, akkor meggyógyul, az alvás jót tesz, pihentet. És amikor látta Jézus, hogy nem értik ezt a képletes beszédet, akkor még egyszer, de most már nyíltan kijelenti, Lázár, ami barátunk, meghalt. Elmegyek azért, hogy felköltsem őt. Ez a hasonlat pontosan tükrözi a halottak állapotát, amennyire öntudatlanok vagyunk mi magunk, élők. Alvás közben pontosan úgy nem tudnak semmit a halottak semmiről, nem gondolkoznak, nem vesznek részt semmiben. Szóba állhatnak a halottak az élőkkel? Hallottam olyan tapasztalatokat, amelyek során elmentek bizonyos személyekhez, akik értettek a túlvilág nyelvén, és özvegyen árván maradt személyek, meghívták elhalt családtagjukat, hogy beszélhessenek velük, hogy a bánatukat enyhítsék, hogy még egyszer lássák az arcukat. Azonban úgy olvassuk Jobb könyvében a 14. fejezetben, hogy az ember lefekszik és nem kél fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek fel, és nem költetnek fel az ő álmukból. Ha tisztesség éri is fiai,
nem tudják, ha megszégyenülnek, nem törődnek velük. Tehát a halálban nincsen semmiféle vonzalom az élőkkel szemben, senki, aki oda kerül, nem jön vissza, és nem törődik, gyakorlatilag nem is tud arról, ami családjával történik. A halottak tehát nem lépnek kapcsolatba az élőkkel. Jól van, mondaná most valaki, de vannak gyakorlati esetek. Konkrét példák arra nézve, hogy valakik beszéltek halottakkal. Azonban ezek az esetek könnyen megcáfolhatók az ige alapján. Miről van itten szó? Van a Bibliában is egy eset, amikor Saul elmegy egy halott idézőhöz, és Sámuelt megidézteti, hogy kérjen tőle tanácsot. Ebből az esetből azonban kiderül, hogy akiben Saul Sámuelt vélte felismerni, az tulajdonképpen valaki más volt. Figyeljük meg! Azt mondja Sámuel, hogy holnap meghalsz te és a te fiad, és velem együtt lesztek. Ha van túlvilág, és egyik részét a jóknak, másikat a gonoszoknak tartják fenn, akkor mindjárt felmerül a kérdés. Hogy lehet az, hogy Sámuel, aki átjött a túlvilágról, aki istenfélő ember volt, és a mennyben kellene, hogy legyen, hogy lehet az, hogy vele egy helyre kerül Saul, egy Istent káromló, Istennek szembe szegülő, folyton Isten ellen lázadozó ember? Hogy kerülhetnek ők egy helyre? És mindjárt megszületik itt az ellentmondás, és ebből meg néhány más apró részletből is, amit az esetről a Szentírás leír, észrevehetjük, hogy nem Sámuelről van szó, hanem az ő képébe öltözött lényről, aki valahonnan máshonnan jön, és az magára öltötte Sámuel külső ismertető jelejét, beszédhangját, beszédmodorát. Ha meggondoljuk azt, hogy Sátán elcsábította a menny angyalainak nagy részét, és hogy az angyalok különféle alakot tudnak ölteni, nem nehéz elképzelni, hogy ilyen cselhez folyamodnak. Sőt, Jézus arról is beszél, hogy ugyanígy próbálják majd a végidőben meghamisítani őt magát. Eljön, és tüzet is hoz alá az égből, mondja a gonoszról, hogy elhitesse, ha lehet még a választottakat is. Beszéljünk azonban a következő pillanatokban valami kellemesebbről, ami reménységet ad nekünk. Mi történik a halálban? Hogyan szabadulhat meg valaki a halál kötelékéből? Ímé hamar eljövök, mondja Jézus Krisztus, Jelenés 22:12-ben, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ebből tehát le kell vonnunk azt a következtetést, hogy lesz egy pillanat, amikor a halottaknak is életre kell kelniük, különben nem kaphatják meg a fizetségüket az ő életükért. Pál apostol világosságot gyújt Istentől ihletve ebben a kérdésben. 1 Tesszalonika 4:16 és 17. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Az élőkről pedig azt írja, hogy mi pedig, akik élünk, elragadtatunk az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Az Úr Jézus Krisztus visszatérése tehát sok minden más mellett a halottak feltámadását is jelenti. A korintusi első levél 15. fejezetében az 51-től az 53-ig terjedő versek további részletekkel szolgálnak. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Itt már nem csak azt olvassuk el, hogy életre kelnek a halottak, hanem azt is, hogy hogyan. Magukra öltenek egy olyan testet, amely nincs alávetve a romlandóság törvényének. Nincs alávetve többé az öregségnek, a betegségnek, a fáradtságnak, a nyomornak, a szenvedésnek, a fájdalomnak. Ugyan megőrizzük ismertető jeleinket arcunkon, testünkön, azonban el fog tűnni minden olyasmi, amit a bűn és a földi körülmények idéztek bennünk elő, eltűnik az öregség, a betegség belőlünk. És ami testünk,
ami dicsőséges testünk ugyancsak Pál apostol jegyzi meg, hasonló lesz ahhoz, amelyben Krisztus feltámadott, azután, hogy a kereszten meghozta áldozatát. Ami a halál utáni életet és ennek a tanításnak az alapját illeti, ez gyakorlatilag egy teljesen más forrásból ered, mint ahonnan az ember gondolná. Nem Jézus tanította ezt az embereknek. Isten sem célzott ilyesmire. Azonban találunk valami egészen másat Mózes első könyve 3. fejezetének 4. versében. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg. És mindezt azok után, hogy Isten figyelmeztette őket, ha engedetlenek lesztek, akkor meghaltok. Fogalma sem volt Évának, Ádámnak arról, hogy mit jelent a halál. Azonban annyit kiéreztek Isten szavaiból, hogy valami szörnyű dolog lehet, és amikor a kígyó ezt mondta nekik, bizony nem haltok meg, akkor egészen megkönnyebbültek, fellélegeztek, megbátorodtak, és most már nyugodtan szakítottak a fáról, mert valaki megnyugtatta őket, bizony nem haltok meg. És azóta valahányszor az emberek azzal áltatták magukat, hogy a halál után úgy is van élet, és nem kell Istennek feltétlenül engedelmes lenni, hanem egy szellemvilágban nyugodtan tovább folytathatjuk a mi életünket, azok gyakorlatilag Sátánnak ebbe a csapdájába esnek. Mert ő volt az, aki a kígyó képében meghazudtolta Istent, és azt mondta, bizony nem haltok meg. Van tehát reménységünk arra nézve, hogy ha szeretteinket el is ragadta a halál, hogyha mi magunk is a halál küszöbére érkezünk, még sincs mindennek vége. Ami következik, az az ideiglenes pihenés a sírban, véget fog írni akkor, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőjén. Addig mindenki pihen a sír mélyén. Amikor azonban Jézus Krisztus jön, mindenki újból föl fog támadni, és akik hozzá hűségesek voltak, akik a jelenések könyve szerint az Úrban haltak meg, azok életet nyernek és feltámadnak. Hogyan lehetséges ez? Mi ennek a bizonyítéka? Egyszerű. Ahogy képes volt Isten valamikor kezdetben a föld porából élőlényt teremteni, ugyanúgy képes lesz majd abból a porból is, amellyé válhatunk a halál után, ugyanúgy képes lesz abból a porból is életet teremteni. Isten ígéretei számunkra csodálatosak és reménykeltőek. Ha meg is halnak némelyek közülünk, szeretteinket elveszítjük. Ha mi magunk is egy adott pillanatban, egy baleset folytán, betegség vagy öregség folytán a halál küszöbére érkezünk, nekünk sem szabad félelemmel viszonyulni ezekhez a pillanatokhoz, mert az csak egy ideiglenes álmot jelent. Közeledik Jézus Krisztus visszatérése, a feltámadás, amikor majd mindazok, akik hűségesek vagyunk Istenhez, meglátjuk őt, ahogy mondta János apostol, amint van. Ezt a reménységet zárjuk szívünkbe, és így gondoljunk Jézus Krisztus visszajövetelére.

Elmúlt adásunkban a keresztség problémájával foglalkoztunk. Habár egyszerűnek tűnik ez a kérdés, mégis sok mindent magába foglal, és eléggé szerte ágazó. Sajnos azonban adásunk keretei között nem meríthetjük ki elég bőven ezt a kérdést, de azért visszatérünk egy-két kérdés erejéig bizonyos témákra, amelyel kapcsolatban hallgatóink megkérdeztek. Természetesen, akik bővebben szeretnének foglalkozni ezzel a kérdéssel, ajánlom ismét a mi tanulmányaink nyomtatott anyagát, és ezentúl nyugodtan írhatnak hallgatóink leveleket is, és amennyiben lehetséges, adásunk keretei között válaszolunk, ha pedig nem, akkor írásban biztosan. Nézzük tehát az első kérdést, amely fölmerült a keresztség problémájával kapcsolatban. Nem kellene megkeresztelni az újszülötteket is? Vizsgáljuk meg, mi a feltétele annak, hogy valaki megkeresztelkedjék. Adásunkban, amint hallgatóink valószínűleg emlékeznek, említettünk néhány biblia verset, amelyeknek tartalmát röviden a következőképpen foglalnám össze. Megkeresztelkedhet bárki, ha ismeri Isten igazságát, hisz benne, megtér, és új életben jár. Ezeken a lépéseken kell tehát áthaladni annak, aki keresztségre készül és keresztséget készül fölvenni. Emlékezzünk arra, hogy Jézust sem gyermekkorában keresztelték meg, hanem körülbelül, becslések szerint az evangélium alapján úgy tudjuk, hogy mintegy 30 éves volt. Ugyanígy tudjuk egyházatyákról is, hogy ők is felnőtt korban keresztelkedtek meg, például Augustinus. A gyermekkeresztség sokkal később szivárgott be a kereszténység gyakorlatába. Egy újszülöttet nem lehet az általunk a fentiekben említett lépéseken átvezetni. Nem lehet velük megismertetni Isten igazságát. El kell telnie egy kisgyermek életében néhány évnek ahhoz, hogy halványan az ő szintjén különbséget tudjon tenni aközött, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy meg tudjon érteni bizonyos dolgokat, amelyeket Isten kér tőle. Hinni Istenben, ehhez is szükség van viszonylag érett, viszonylag kifejlett elmére. Egy csecsemőtől, aki még alig ismeri meg az édesanyja hangját, és ami szavainkat nem is igen érti, nem lehet egy ilyen csecsemőtől elvárni, hogy higgyen. Annál kevésbé lehet őket a megtérésre és az új életre rávezetni. Éppen ezért, aki nem képes ezeket a lépéseket átjárni, annak életében a keresztség nem több, mint egy üres ceremóniánál, amelynek során benedvesítik, és majd szárazra tőlik. És számára ennyit is ér az egész, mert később felnő, és lehet, hogy élete során egészen más felfogás alakul ki benne. Lehet, hogy az ő élete, az ő gondolatvilága teljesen messze fog állni attól, amire őt, szülei, még az ő tudatlanságának idején megkeresztelték. Egy pár évvel ezelőtt néhány pap kijelentette, hogy a meg nem keresztelt újszülöttek el vannak veszve, azonban ez a kijelentés a Biblia mérlegén nem bizonyítható. Mert tulajdonképpen nem a keresztvíz maga tart meg, hanem attól válhat valaki az örök élet örökösévé, hogyha keresztséggel együtt járó megtérés és új élet tapasztalatán átmegy, ha szövetséget köt Istennel. A keresztség nem csupán egy személyes élmény, hanem egy mélységes, belső változás. Isten elvárja, hogy mi megértsük az ő akaratát, érett emberhez méltó módon elfogadjuk, és így keresztelkedjünk meg. Ilyen alapon tehát a keresztség kizárólag felnőtt korban, érett elmével, az összes következmények és vele járó dolgok ismeretében hozható meg, és Isten az ilyen keresztséget elfogadja tőlünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 11. tanulmánya, amelynek címe a pokol bibliai leírása. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el levélben a rádióadónk címére,
amely a következő: Rádió Volcsa Speranci, Gyorgy Bilásko utca, 101 szám, postai irányító szám 400489, Kolozsvár. Szeretettel várjuk leveleiket, amelyekre lehetőségeinkhez mérten válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy időközben döntöttek úgy, hogy mégis igényelnék, küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, akár visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára sok áldást kívánok Önökre. Mai adásunkat egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal folytatjuk, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy másik énekszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

A gyermek nézte a nagyapját, amint levelet ír. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle. Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz? A nagyapa félbehagyta az írást, és mosolyogva ezt mondta unokájának. Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megnősz. A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott rajta. De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam. Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat, válaszolta a nagyapa. A ceruzának 5 értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal. Az első érték. Tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy lépteinket vezető kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük, és ő vezet mindig kívánsága szerint minket. A második érték. Időnként abba kell hagynom az írást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. A harmadik érték. A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitöröljük azt, ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot nem jelent feltétlenül rosszat, legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes úton. A negyedik érték. A ceruzának nem a fája vagy külső formája fontos, hanem a benne levő grafit. Ugyanígy gondozd azt, ami benne történik. És végül az ötödik érték. A ceruza mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedre odafigyelni.

0: Reménység hangja.
1: Amikor arra gondolunk, hogy na most új életet kezdünk és elkezdünk mozogni, akkor azért ezt mindig összekapcsoljuk a fogyókúrával, legalábbis az én fejemben így ez mindig össze van kapcsolva. De azért elmondhatjuk azt ugye, hogy a mozgás nem csak azoknak az embereknek kell, akiknek túlsúlyuk van, hanem azoknak is, akik mondjuk vékonyak, mert szerencsés hallgatóak mondjuk.
2: Mindenkinek kell a mozgás, tehát a mozgás nem egy ilyen gyógyeszköz, hanem az a napi életünknek a része kell, hogy legyen. Természetesen segít a fogyásban is, de nem jó, hogyha csak azért fogyunk, azért mozgunk, hogy fogyjunk, mert aztán elérjük a testünket, akkor megint ellustulunk, aztán visszahízunk. Tehát, hogy a mozgás az valóban egy élet szükséglet, amit nem szabad csak úgy kezelni, hogy bizonyos időszakokban van szükségem, hogy beleférjek az adott ruhába, vagy jobban nézzek ki.
1: Egyébként csak érdekességként, hogy van-e ilyen adat, hogy mondjuk a nők vagy a férfiak szeretnek jobban mozogni?
2: Vagy... Ez szerintem, én ilyen adatot nem tudok. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, mert valószínűleg országonként, társadalmanként ez változik.
1: Ez meg a másik egyébként tényleg, hogy vannak olyan országok, ahol már egy kisgyerekeknek is alapvető kultúrájukba beletartozik a mozgás. Még egy érdekesség az, hogy a gyerekeknél például milyen hatása van a mondjuk a tanulásukra, vagy a mindennapi életükre a mozgás, milyen mozgásformát választanak, és egyáltalán mikor érdemes a gyerekeknél elkezdeni azt, hogy erősítsen.
2: A gyerekeknél minél hamarabb el kell kezdeni, tehát ugye a legelső sportolási lehetőség, vagy mozgási lehetőség egy gyerekkel a babaúszás, ami mondjuk költséges dolog, mert nem szokott olcsó lenni. A gyerek nem emlékszik rá, hogy ő úszott, tehát hogy ne legyenek illúzióink, hogy majd emlékszik rá, hogy milyen jó volt úszni, de megszereti a vizet.
1: Igen. És onnantól meg kezdve jó az, hogy elindítottunk valamit.
2: A szülőknek meg különösen jó. Tehát a babaúszás már pár hónapos kortól indulhat. Aztán egészen kis gyerekek, mondjuk 3-4 éves gyerekek már kiválóan meg tudnak tanulni síelni, mert lent van a súlypontjuk, nagyon jól tudnak egyensúlyozni, de hát ez nem egy tipikusan magyar sport. Aztán 4-5 évesen...
1: Nagyon izgalmas is.
2: Igen, 4-5 évesen kezdődhet a kerékpározás, 8-10 évesen a labdajátékok, már versenyszerűen nem úgy focizni, meg dobálni bármikor lehet, de körülbelül a 8-10 éves korban érik meg egy gyerek arra, hogy érti a játékszabályokat is, és aztán lehet a tudom én, teniszt, meg az ilyen nehezebb sportokat, ha valaki nem wimbledoni győztes akar lenni, hanem csak sportolni, akkor azt olyan 10-12 éves kornál hamarabb nem érdemes elkezdeni, mert nagyon megterheli az ízületeket. Tehát egy 12 éves gyereknek már van olyan erős ízülete, hogy nem fog aztán teniszkönnyöktől szenvedni. Nyilván a versenysport az más, tehát az hamarabb kezdődik.
1: Egyébként, hogyha már így szóba került ez a versenysport, azért azt is mondjuk el, hogy lehet-e túlzásba vinni? Tehát, hogy valaki, például amit említettél, hogy sokkal korábban elkezd egy bizonyos sportot választani a gyereknek, mint amire egyébként még a teste készen állna.
2: Hát lehet, csak benne van a kockázat. Tehát ugye, ha látjuk az élsportolókat, hogy mennyi sérüléssel küzdenek, teniszezők, futballisták, kézilabdások, de sorolhatnánk az összes sportot, nagyon megterhelő. Tehát ahhoz egy nagyon komoly sporttudományi háttér kell, hogy úgy terheljék őket, és úgy építsék az izomzatukat, hogy azért még 30-35 éves korukban nem legyenek maradandó károsodás.

0: tapasztalt azt, hogy azok a gyerekek, akik sportolnak, rendszeresen mozognak, azoknak a koncentráló képességük az iskolában sokkal jobb. Uh-huh. Tehát maga a sport nem csak fizikailag edz, hanem mentálisan is, hiszen fegyelemre is kötelez, sok mindenben a jellemet is fejleszti a sport, vagy a rendszeres mozgás. Ez a felnőttekre is igaz, tehát felnőtteknél is nagyon fontos, hogy a rendszeres mozgással frissen tartsuk az elménket, és ez az idősekre is igaz.
1: Igen, igen, említetted korábban ugye ezt a demenciát, ott gondolom annak a kialakulásánál is azért.
0: Így van, tehát ugye a demenciának az egyik leggyakoribb oka az erek, az agyi ereknek a állapotának a romlása, és ennek a megőrzésében sokat tehetünk a rendszeres mozgással.
1: Egyébként, hogyha így valaki most kedvet kap, meg én is rögtön elgondolkozom rajta most is, hogy beszélünk róla, milyen mozgásformával érdemes elkezdeni, aki mondjuk, mert ez olyan, mint az angol, hogy örökös újrakezdők vagyunk ugye, mindig, és akkor, hogyha most újrakezdjük, akkor mennyire megerőltető mozgással? Vagy például vannak ilyen divatos sportok?
0: Vannak, tehát olyat válasszunk, amihez van kedvünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Teljesen mindegy, hogy mi a divat, kedvünk legyen hozzá, mert ha nincs kedvünk hozzá, nem fog menni. Legyen hozzá egy társunk, lehetőleg, akivel csináljuk. Én egyébként azt mondom, hogy a gyaloglásnál egyszerűbb kezdet nincs, nem kell hozzá csak egy jó cipő. Igen. Illetve, hogyha valaki, ugye van egy ez a Nordic Walking változat, amikor két bottal gyalogol az ember, amit nem húzni kell, hanem azzal, mint a sífutó lökni magát az embernek. Ez egy kisebb beruházás már, de hogyha ezzel meg egy jó cipővel elindulunk, ezzel mindenki el tud kezdeni mozogni. Aztán természetesen a mozgásnak az alapja az a jó, hogyha a gyaloglás, futás, úszás, ezek igen, azok, amelyekkel érdemes kezdeni.
1: Nyilván a lehetőségek is számítanak, az is számít, hogy ki milyen életkorban van, munkahelye mellett mit tud megengedni. Tényleg ez a gyaloglás ez olyan, hogy egy cipőt felkap az ember is, és megy, és ráadásul még segíthet, akár hogyha az ember a házastársával megy, beszélget barátjával. Tehát ez...
0: Igen, tehát van egy ilyen mondás, hogy mindenkinek két orvosa van, a jobb és a bal lába. Ez egy ilyen mozgásközpontú mondás. Azt hiszem, talán Peterdi Pál mondta, tehát nem is ilyen közmondás, de ebben van sok igazság.
1: Igen, és még ami a másik érdekes dolog a mozgással kapcsolatosan, hogy nagyon sokan mondják, azt legalábbis sokaktól hallottam már azt, hogy én olyan nehéz fizikai munkát végzek, nekem már nincs szükségem sportra, külön mozgásra. A fizikai munka képes-e ugyanazt nyújtani a testnek a mozgás szempontjából, mint a sport?
0: Hát valószínűleg nem, mert a munka az mégiscsak más, mint a mozgás öröme, tehát pszichésen nem nyújtja, az fizikálisan igen, tehát azt nem gondolom, hogyha valaki egész nap zsákot pakol a vagomból, akkor utána még el kell menni futnia, de az lehet, hogy nem árt, ha néha úszik, vagy olyan más mozgásformát csinál, ami egy kicsit kiegyenlíti, mert azért a fizikai munkánál nagyon sokszor egyenetlen az izmoknak a terhelése. Mindenki érzi azt, hogy melyik izomcsoportja terhelődik meg a munkába, tehát hogy olyan mozgásokat választani, amelyekkel ezt tudja egy kicsit oldani.
1: Igen, például mondhatja egy nő azt, hogy ő egész nap a konyhában dolgozik, de mondjuk tényleg azt tapasztalatból tudom, hogy az iszonyatosan pont a hátat, meg ezeket a részeket terheli, és az ember utána nagyon-nagyon rosszul érzi magát, tehát nem ugyanúgy, mint hogyha egy mozgással érted volna. Tehát akkor amellett mondhatjuk, hogy ugyanúgy kell azért.
0: Igen, akkor inkább az izomcsoportoknak, amiket nem használunk annyira, amit erősíteni, azoknak jó, hogyha van egy kis megterhelése.
1: Egyébként még kalóriákról beszéljünk egy-két szót, hogy melyik mozgásforma az, ami a legtöbbet égeti, hogyha már valakit nagyon a súlyára koncentrál?
0: A legtöbbet az a sífutás égeti, ami nálunk megint csak nem fog menni, nincs hó. Igen. De maga a Nordic Walking ezt utánozza, hogyha valaki elég bátor és fölvesz magára egy soros görkorcsolyát, és Nordic Walking bottal elindul, az körülbelül ugyanazt fogja tudni, csak sokkal nagyobbat lehet esni, mint egy sífutónak, de nagyon sok kalóriát éget természetesen a futás, a hegymenetbe való túrázás, de még a kemény fa fűrészelése is.
1: Még a végén hadd kérdezem, hogy neked személy szerint mi segít abban, hogy rávegyen arra, hogy mozogjál fel, mert tudatosság, vagy...
0: Én alapvetően már szeretem, tehát ez én vagy 20 évig kézilabdáztam aktívan, most fallabdázok, gyaloglok, most rátaláltam egy ilyen mobil applikációra, amivel mérem, hogy mennyit megyek, és akkor, tehát hogy...
1: Tehát mindig van valami, ami motivál.
0: Mindig van valami, ami motivál.
1: Egyébként most nagyon klassz, hogy például most ez a futás ilyen nagyon divatos lehet, ami az embereket...
0: Kell vigyázni, hogy erre föl kell készülni, tehát a hosszú távfutás, ugye a maratoni futás nagyon nagy divat, de mindig azt szoktam mondani, hogy az első maratoni futó is belehat, tehát hogy gyakorlatilag nagyon kell vigyázni erre,

0: Tehát föl kell készülni, ez egy extrém megterhelés, és minden évben meghalnak maratoni futásba, mert felkészületlenül, tehát oda edzeni kell, fokozatosan fölépíteni, hogy ezeket a hosszú távokat
1: Igen,
0: lehessen
1: örülök
0: futni.
1: neki, hogy most nekem így ilyen maratoni futós terveim nincsenek, de akkor azt azért elmondhatjuk, hogy még elkezdhetjük a mozgást bármikor, viszont akkor ezt a végére talán tartatjuk, hogy mindenképpen kezdjünk el mozogni, elkezdhetjük bármilyen korba, hogyha valaki most idősebb ember is elkezdheti mozogni, viszont a fokozatosság, ugye azt?
0: Az rendkívül fontos, a fokozatos terhelés és a egészségi állapotunknak megfelelő. Érdemes, hogyha valakinek betegsége van, érdemes az orvossal konzultálni, esetleg egy gyógytornásszal konzultálni, vagy vannak mindenféle személyi edzők, akik tudnak programokat kialakítani, tehát hogyha valaki ilyesmi problémákkal küzd, vannak olyan szakemberek, akiket meg lehet keresni.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Álljunk szilárdan a gúny és megvetés dacára. Az első Zsoltár első verse a következőképpen fogalmaz. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódok székébe. Istentelenek azok, akik nem szeretik Isten parancsolatait, és nem engedelmeskednek azoknak, hanem szembe mennek velük. Ez az a tanácsadói csoport, amelyre figyelmeztetlek benneteket, hogy kerüljétek el. Az a csoport, amelyet Sátán használ a fiatalok tévútra vezetéséhez. Tanácsuk, javaslataik olyan jellegűek, hogy könnyelműen kezelik a bűnt, kigúnyolják az igazságot. Úgy ábrázolják őket, mint akik a bűnösök útján állnak, és állandóan elvezetik őket az Isten parancsolatainak való engedelmesség és szolgálat egyenes ösvényéről az engedetlenség ösvényére. Ha nem lennének olyan személyek, akik rosszat cselekszenek, és másokat is rosszra kísértenek, sok bűnös választotta volna a szolgálat útját, a tisztaság és a kegyesség életét. A nevetségessé válás félelme sok ifjút indít arra, hogy engedjen a kísértésnek, és az istentelenek útján járjon. Jézus nem volt hajlandó veszélynek kitenni magát, hogy az ördög kedvében járjon. Viszont hányan tudnának ma kiállni egy hasonló próbát? Ne engedjétek, hogy bármiféle kötekedő, fenyegető, gúnyos megjegyzések rávegyenek benneteket a lelkiismeretetek legkisebb mértékű megsértésére is. Ezáltal ajtót nyitva Sátánnak, ahol bejöhet és irányíthatja az elmét. Legyetek lelkes bibliakutatók. Isten szava biztos útmutató. Ha gondosan tanulmányozzátok, nem vagytok abban a veszélyben, hogy az ifjúságot körülvevő és rájuk zúduló kísértések hatalma alá kerültök. Néhányan kigúnyolhatnak, hogy ilyen szigorú vagy. Hívhatnak önelégültnek. De figyelj arra, hogy a jót kezd el cselekedni, majd csendesen tarts ki abban. Ha Dániel teljes történetét leírták volna, olyan fejezetek nyílnának meg előtted, amelyek megmutatnák neked a gúny, az irigység és a gyűlölet kísértéseit, amelyekkel Dánielnek találkoznia kellett, de ő felülemelkedett a gúnyolódáson, és ez történik mindenkivel, aki győzni tud.

Álljunk ki határozottan a mértékletesség mellett. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 1 Korintus 9.25 alapján. Családi körben és a gyülekezetben is magasba kell emelnünk a keresztény mértékletességet. Élő, működő alkotóelemnek kell lennie, amely átalakítja a szokásokat, hajlamokat és jellemeket. A mértéktelenség világunk minden gonoszságának alapja. A gyerekeknek olyan leckéket kell kapniuk, amelyek táplálják bennük a bátorságot, hogy ellenálljanak a gonosznak. A szülőknek nagy gondot kell fordítaniuk a gyermekeik elé helyezett táplálékra. Sokan az otthon tanult mértéktelenség következtében lesznek iszákosok. Kapjanak hát a gyerekek olyan táplálékot, amely építi az értelmüket és a testüket. De tartsuk távol tőlük az erősen fűszerezett ételeket, amelyek felkelthetik bennük a vágyat a még erősebb izgatószerek iránt. A dohány és az erős ital fogyasztása nagy mértékben összefügg a betegségek és a bűnözés növekedésével. A dohány lassú, alattomos, de a legrosszindulatúbb méreg és használata kimondhatatlan károkat okoz. Nem képezheti vitatárgyát a részegítő italok használatának gonossága. Az emberi, nem homályos tekintetű, eltompult roncsai, lelkek, akikért Krisztus meghalt, és akikért angyalok sírnak, ők találhatóak mindenütt. Ők, ami büszke, civilizációnk szégyenfoltjai. Azok, akik az ősi időkben a győzelemért futottak, felismerték a mértékletesség fontosságát. Mennyivel inkább kellene nekünk, akik a mennyei koronáért futunk versenyt? Minden erőfeszítést meg kell tennünk a gonosz legyőzésére. Mindig, minden alkalommal erkölcsi bátorságra van szükség ahhoz, hogy ragaszkodni tudjunk a szigorú mértékletesség elveihez. Ne felejtsd el, hogy naponta szövöd magadnak a szokások hálóját. Minél inkább betartod az egészség törvényeit, annál tisztábban felismerheted a kísértéseket, és állhatsz ellen nekik, és annál világosabban felismerheted az örökkévaló dolgok értékét.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jobb.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Szeretettel hívom meg Önöket a ma esti ligeszolgálat megtekintésére, melynek címe Online Életstílus, melyet Bíró Szilárd lelkipásztor mutat be. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Kedves hallgató! A következőkben egy néhány gondolatsort fogok elmondani, és meg szeretnélek kérni arra, hogy ha rezonálsz ezekkel, vagy valamelyik helyzetben találod magad, mint ahogy én is nagyon sokban felfedeztem magam, gondolj bele, és értékeld át egy picit. Gondold el, hogy reggel felébredsz, és ez nagyon jó. Nagyon szép. És hála legyen Istennek azért, hogy ad reggel egy újabb napot. És reggel, miután fölébredünk, az első mozdulatod az az, hogy egy adott tárgy felé irányul a kezed. Egy téglalap alakú tárgy fölé. Aztán a kezedbe veszed, majd miután a kezedbe vetted, azonnal kezdted olvasni, hogy milyen értesítések jöttek. Talán valaki üzenetet írt, és gyorsan próbálsz ezekre válaszolni. Aztán kezdődik a reggeli rutin, fogmosás, és lehet, hogy fogmosás közben is, valami TikTokon, valami Instagramon, vagy YouTube-on megy, és folyamatosan valamilyen anyag hallható a fürdőszobádban. Aztán folytatódik a reggeli rutin, talán még a vécézés közben is folyamatosan görgetsz, utána gyorsan rohansz reggelizni, és a reggelit sem szépen csendben nyugodtan fogyasztod el, hanem reggeli közben is egy YouTube videó megy talán, egy paródia, egy stand-up comedy, vagy egy érdekes szórakoztató műsort hallgatsz. Aztán telik az idő, és észreveszed, hogy rohanni kell a munkahelyre. Azonnal összeszeded a dolgaidat, és öltözködés közben is talán még kétszer-háromszor rápillantasz a telefonodra, majd rohansz a munkahelyedre. Míg a munkahely felé tartasz, ez a téglalap alakú tárgy elkísér téged, ott lapul a zsebedben, és amikor talán pirosra vált a jelzőlámpa, és megállsz, azonnal kiveszed ezt az eszközt, és görgetni kezdesz, vagy éppenséggel üzenetekre válaszolsz. Ha tömegközlekedést használsz, akkor még könnyebb, mert állandó jelleggel a kezedben élhet, hisz nem kell az útra figyelned. Talán megnyitasz egy játékot, talán épp az aznapi ajándékcsomagot veszed át, muszáj belépj, muszáj megnézd, muszáj teljesítsd a küldetéseket azért, hogy a szériádat ne veszítsd el. Aztán végre beírsz a munkahelyedre, vagy az iskolába, vagy az egyetemre. Telnek az órák, múlik az idő, és folyamatosan ez a kis kütyű rezzen a zsebeinkben, és megnézed, válaszolsz, reagálsz, lájkolsz, posztolsz, talán egy birilt készítesz. Majd eljön a szünet, vagy eljön az ebédszünet, és az asztal mellett, miközben ebédetet fogyasztod, szintén ezt a kis kütyüt a kezedben tartva bámulod, és simogatod. Majd talán egy kollégád melléd ül, egy ismerősöd, egy barátod, és arról kezdtek el beszélni, hogy mit posztolt X vagy Y, vagy éppenséggel milyen érdekességet láttál az este a YouTube-on, vagy egy mémet mutatsz meg neki, amin jól nevettek. Az ebédszünet ugye hamar lejár, folytatni kell a munkát, folytatni kell a tanulást, majd miután ennek is, vagy a munkaóra is lejár, indulunk haza. És amikor hazaindulsz, ez a telefon veled van, elkísér. Ott van a zsebedben, ott van nálad. Hazafele menet, ugyanúgy, mint a munkába menet, simogatod, nézed, küldesz üzeneteket, készítesz bizonyos birileket, posztokat. Majd hazaérkezel, és otthon azon gondolkodsz, hogy mit is főzzek vacsorára, mit is készítsek a család számára, vagy saját magam számára. És kinyitom az internetet, és találok egy jó receptet. A YouTube videó segítségével elkészítem. Majd arra gondolok, hogy milyen jó lenne valamit a házban megjavítani, megszerelni. Szintén egy YouTube videót használok fel arra, hogy megtanuljam, hogyan kell azt a feladatot elvégezni.
Majd tervezni szeretnél valamit, és gondolkodsz azon, hogy hogyan is lehetne amoda, vagy ide, vagy amoda eljutni. Azonnal az internetet használod. Repülőjegyeket keresgélsz talán, mert láttad, hogy bizonyos ismerőseid, barátaid egy adott helyen nyaraltak, és már te is nagyon kívánkozol. Aztán utazási tanácsokat kérsz ChatGPT-től, elmondja neked, hogy körülbelül milyen lesz az időjárás, vagy talán kiszámol neked olyan dolgokat, amelyeket soha nem voltál képes kiszámolni, bármennyit is, vagy bármennyire is jól figyeltél a matek órák alkalmával. Aztán eljön az este. És azt mondod, hát ezt a kis kütyüt még a kezembe veszem 5 percre. De nem többre, mert mindenképp akarnék aludni már, és minél hamarabb lefeküdni, hogy reggel pihenten tudjak ébredni. És 5 perc helyett eltelik 30 perc, eltelik 60 perc, eltelik 90 perc, és azon kapom magam, és azon kapod magad, hogy már éjfél is elmúlt, és te még mindig ezt a téglalap alakú kis tárgyat simogatod. Aztán gyorsan lecsapod az éjjeli szekrényre, talán ébresztőt állítsz reggelre, és próbálsz elaludni. De nem tudsz elaludni, azért, mert folyamatosan gondolatok cikáznak a fejedben, azzal kapcsolatosan, amit aznap az interneten láttál. De valahogy végül elalszol. Aztán reggel felébredsz, és minden kezdődik előről. Az első gondolatod az, hogy nyúj megint ahhoz a téglalap alakú tárgyhoz. Nagyon sok elemet felsoroltam az imént elmondott gondolatmenetben. És talán, ha nem is mindegyikben, de egy jó néhány helyzetben felismerjük magunkat. Én legalábbis magamat több helyzetben is felismerem. Nem szeretnék arról beszélni, hogy milyen jó hatásai vagy rossz hatásai vannak a telefonnak, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogy folyamatosan online lehetünk, és ilyen gyorsan kommunikálhatunk az internet a technológia segítségével. Hanem arról szeretnék beszélni, amit a Szentírásban, a Példabeszédek könyvének 3. fejezetében olvashatunk. A 3. fejezet 6. verse a következőképpen hangzik. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És ő egyengetni fogja ösvényeidet. Látható egy függőségi viszony az ember és telefonja között. És pontosan ezt a függőségi viszonyt szeretném felhasználni arra,

Egy online életstílusunk van. De milyen lenne, ha ez az online életstílus nem a közösségi médiával, nem a bizonyos internetes oldalakkal lenne kapcsolatban, hanem Istennel? Milyen lenne, ha egy ennyire erős függőségi viszonyban lennénk Istennel, ennyire online lennénk az Istennel fenntartott kapcsolatunkban? És hadd meséljük el ugyanezt a történetet egy kicsit másként. Az elején azt mondtam, hogy reggel, amikor fölkelsz, az első gondolatod az, hogy egy adott tárgy felé közeledj a telefonod irányába. Milyen lenne, ha az első gondolatom az lenne, hogy az Isten milyen csodálatos, és mennyire szeret engem, hogyha ma reggel is erőt adott, hogy felébredjek, és egy újabb lehetőséggel teli napot tesz előmbe. Mennyivel szebb volna az, hogyha a telefonképernyőjének simogatása helyett a Szentírás lapjait simogatnám, forgatnám, lapoznám, olvasgatnám. És az Isten szava lenne számomra az első gondolat, az első tanács, amivel indítanám a napomat. Nem a gondok, nem a problémák, nem a folyamatos jövés-menés, rohangálás, feladatok teljesítése lenne a fejemben a reggeli pillanatokban, hanem az Isten igéje. És nem a másoktól kapott üzenetekkel kezdeném, hanem az Istennel kapott üzenettel kezdeném. Majd amikor a reggeli rutinra kerül a sor, nem egy YouTube videót hallgatnék, talán egy kabaréval kapcsolatosan, hanem meghallgatnám a reggeli áhítat audio változatát, vagy hangos Bibliát hallgatnék, vagy valami hasznos, istenes könyvről, vagy könyvvel kapcsolatos hangos könyvvel gazdagítanám az elmémet. Majd reggeli közben szintén valami hasznossal tölteném, amely Istenre enged fókuszálni, és közelebb vezet hozzá. Aztán, amikor a tömegközlekedést használom munkába, iskolába, vagy egyetemre menet, vagy amikor az autóval megállok a piros lámpánál, elővehettem a telefonomat, és ha fel van telepítve rá a Biblia applikáció, miért ne nyitnám meg azt, és inkább azt olvasgatnám? Vagy a munkahelyen, amikor szünet van, nem arról beszélhetnék a kollégámmal, hogy milyen vicces dolgot láttam az interneten, hanem elmondanám neki azt, hogy milyen csodálatos dolgot olvastam Istenről ma reggel, vagy milyen nagyszerű üzenete volt számomra. És amikor lejár a nap, és haza kell indulni, és már fáradt vagy, akkor is meg tudod köszönni az Istennek azt, hogy veled volt, hogy segített, és amikor valamilyen döntés előtt álltál, akkor az ő tanácsát kérted ki, és érezhetted az ő vezetését. Majd este, amikor hazaérsz, és 5 percre a telefont kezedbe veszed, vagy 5 percre kinyitod a bibliai applikációt a telefonodon, milyen csodálatos lenne, ha nem 30 percet időznél csupán ott, hanem úgy belemerülnél, mint a facebookozás, instagramozás közben, a youtubeozás közben, a videókba, és azon kapnád magad, hogy Isten igével foglalkozol már 30, 60 és 90 perce, és talán már éjfél van, és ideje lenne lefeküdni. A Zsoltáros azt mondja, hogy a te szavaidon elmélkedve gondolkodom, és azon gondolkodva alszom el esténként. Sokkal nyugodtabb lenne a pihenés, és sokkal jobb lenne a mi kapcsolatunk Istennel. Tehát amit az elején elmondtam, és amit most elmondtam, lényeges különbség van a kettő között. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan imádkoznunk kell. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan a Szentírást kell olvasni. Itt a példabeszédekben a bölcs példabeszéd

író azt mondja, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon. Reggel, délben, este, munka közben, munka után, szabad idő közepette, nehézségben, a kényelemben, örömök közepette, minden alkalommal, minden utadon gondolj rá. Nem azt kéri tőled az Isten, hogy reggeltől napestig térden imádkozz és könyörög, vagy a Szentírást olvasd, hanem azt kéri, hogy a kapcsolatod olyannyira függőségi viszonyban legyen ő vele, hogy mindig gondolj rá. Mint ahogy egy fiatal ember, vagy egy fiatal lány, amikor szerelmes, folyamatosan eszébe jut az az illető, aki a szívét ellopta. Folyamatosan rágondol, eszébe jut. Nem azt jelenti, hogy egyfolytában vele van, de folyamatosan gondolkodik, folyamatosan keresi a vele való társaságot, a lehetőséget, hogy felhívja, hogy üzenetet küldjön neki, hogy üzenetet kapjon tőle, valamit olvashasson róla. Sokkal inkább ez jelen való kellene legyen a mi életünkben, az Istennel fenntartott kapcsolatban. Hisz az Isten nem csupán egy szerető, vagy nem egy férj, vagy feleség, vagy gyerek, nem egy apa, egy szülő, egy anya, hanem az Isten, a Teremtő Isten, aki megteremtett téged és engem. Ő az, aki tudja igazán, hogy az ember hogyan működik. Ő az, aki tudja igazán, hogy nekem mire van szükségem. A vele való tanácskozás, a vele való kapcsolatban maradás, egy örökké való használati utasítás az élethez, amellyel állandó jelleggel kapcsolatban lehetek. Egy folyamatos tanácsoló, egy folyamatos erőt adó, egy segítő, egy útmutató, egy gondviselő, egy szerető Isten. És ismételni szeretném azt, amit a példabeszédekben olvashattunk. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. A keresztény ember számára, vagy a keresztény ember fejében megjelenik egy érdekes tévhit. Mégpedig az, hogy az Istennel való kapcsolatnak van egy helye, és van egy ideje. Tehát a helye az Istennel fenntartott kapcsolatnak a templom, az imaház, a gyülekezet, és az ideje az a nap, amit az Isten arra szánt, hogy igenis dicsérjük őt, és egy napot töltsünk vele. És ez, ugye, mint említettem, egy tévhit. Mert az Istennel fenntartott kapcsolatnak nem szabad legyen helye és ideje. Azaz, ha van helye és ideje a gyülekezetben, az egyházban, a templomban, az imaházban, nagyon jó és nagyon helyes. De nem szűkül csupán ennyire az Istennel fenntartott kapcsolat. Éppen ezért, amikor arra gondolok, hogy imádkoznom kellene, akkor ne halogassam azt hétvégére, amikor elmegyek arra a helyre, ahol általában, mint közösség kapcsolatban vagyunk Istennel. Hanem én magam a belső szobámban nyugodtan fohászkodhatok Istenhez. De még a belső szoba sem szabad korlátozzon bennünket. Mert mindenhol, minden egyes pillanatban lehetőségünk adódik, és lehetőségünk van beszélni az Istennel. Legyen ez a mi életünkben egy olyan életstílus, amely egy online életstílushoz hasonlít. Ez az Isten egy olyan Isten, akinek a tér ereje nem fogy el. Nem tudok olyan helyen lenni, és annyira elbújni, hogy ne legyen térerőm, amellyel az Istennel tudnék beszélgetni. Ugyebár ezek a kütyük bármennyire is okosak, és bármennyire is előrehaladott technológiával rendelkeznek, még mindig vannak olyan helyek, ahonnan nem tudunk egyik vagy másik személlyel kapcsolatot felvenni, fenntartani,
mert vagy nincs térerő, mert vagy nincs lehetősége rá, vagy anyagi lehetősége bizonyos személynek. De Istennel bárki bárhonnan beszélgethet. A legmélyebb barlang aljáról is az Isten meghall bennünket. Az Isten megért bennünket, meglát, és amikor a bűneink hullámai összecsaptak a fejünk fölött, ő akkor is ki tud bennünket onnan szabadítani. Fel tud hozni a felszínre. A napra, a nap világos felére tud fordítani, és az Isten ajándékaiban részesülhetünk. Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk ezt. Hiszem azt, hogy szükségünk van erre, hogy kapcsolatban legyünk egy olyan személlyel, aki állandó jelleggel tud minket tanácsolni, tud minket tanítani, tud minket vezetni, és ráadásul gondoskodik rólunk. Sőt, mi több, életét adta érted, és értem azért, hogy élhessünk. Azért, hogy örök életünk lehessen, és ne csak földi gondok és földi problémák között éljük életünket, hanem eljöhessen számunkra az, amelyet a Szentírás megígér, és maga Jézus mondja el az ő szavaival, hogy elmegy, és helyet készít nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. És nem kell aggódjunk azért, hogy ott nincs elég lakóhely, mert ő azt mondja, hogy az én atyámnak házában, az ő atyámnak országában rengeteg hajlék van. És oda hív bennünket. Oda kívánkozik szívünk, lelkünk. De csak egyetlen út van. Ugyancsak Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy ő majd talál egy utat, talál egy kiskaput. De nem. Egyedül Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És ha így éljük életünket, úgy, ahogy a példabeszédek könyvének írója mondja, hogy minden utamon gondolok rá, az azt jelenti, hogy amikor utazok, és amikor talán meglátom a csodálatos tavaszi természetet, vagy a nyári beérett gabonaföldeket, vagy a csodálatos őszi gyümölcsösöket, vagy akár a hólepellel borított hófehér téli tájat, tudjam azt mondani, hogy Uram, hálás vagyok ezért. És amikor utazok, ezt meglátom, és hálás gondolatok szállnak ki szívemből a menny felé. Vagy amikor valami jól sikerült, mondjam el Istennek, hogy köszönöm. Vagy amikor egy próba előtt állok, akkor mondjam el Istennek, hogy segíts, kérlek, Uram. Vagy amikor egy apró döntésről van szó, miért ne kérdezném meg a világ teremtőjét? Nem olyan elfoglalt az Isten, hogy ne lenne ideje rám. Ne gondoljuk ezt soha. Ő mindig szán rám időt, ahányszor megszólítom őt, ő válaszol. Mert ő egy szerető, kedves Isten. Amikor ellankadok, amikor nem tudom, mit hogyan csináljak, forduljak hozzá. De már az első pillanatoktól kezdve, ne csak a legvégén, ne csak akkor, amikor már semmi és senki nem tud segíteni rajtam, és az egyedüli mentőcsónak, vagy a mentő mellé, vagy úszógumi, az Isten lenne. Az Isten ne egy pótkerék legyen, ne egy vészfék, ne egy sürgősségi helyzetben használandó tárgy, eszköz, vagy elsősegély doboz. Ő legyen állandó jelleggel jelen az életemben. Különösen fontos az, hogy ez az egész, ami jön, ez szívből jövő legyen. Sokkal fontosabb az, hogy az én Isten tiszteletemnek, vagy az Istennel fenntartott kapcsolatomnak a helye ne egy adott épületben, ne egy adott szobában, ne a természetben egy adott helyen legyen, hanem a szívemből induljon ez az egész. És akkor, ha bárhol is vagyok, a hétköznapok folyamán mindig Istennel vagyok kapcsolatban, mert az Isten nem egy templomban lakik, vagy nem egy imaházban lakik, vagy nem egy adott helyen van, hanem az Isten mindig velem van. Azért, mert befogadtam az én szívembe az ő lelkét. És nagyon szépen olvashatjuk
a jelenések könyvében, amikor le van írva, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget. Ő erőszakkal nem jön be az én szívembe. Ha én nem akarok gondolni rá, megtehetem azt, hogy ne gondoljak rá. De ő ott van, és folyamatosan kopogtat a szívem ajtaján. Engedjem be őt, legyen ő az életem ura, és valósuljon meg mindaz, amit itt elmond a példabeszéd írója, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És folytatja, ő egyengetni fogja ösvényeidet. Milyen az ösvény egyengetés? Az ösvény egyengetés úgy történt, hogy amikor valaki, főleg egy híresebb személy kellett egy adott útvonalon áthaladjon a régi időkben, akkor voltak előre küldve bizonyos emberek, akik egyengedték az ösvényt azért, hogy az adott uralkodó, helytartó, király szekere gördülékenyen tudjon haladni az úton. Ha kövek voltak, elmozdították, ha fák keresztezték az utat, akkor megtisztították ezektől, és egyengedték az utat. Az érdekes az, hogy amikor Jézus Krisztus megszületett, és eljött erre a földre azért, hogy meghaljon érettünk, és megváltson bennünket, akkor keresztelő János jött, hogy készítse az utat. Itt pedig valami fordított dologról van szó. Itt arról beszél, hogy ha mi állandó jelleggel rágondolunk, akkor ő az, aki egyengetni fogja az ösvényeimet. Sőt, ha az első verset olvassuk a harmadik fejezetből, azt mondja, hogy ne felejtsd el a tanításaimat és parancsaimat, őrizze meg a szíved. Tehát Isten tanításai és Isten parancsai, mint valami út egyengetők haladnak előttem. És segítenek engem abban, hogy az útvonal gördülékenyebb legyen. Ez nem azt jelenti, hogy alkalomattán nem lesznek nehézségek. Vagy nem azt jelenti, hogy az adott útvonalon, még ha gördülékeny is a haladás, nem lesz eső, vagy nem lesz vihar, vagy nem lesz hatalmas szél. Hanem ez azt jelenti, hogy az Isten jelenléte ott van. És ő az, aki vezeti az utat. Mennyivel könnyebb haladni egy túra útvonalon, akkor, amikor egy olyan személlyel haladsz, aki ismeri az útvonalat. Aki tudja, hogy most kell balra vagy jobbra térni, aki tudja, hogy ezt a részt inkább el kellene kerülni, vagy esős időben inkább a sziklás rész a veszélyes, máskor pedig vigyázni kell, hogy nehogy sárba ragadj. Tehát egy olyan személlyel haladni, aki már járt az úton, aki ismeri az utat, és aki egyengeti az utat. Sokkal, de sokkal könnyebb, mint egymagad haladni egy adott úton a saját elképzelésed szerint. Azt mondja itt, és már említettem, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből. Tehát ne legyenek benned kételyek, hanem teljes szívedből bízzál benne, és ne a magad eszére támaszkodj. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ne a magad erejére támaszkodj. Mindkettő nagyon-nagyon helytálló. Se a magad eszére, se a magad erejére ne támaszkodj, hanem Isten legyen számodra az, aki erőt ad, aki bíztat, aki vezet, aki segít, hogy haladj ezen az úton. Akkor, amikor egy ilyen online kapcsolat alakul ki Istennel, egy ilyen állandó függőségi viszony, az teljes mértékben helytálló, vagy helyén való. Mert szoktuk mondani, hogy hát ha ilyen viszonyon van egy telefonnal, egy tárgyal, vagy valamilyen kütyűvel, akkor függőségi viszonyban vagyok vele, és függő vagyok, akkor ő uralkodik rajtam, és ez nem helyes, és ez problémás. Vagy ha két ember pár, ugye, egy férj és egy feleség, vagy egy fiatal pár, akik udvarolnak egymásnak, egyfolytában online vannak, egyfolytában beszélnek, egyfolytában csak-csak együtt. Igen, szerelmesek, de sokszor erre azt mondják, hogy már annyit, mint beszélnek, hogy ez már beteges. Viszont az Istennel fenntartott kapcsolatban ilyen nincs. És lehetünk Isten függők.
És ez a lényeg, hogy Isten függők legyünk. Ha függők vagyunk, akkor az, amitől függünk, irányítja az életünket. És pontosan ez kellene, hogy történjen, hogy Isten irányítsa az életünket. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levél 5. fejezetének 17. versében azt mondja, szüntelen imádkozzatok. A szüntelen imádkozást így kell elképzelni, hogy minden utadon gondolsz rá. Minden helyzetben el tudsz mondani egy rövid mondatot, egy rövid imát. Kapcsolatban tudsz lenni az Istennel. Úgy tudsz beszélni vele, mint egy baráttal, de ugyanakkor olyan tisztelettel és szeretettel, mint egy Istennel. A 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, hogy egész nap róla gondolkodom. És talán feltesszük a kérdést, hogy mennyi ideje lehetett ennek a Zsoltár írónak, hogyha ő egész nap csak róla gondolkodott. Vagy Józsué azt mondja, hogy elmélkedem rajta éjjel és nappal. Milyen sok ideje lehetett Józsuénak, hogy éjjel és nappal elmélkedett az Istenről. Hát valójában mind elfoglalt emberek voltak, a Zsoltár írója is, és Józsué is. Mindketten a népet kellett vezessék, persze más történelmi időszakban, de mind vezették a népet, feleltek a népért, egy különösen fontos munkát végeztek, és mégis volt idejük és erejük Istenre gondolni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden, amit tettek, abba bevonták az Istent, azaz az Isten segítségével tettek mindent. A 143. Zsoltár 5. vers azt mondja, elmélkedem kezeid munkáin. Mi lenne, ha többször meglátnánk azt, hogy mit tesz értünk az Isten? Mit tett, mit tesz, és mit fog tenni értünk az Isten? És elmélkedjünk kezei munkáin. Ez is azt jelenti, hogy minden utadon gondolsz rá. És ha ezek az apróságok megváltoznak, egy rövid gondolat, egy rövid ima, egy döntés előtti megállás, és Istenre való gondolás, Istennel töltött idő, akkor nagyon könnyen megvalósulhat ez az online életstílus Istennel. És arra bátorítok minden kedves hallgatót, hogy ezek az apróságok hozzák meg mindannyiunk életében a változást, és legyen egy igazi online életstílusunk Istennel. Ámen. Imádkozzunk. Jó Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te egy szerető Isten vagy. Köszönjük azt, hogy te keresed velünk a kapcsolatot, és hogy velünk szeretnél foglalkozni. Segíts, hogy meg tudjuk nyitni szíveinket, és be tudjunk téged fogadni. És szent lelked hassát egész életünket, és a Szentlélek Isten legyen az, aki vezeti gondolatainkat, lépteinket, egyengeti az utat, és eszünkbe juttatja, hogy minden egyes pillanatban tőled függünk, éppen ezért minden dolgunkban, utunkban, tevékenységünkben, gondolatainkban te légy a legfontosabb. Segíts, hogy nem magunkért csináljunk dolgokat, hanem érted, és azt, amit tenni fogunk az elkövetkezendő napokban, tudjunk bevonni minden egyes tevékenységünkbe. Ugyanakkor segíts veled kezdeni a napot, és veled befejezni a napot, de segíts, hogy nehogy abba a tévhídbe essünk, hogy a te veled való kapcsolatnak csak egy adott helyen és egy adott időben történhet. Segíts megértenünk azt, hogy te mindenhol jelen vagy, és bárhol fohászkodhatunk hozzád, és minden időben kész vagy meghallgatni bennünket. Kérünk segíts mindig nyitott szívvel és nyitott szemmel járni, hogy valóban ez az online életstílus veled, fenntartott kapcsolatban Istenünk megvalósulhasson, és így örökölhessük azt az országot, amelyet mindannyiunk számára elkészítettél a Jézus nevében. Amen.

Köszönjük ezt az időszerű figyelmeztetést. Mennyire is elfoglalja életünket a technológia, és mennyire leköt? Tetszett ez a hasonlat, ami arra bátorít bennünket, hogy fontoljuk meg azt, amivel Isten megajándékozott. A technológia tudása, felhasználhatjuk azokat, és annak felhasználási módja különböző lehet. A technológiai eszközök, például az okostelefon, egy jó eszköz lehet a kezünkben, ha Isten marad az első helyen. Maradjon Isten az első helyen. Maradjon ez a technológiai eszköz egy jó eszköz a kezünkben. Hiszen időnk, tevékenységünk ebben az életben nagyon fontos, és Isten mindezek miatt majd egy napon számon kér. Adja meg az Úr, hogy mindaz, amivel rendelkezünk, arra szolgáljon, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, és találkozzunk ővele. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Bármi legyen is az oka, amiért a rádiót hallgatja, időtöltés, vagy pedig információgyűjtés, hiszem, sikerül most figyelmünket Isten igéjére összpontosítanunk. Mai műsorunk címe a szeretet törvénye. E témakör tanulmányozásakor a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyekkel találkozhatunk, mi a törvény, mi a szeretet? Miért egyeseknek csak törvény kell, másoknak pedig csak a szeretet? A Szentírásban az Isten törvénye kifejezés legtágabb értelme szerint mindazokat a kinyilatkoztatásokat jelenti, amelyeket Isten a történelem folyamán adott az embernek. A kifejezés e tágértelmű használatának megvan az alapja, mert Isten minden kinyilatkoztatásának egy a tartalma és célja minden időben. Megismertetni az emberrel az igaz, isteni életrendet vagy élettörvényt, hogy azzal összhangban éljen. Másrészt Isten minden beszéde törvénynek nevezhető azon az alapon is, hogy minden részletében igazság, amiből nincs mit elvenni és nincs mit hozzátenni. A törvény szó más értelmében a törvényszövetségre vonatkozik. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, valóban törvényeket, rendeléseket adott eléjük, és ezek megtartásában jelölte meg számukra azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése az ő feladatuk volt a vele kötött szövetségben. Isten azonban nem azt kívánta, hogy a saját erejükből tartsák meg ezeket. Fel kellett ismerniük, hogy bűnben való megkötözöttségük miatt nem tudják betölteni az isteni törvényt. Ezáltal kívánta elvezetni őket arra a felismerésre, hogy az isteni kegyelem szabadítására, megváltóra van szükségük. Itt kell megemlítenünk azt a végzetes félresiklást, aminek az lett a következménye, hogy elhordozhatatlan, terhes, ellenszenves igét csináltak a törvényből, amelyet emberi kapcsolatok és rendelések tömkelegével bástyáztak körül, hogy minél pontosabb megtartásukat biztosítsák. Máté evangélium 23. fejezetének a 4. versében mondja ezt Jézus Krisztus, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. A törvény szó más jelentéstartalma, a bűnös emberiség számára összegzett egyetemes erkölcsi törvény, a 10 parancsolat. Isten határozott megkülönböztetéssel emelte ki a 10 parancsolatot az egyéb ószövetségi rendelkezések sorából, melyek ezen alapelvek konkrét történelmi keretek közötti alkalmazásai voltak. A szövetségi hűség, melyről az előbb beszéltem, Izrael részéről egyenlő volt a 10 törvényhez való hűséggel, a szövetség megrontása pedig ezek meg nem tartásával. Az Isten törvénye fogalom jelentéstartalma azonban még a 10 törvénynél szűkebb jelentésre is redukálható, mind jobban közelítve a végső lényeghez. A 10 törvényt egybefoglaló, illetve azok alapjául szolgáló végső elvek megfogalmazását már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus korában azonban már nem látták, nem értették ezeknek az igéknek az igazi jelentését. Jézus irányította rájuk újra a figyelmet. A középpontba állította őket, mint olyan alapelveket, amelyek a 10 parancsolat, valamint az egész írás lényegét is magukba foglalják. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E 2 parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt, amit megtalálunk Máté evangélium 22. fejezetében, a 37. verstől egészen a 40. versekig, megtalálhatjuk még Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében az 5. versben, és Mózes 3. könyvének a 19. fejezetében a 18. versben. Ugyanezt a gondolatot megerősíti Pál apostol is a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8, 9 és 10. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Végül is az emberi életet döntően meghatározó életrendet, Isten törvényét röviden így határozhatnánk meg, a szeretet törvénye. Megválaszolásra váró nagy és fontos kérdés lesz azonban a továbbiakban, hogy mi a szeretet? Nem az általános emberi felfogás, hanem a bibliai fogalom szerint. Valami hatalmas és végső igazság rejtőzik itt, hiszen a kijelentés, a törvény betöltése, a szeretet, szoros párhuzamban áll egy másik alapvető újszövetségi kijelentéssel, mely János apostol első levelének 4. fejezetében a 8. versben található. Isten a szeretet.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Jézus szavaiból megértjük, milyen indítéknak kell állnia minden valódi erkölcs mögött, ez pedig a szeretet. Nem a boldogság vagy siker utáni vágynak, hanem a szeretetnek. És nem az önmagunk iránti, és nem is elsődlegesen a fele barátaink vagy a közösség iránti szeretetnek, hanem az Isten, a Teremtő iránti szeretetnek. A világ az ő világa. Azért teremtette, hogy kedvét lelje benne, és a tervei szerint működjön. Észszerű, hogy elsődleges kötelességünk a Teremtő akarata szerinti élet, és az iránta érzett szeretet kell, hogy legyen. Pusztán a létezésünk miatt érzett hála is erre késztet. Ebben az összefüggésben az Isten iránti szeretet nem valamilyen szentimentális, vallásos érzést jelent. Az az Isten szeretete, mondja a Biblia, hogy parancsolatait megtartjuk. Ezt kell tennünk teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből. Különböző gondjaink vannak. Kinek ne lennének ma? Ezeket mindenki a maga során másképp próbálja orvosolni. De ezekben a szavakban rejlik Krisztus diagnózisa az egyes ember és a társadalom mint egész alapvető bajaira. Hogyan élhetnénk úgy, ahogy kell, békében, szeretetben, egészségesen, ha nem szeretjük Teremtőnket, és nem az ő tervei, parancsolatai szerint élünk? Hogyan értékelhetnénk helyesen embertársainkat, és bánnánk velük megfelelően, ha megtagadjuk, sőt megvetjük, vagy elfelejtjük Teremtőjüket? És az élet hogyan lehetne több, keserves munkánál, ha Istent merő kötelességérzetből szolgálnánk, és nem az iránta érzett szeretetből?

Ha megsértjük az első és legfontosabb parancsolatot, és ezt mindnyájan megtettük, a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, az Isten iránti szeretet elmulasztásában. Itt egy alapvető kérdéssel állunk szemben. Mi magunk nem tudjuk elérni, hogy szeressük Istent. Akkor mi válthatja ki bennünk az Isten iránti szeretetet? A tékozló fiú példázata segít ennek megértésében, melyet Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől kezdődően olvasunk. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Monda pedig, egy embernek vala két fia, és mondd az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondanéki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. A tékozló fiú fő bűne nem az volt, hogy eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott, és nem is az, hogy palázna nőkkel tékozolta el apja vagyonát. Ez persze éppen elég baj volt, ma sem dicséretre méltó tett, de sokkal rosszabb az, amit az apjával tett. Az ifja fiú megunta az apai ház fegyelmét. Azt gondolta, hogy szabadságát korlátozza. Az apa szeretetét és gondviselését félreértette, és elhatározta, saját vágyait fogja követni. Ez az ifjú nem érzett semmiféle kötelezettséget apja irányában, és hálát sem mutatott.

Elni kezdte, fellázadt az atyai felségjog ellen. Felmondta a fiúi viszonyt, és kiszakította magát az atya elkötelezettségéből, a családból. Olyan, mintha a fiú azt mondta volna. Apám, azt kívánom, bárcsak meghalnál. Megakadályozol abban, hogy jól érezzem magam. Gyorsan hajj meg, és ne állj az utamba, vagy add ki az örökségemet most. Egy olyan társadalomban, ahol szentek a családi kapcsolatok, az ilyen viselkedés elképzelhetetlen és megbocsáthatatlan. Itt kezdődött a bűne, mert a bűn lázadás. A többi már csak következmény volt. Az, hogy a vagyont eltékozolta, mert dobzódva élt, fogyasztott és nem termelt, ahogy ma mondanánk. A bibliai időkben a föld és a jószág volt a nagy család alaptőkéje. Általában mindent elkövettek, hogy a földet a nagy családon belül tartsák. A fiú azonban nem csak hogy elkérte a földből járó vagyonrészt apja halála előtt, de miután megkapta, eladta és a pénzt eltékozolta egy távoli országban. A lényeg az, hogy amikor eladta, a nagy család egyetlen más tagja sem merte volna megvenni, mert ez azt jelentette volna, hogy olyan földvagyont szerez, mely a fiú apjának tulajdona, aki még életben volt. A tékozló fiú így bizonyára kívülállóknak adta el a földet, ezzel csökkentve a családi tőkét. A falu fel lehetett háborodva, nem csak akkor, amikor elment, de akkor is, amikor visszajött és rájöttek, hogy a fiú kicsapongó életével elherdálta a tőke utolsó fillérjét is. A veszteség helyrehozhatatlan volt. Amikor Krisztus elmesélte, hogy a tékozló fiú mennyire feldúlta apját felháborító kérésével, a hallgatóság azt a folytatást várta volna, hogy az apa dűbe gurul és kitagadja a fiát. Egy ilyen reakciót teljesen jogosnak tartottak volna. Ehelyett Krisztus így folytatta a történetet, hogy az apa teljesíti fia kérését és hagyja elmenni. A példázat alkalmazása magától értetődő, nem véletlenül nevezik Krisztus leghíresebb példabeszédének. Sok embernek ugyanolyan a viszonya Istenhez, mint a tékozló fiúnak az apjához. Ha nem is tagadják a teremtő létezését, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. A teremtő és törvényeinek gondolata elrontja a szórakozásukat és korlátoz a szabadságukat. Az Istentől való teljes függetlenségben kívánnak élni. Bizonyosan nem szeretik teljes szívükből, elméjükből, lelkükből és erejükből. De azért továbbra is szeretnék élvezni mindazt a jó dolgot, amit Isten teremtett. Ha az egyén elutasítja, vagy semmibe veszi Istent, és csak saját öröméért él, nem csak magát károsítja meg. Az egész közösség erkölcsi és szellemi tőkéjét csorbítja. Isten nem zsarnok, szeret bennünket. Az embernek szabad akaratot adott, és azt tiszteletben tartja. Ha az emberek elutasítják, semmibe veszik, megvetik vagy megtagadják Istent, nem sújtja őket rögtön halálra, sőt az élet jó dolgaitól sem fosztja meg őket azonnal. Hagyja, hogy fokozatosan felfedezzék azt a lelki szegénységet és erkölcsi nyomorúságot, mely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha egy teremtmény elutasítja, vagy semmibe veszi a teremtőt.

Miután megkapta apai jussát, messze vidékre költözék, távol az atyai háztól. Van bőven pénze, és szabad akarata szerint cselekedhet. Tehát azt hiszi, hogy elérte szíve vágyát. Nagyon kellemes volt a kicsapongó élet. De senki sem figyelmeztette. Ne tedd ezt, mert átasz magadnak. Vagy tedd inkább ezt, mert így helyes. A rossz társaság még jobban beleviszi a bűnbe, egyre rosszabb helyzetbe kerülve. A bűn következménye volt a nyomorúság is, amibe a tékozló jutott. Isten szeretetének visszautasítója kívül kerül Isten áldó, védelmező körén. Ennek a nyomorúságnak mélysége egyenes megdöbbentő. Éhínség támad azon a vidéken, s ő szükséget szenved. Elszegődik a tartomány egyik polgárához, aki disznói legeltetésével bízza meg. Zsidó ember részére ez a legutálatosabb, leglealjasítóbb foglalkozás volt. A fiatalember, ki szabadságával kérkedett, egyszerre szolgaságra jutott. A vidám társak, ki körülvették jóléte idején, és költségére ettek és ittak, mind elhagyták. Lelkismeretét elnyomva boldognak képzelte magát, most pedig az élet szánalmas hajótöröttyeként lézengett. Milyen hű képe ez a bűnös állapotnak? Körülvesz Isten szeretete, de az ember, ki csak önző kívánságainak a kielégítését és bűnös élvezeteket hajszol, mégsem akar egyebet, mint távol maradni Istentől. A tékozló fiú már senkinek sem kellett. Ez indította el benne a bűnbánat folyamatát. Elhatározta, hogy hazamegy apjához, és megvallja neki oktalanságát. Isten szeretete vágyódik azon lélek után, ki önként eltávolodott tőle, és mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házhoz. Ha őszinték vagyunk, belátjuk, szenvedéseinket saját balgaságunk okozta. Azt tervezte, hogy ajánlatot tesz apjának. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ajánlata számunkra az őszinte megbánás és az apjával való valódi megbékülés jelének tűnhet. Valójában azonban nem örömében tette. Egy ókori gazdaságban a munkások három osztálya dolgozott. Először ott voltak a gazda fiai. Ők nem bérért dolgoztak. A család tagjaiként, akik az apa halálakor öröklik majd a gazdaságot, az apa és a család szeretetéért és a családi birtok javáért dolgoztak. Aztán ott voltak a szolgák, akik ellátásért és némi bérért dolgoztak, de nem voltak függetlenek. Ezek a gazdaságban éltek. De voltak független munkások is, akik a faluban éltek és elszerződtek a gazdaságba. Ma napszámosoknak neveznénk őket. Amikor a tékozló fiú visszatért, ezek közé akart beállni. Nem az apja és családja iránti szeretetből akart ott élni és dolgozni. Miután kicsapongó életmódja miatt ostoba módon elvesztette saját birtokrészét, most az volt a szándéka, hogy független marad és elszegődik hozzá pénzért. Egy ilyen ajánlat sohasem elégíthet ki egy apát. Nem gyógyítja meg az elidegenedést. A tékozló fiúnak fel kell adnia esztelen függetlenségét. El kell fogadnia apját apjaként, és az iránta és családja iránt érzett szeretetből érte kell élnie és dolgoznia. Sok ember ma is elköveti ugyanezt a hibát. Saját bőrükön tapasztalták azt az erkölcsi és szellemi szegénységet, mely az Isten nélküli élet eredménye. Fogadalmat tesznek, hogy megváltoztatják életmódjukat, és Istent szolgálják. De az ókori farizeusokhoz hasonlóan az Istenhez való viszonyuk továbbra is helytelen. Talán gondolkodás nélkül még mindig ragaszkodnak az Istentől való függetlenséghez. Az a szándékuk, hogy jó viselkedéssel, jó cselekedetekkel és vallási szertartásokkal kiérdemlik Isten kegyelmét, azt remélve, hogy végül azzal fizet nekik, hogy üdvözíti őket. Ez azonban nem igaz.
Isten teremtményeiként soha nem lehetünk függetlenek tőle. Mindent, amit érdemes birtokolni, tőle jön és az övé. Ami az övé, azt nem használhatjuk arra, hogy bármit megvásároljunk tőle, legkevésbé az üdvösséget. Egyetlen kielégítő életmód az, ha Istenért élünk, szeretjük őt teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből, és önként szeretetből szolgáljuk.

Az ifjú otthagyja a disznócsodát, a moslékot is hazafelé indul. Gyengeségtől reszketve, éjségtől gyötörve veszi útját. Nincs semmije, rongy fedi testét. A normális életben, ha egy fiú, mint a példázatban szereplő, visszatérne, a falu minden embere kimenne elé, gúnyolná a rongyait és a koszosságát. A fejére zúdítaná az átkait azért a kárért és szégyenért, amit a közösségnek okozott. De ezen a ponton az apa rendkívüli dolgot tett. Elé szaladt, hogy találkozzon fiával. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Leveszi vállairól széles, értékes köntösét, beborítja fiának lesoványodott testét. Az atya szorosan maga mellett tartja és hazavezeti fiát. Nincs is alkalma arra, hogy béres helyért könyörögjön. Ő újra az a fiú, akit megtisztelnek a ház minden javaival, akit szolgák tisztelnek és kiszolgálnak. Az ókori világban egy fontos ember nem futott akármilyen okból. A futást méltóságon alulinak tartották. A tékozló fiú apja számára a futás megalázkodást jelentett. De ezzel olyan módon mutatta meg a tékozló fiúnak, hogy milyen is apai szíve, amit az még sohasem tapasztalt. Az, hogy apja megbocsátott neki, és visszahelyezte jogaiba, arra késztette, hogy teljes szívből szeresse őt, és azontúl önként szolgálja. Az emberek úgy tekintenek Istenre, mint aki azért figyeli őket, hogy fedjen és kárhoztasson. Ki a bűnös mindaddig el nem fogadja, amíg a visszautasításra egyetlen kifogást talál. Isten törvényét az emberek boldogságuk korlátjaként tekintik, keserves igának, amelyből szabadulni igyekszenek. De akiknek szemeit Krisztus szeretete felnyitotta, látni fogják Istent, mint szerető atyát, és felébreszti az Isten iránti szeretetet, mely Isten szolgálatának egyetlen kielégítő indítéka. Természetesen a példázat ezen részének az volt a célja, hogy rámutasson arra, mit tett Isten Krisztusban értünk bűnösökért. Az ókori világban a keresztre feszítést tekintették a lehető legszégyenteljesebb és legmegalázóbb halálnak. Ami miatt a kereszt üzenete a görög filozófusoknak durva és ostoba, a vallásos zsidók számára pedig botrányos volt. De sok millió ember számára Isten üdvözítő hatalmát bizonyította a kereszt. Mindez bizonyítéka Isten készségének, hogy elfogadja a megtérő bűnöst. Kedves barátom, vajon te is magad választotta úton jársz-e? Eltávolodtál-e Istentől? Vajon a törvényszegés tiltott gyümölcseit kívántad-e élvezni, s tapasztaltad-e, hogy keserűvé vált az íze szájadban? Most pedig reményvesztetten ülsz egyedül, elhagyattan. Hallgasd, az atya hív. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kelj fel, és menj atyádhoz. Ha csak egy lépést teszel feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és karjaiba zár. Füle hallja a megtört lélek kiáltását. Szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Mert amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni, mondja Ésaiás proféta. A szeretet Istene adja és írja a szívünkbe a szeretet törvényét.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időn.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztom.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből, Máté evangéliumának 16. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ha az evangéliumi feljegyzéseket olvassuk, akkor azt találjuk, hogy miközben Jézus végzi a tanítói szolgálatát és működését, a messiási küldetését, újra és újra kérdéseket tesz fel az őt hallgató vagy vele kapcsolatban lévő embereknek. És ezek a kérdések néha nagyon különleges kérdések. Jézus célirányosan, valamilyen szempont miatt teszi fel ezeket a kérdéseket. Itt is egy ilyen kérdés hangzott el a felolvasott ige szakaszban. Azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, engemet, az embernek fiát kinek mondanak az emberek? Majd később még rákérdez, és ti kinek mondotok engem? Ezzel a jézusi kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Előtte azonban egy kicsit szeretném a történeti hátterét is végig gondolni veletek. Ez a történet Cézárea Filippi környékén történik, ahogy olvastuk is, ott játszódik le. Ez a város Palesztina legészakibb pontján, Galilea fölött, közvetlenül a Hermon hegy lábánál